0: lakiságom, azt gondolom, hogy értékként tekintek rá. Tehát amikor arról van szó, hogy, hogy is mondjam, értékes, de ugyanakkor vidéki települések, vagy arról van szó, hogy megtanultam például, hogy is mondjam finoman, hogy mindenki jól értse, a hiányból értéket teremteni. Tehát azt gondolom, hogy azt arra rátanultam miskolciként is, mivel 52 éve ebbe a térségbe élek, hogy hogyan lehet főzni abból, ami van. Tehát ezt úgy tudom elmondani, hogy van két hűtőszekrényed, mi mindig azt tanultuk meg, és szociológusként, szocmunkásként is, mint a Miskolci Egyetem egyik középvezetője, és ezt láttam, hogy van két hűtőszekrényed, az egyikben van 5 termék, a másikban, mert mondjuk nagyon gazdag vagy lenne 100 féle portéka, nekünk mindig az 5 termékből kellett valamit főzni. És emiatt én úgy gondolom, hogy rátanultam egy olyan viselkedésre, hogy soha nem, vagy mindig látom a problémát, de már rögtön a megoldásokon gondolkodom. Tehát egy ilyen proaktív viselkedést fogok vinni, tehát a megküzdési repertoáromban ez mindenképpen van, hogy oké, mondjunk 3 problémát, de rögtön tegyük hozzá, hogy milyen megoldások vannak. És azt gondolom, hogy ebben a minisztériumi munkában ez nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek mindig jövőbe mutató terveink, és ebben szerintem ez a miskolci létemekben nagyon is megerősített. Ami másik érték, hogy én nagyon sokféle településen jártam az elmúlt, hát a szakmai munkámat tekintve az elmúlt 27 évben, és ez nagyon fontos érték, mert ugye a minisztériumban sokszor előfordul, hogy az emberek ugye felülről néznek rá a világra, ugye a mi minisztériumunk is a várba van, tehát itt felülről ugye szemléljük a, úgymond az embereket. Ez szerencsére a mi esetünkben pont fordítva van, mert ez is egy tapasztalat, amit Borsodból vagy az Észak-Magyarországi régióból viszek, hogy láttam településeket működés közben, láttam szociális munkásokat elfáradva, ismerem a problémáikat, ismerem a napi küzdelmeiket, látom, hogy hátrányos helyzetű településeken milyen kihívások vannak, és ezt nem csak a térképről ismerem, meg nem csak az aktákból, és ezt meg is szeretném tartani. Nem szeretném elveszíteni a kapcsolatot a napi valósággal, és azt se szeretném, hogy ne tudjak, júliustól tervezem is, hogy visszatérek ebbe a napi praxisba abból az értelemben, hogy fogom látogatni ezeket a településeket, fogom látogatni az országos intézményhálózatot, és meg szeretném hallani és becsatornázni a minisztériumi munkába a hétköznapi embereknek a, hogy is mondjam, a problémáit. Eleve szociológusként nagyon fontosnak tartom, hogy a szociológiának feladata az emberek, a polgárok, az állampolgárok szavának a kihangosítása, és azokért szólni, akik akár fogyatékkal élők, idősek, valamiben hiányszenvedők, akik magukért nem tudnak szót emelni, és ezt a kapcsolódásomat mindenképpen szeretném, a bármilyen is a munka, bármilyen intenzív is, ezt a terepi munkát és intézménylátogatást beemelni a tevékenységeink közé.
1: Az előbb már említette a 21. századi megoldásokat, és az egyik Facebook videójában az innovációról, az innovatív megoldásokról beszél a szociálpolitika, családpolitika területén. Mit jelent ez?
0: Igen, az előbb kitértem már rá, hogy az egyik krédónk, ha lehet ilyen nagyképűen mondani azt, hogy a társadalmi és szociális innovációk rengeteg van, Magyarországon is rengeteg jó gyakorlat van. Én is láttam rengeteg jó példát erre. Ezekkel meg fogjuk újítani a szociális és családpolitikát, illetve ami még két fontos dolgot ehhez hozzátennék. Ugye mindenki által ismert, hogy a vállalatoknak van a CSR tevékenysége, azaz az, hogy a társadalom érdekében valamilyen felelősségvállalást visznek, visszaforgatnak valamit a bevételeikből a társadalmi felelősségvállalás jegyében. És azt láttam az eddigi szakmai munkám során, hogy ez sokszor mondjuk kimerül abban, hogy kifestünk egy bölcsödét, ez nagyon nemes cselekedet, nem azt akarom mondani, csak azt gondolom, hogy ha megkínáljuk ezeket a vállalatokat egy szélesebb, színesebb palettával, hogy mi mindent lehetne csinálni, akkor felelősségteljesebb döntést tudnak hozni a CSR tevékenységük vonatkozásában. Úgyhogy ebben mindenképpen szeretnék előrelépni, és a még egy nagyon fontos dolog, és ez is az innováció része, hogy egyetemi felsőoktatási emberként megtapasztaltam, és a Miskolci Egyetem erre egy kiváló példa különben, hogy az egyetem harmadik missziós szerepköre, ami azt jelenti, hogy az egyetemnek van egy kisugárzó szerepe arra a régióra, amiben működik, és a Miskolci Egyetem ebben nagyon ügyes volt, és biztos van több ilyen egyetem, amiben kiváló, Tehát ez a harmadik misszió

0: szerepkörét a felsőoktatásnak, hogy hogyan lehet ott fel, hogy is mert halmozódott tudást a közjó szolgálatába állítani, ezt hívjuk ugye harmadik misszió szerepkörnek, és ezt a dolgot is az alkalmazott kutatáson és a gyakorlaton keresztül becsatornázni a minisztériumunk és államtitkárságunknak a működésébe, és majd az Európai Uniós pénzek, amik ugye jönnek források, ezekben is egy kiemelt területünk lesz ezeknek bekanalizálása a mindennapokba.
1: Államtitkárrá választották a miskolci Szabó Tóth Kingát, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatóját. Az államtitkár a szociális, a család és az idősügyért felel majd. Szabó Tóth Kingát hallották.

0: Repeto. Repeto. Repeto. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
1: Repeto. A bazár tömbtől a miskolci Szohóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A bazár tömb a Széchenyi, Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sokéves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiunk vendégei Reinmann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szohóig című kötet szerzője, és Hajdú László, az Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa ügyvezetője.
2: Hát a bazártömb, ez érdekes egyébként, a bazártömb elnevezés, hát gyakorlatilag 90-es években kapta ugye ezt a nevet, előtte nem nagyon találkozunk ezzel az elnevezéssel. Ugye ez a főutca végében található terület volt, vagyis a főutca házai mögött található terület volt, ami hát fokozatosan romlott le. Ugye hátul ilyen kisebb házak voltak, ugye elő volt a főutcán volt az, ami mutatta a fényűzést, a gazdagságot, vagy ami a kirakatban volt, és mögötte már ilyen kisebb házak voltak, nyilván szegényebb sorsú emberek éltek ott, és hát ez azért a 90-es évek közepére már nagyon olyan szinten leromlott az állapota ennek a területnek, hogy már tényleg kicsit vállalhatatlan volt, és az a köves parkoló, amit mindenki úgy hív, az tényleg nagyon sok város vezetés tervezett ezzel kapcsolatban, hogy ezt rehabilitálja, el is kezdődött valamilyen szinten ennek a rehabilitációja, de igazából ez soha nem fejeződött be egészen mostanáig.
1: László, tulajdonképpen milyen út vezetett a bazártömbtől a Szohóig, hogyan kezdődött a történet?
3: Még egy picit a Zoltánnak a gondolataira hagy hűzzek már rá, mert most sem fejeződött be, hogy ezt a szót egy kicsikét komplettebbé tegyem, mert ez a kötet is csak egy pillanatfelvételt mutat. Mi azt gondoltuk, hogy eljutottunk már valahova, ahol mondjuk az első pillanatfelvételt el lehet készíteni, de számtalan feladat vár még ott. Ez a bazártömb egy viszonylag nagy területe, a Széchenyi, Kazinci, régi posta és a centrum által határolt területről beszélgetünk. Tehát egy viszonylag nagy terület, amiben már látható dolgokat tettünk le az asztalra, folytatva az ottani elődöknek a munkáját, ami valahogy mégis mindig félbeszakad. Remélem, hogy a mi lendületünk egy kicsit tovább fog tartani, és egy nagyobb ívű, hosszabban tartó fejlesztést tudunk ott végrehajtani. És hogy hogyan kezdődött a kérdésre válaszolva? Nagyon egyszerűen vettünk ott egy-két ingatlant, ami nem arról szólt, hogy valami nagyobb koncepció részeként lesz ez apostrofálva, hanem egyszerűen csak egy piaci vásárlás volt. Alapvetően kínálati piac van Miskolcon. Nekünk az a koncepciónk, hogy akár üzlethelyiségetről beszélünk, akár ingatlanról, olyan minőségűre megfejlesztjük a partnereinknek, amelyekben európai módon tudnak működni, ezeket a költségeket mi álljuk. Ennek fejében azt várjuk, hogy legalább 2-3 évig plusz 2-3 éves opció mellett velünk dolgozzanak. És elindult ez a koncepció, 11 néhány üzletünk lett már ott a közvetlen területen, és első körben női szépészeti bérlőink lettek, valamiért a hölgyek nagyon szeretik a belvárost, ez a fodrász, műköröm és ez a csomag, de egy picit ez egy olyan, tehát maga a tevékenység is azt feltételez, hogy kinyitom az ajtót, bemegyek, leteszem a kezemet, megcsinálják a körmet, kinyitom az ajtót, elmegyek. Egy nagyon csendes rész volt, és itt jött az a gondolat, hogy valamiféle élet, mozgás szükséges, és mi tudja ezt megadni. Már ott volt a Melon nevezetű kávézó, mi gondolkoztunk az új nagy épületünknek, amelyben 6 üzletet szerettünk volna csinálni, abból lett egy darab nagy rockabilly chicken étterem, a leves a Széchenyi utca felé már ott volt, az hátrafordította, lett egy belvárosi frös terasz, és ez egy pillanatfelvétel, mert még megyünk tovább folyamatában, de ebből idők folyamán alakult ki teljesen szervesen ez az úgynevezett Szohó koncepció.
1: Zoltán civil referensként, íróként, lokálpatriótaként hogyan látja a Szohót?
2: Hát óriási köszönet Lacéknak és mindenkinek, aki ehhez csatlakozik. Ugye most már a Spirál is csatlakozott hozzájuk ebben ehhez a projekthez. tényleg megindult valami, tehát tényleg azt veszem észre, hogy ők voltak az elsők, akik tényleg így civilként összefogtak ebben a projektben, illetve más projektekben is, de nagyon jó volt látni például a szezonnyitót, az olasz hétvégét nem olyan régen, hogy mennyien voltak, és tényleg tele volt a Fresh Strass, tele volt a Rockabilly is, a Melonba is voltak, ott voltak az árusok, az tényleg az a kis zene, és ami ugye alapvető koncepció, hogy egy a 40-eseknek, a családosoknak egy olyan lazulós helyet létrehozni, ami tényleg felüdülés jelent, és a minőség minden szempontból nagyon fontos. És ezt elérték, és még nincs vége, ahogy mondta Laci, úgyhogy én nagyon-nagyon bizakodok, és nagyon köszönöm, és tényleg nagyon jó az egész, amit ők létrehoztak és megálmodtak. Az egész minden Miskolci köszönheti ezt, és tényleg ennek még nincs vége. És egyébként erre a lendületre nagyon sokan rá fognak csatlakozni. Én biztos vagyok, már vannak jelek is, úgyhogy én biztos vagyok, hogy ez a városban tovább fog folytatódni.
3: Igen, van egy mágnes hatása, ez mindig egy természetes, szerves történet egyébként. Vinni kell az ászlót, nagyon sok energiát kell beletenni. Két dolgot hangsúlyozok már itt. Az egyik az, hogy bár egy üres területre építettünk egy komoly beruházást, azért a mi beruházásainknak a célja, ez jelesül, ez már a hatodik volt, az, hogy a régi épületeket mentsük meg. Ugye olyan utcafrontos épületek, Széchenyi utcafrontos épületekről is beszélgetünk, ebből jelenleg is egy komplett épülettömnek a rehabilitációja folyik. Próbáljuk eredeti állapotában visszaadni Miskolcnak, de ugyanakkor a belső műszaki tartalom tekintetében 21. századi minőséget adunk annak, aki ezt utána használni fogja. Tehát, hogy nagyon fontos az egyfajta értékmentés, mert mi azt látjuk, hogy komplett tömbök pusztulnak a városban nagyon minőségi helyen. Másrészt pedig, hát ez saját vállalásunk, tehát mi ezt saját forrásból és hitelből tesszük, kockáztatunk Miskolcért, és nagyon hinni kell, és hiszünk is ebben a városban, hogy ez egy működőképes város marad lesz a jövőben is. Mind a kettő a mi számunkra, mind a két elem nagyon fontos.
1: Én éppen szerettem volna kérdezni, hogy beszéltük itt az előbb, hogy voltak már próbálkozások. Mind múlik tulajdonképpen ez, hogy most ilyen sikeres lett a Soho?
3: Akaraton, hiánypótláson, szerencsén. Én a fiamnak mindig azt mondom, hogy a szerencse nem alotta őt, és hanem az a szerencse, hogy elkezdett csinálni, teszel bele végtelen mennyiségű energiát, és a végén működni fog. Ha működni fog, akkor szerencséd van, ez a szerencse. Én azt érzem, hogy nekünk szerencsénk van. Valószínűleg egy légüres térbe mentünk be, ahogy Zoltán mondta, a színház melletti utca a 16 éveseké, valójában a mi korosztályunknak ez a, hát ha legyen 30 pluszos, de egészen akár a 70-es korosztályig bezárólag kevés olyan dedikált hely, esemény van, ahol meg tudnak jelenni, találkozni tudnak a barátaikkal, a hozzájuk hasonlókkal. Mi ezt az esélyt próbáljuk megteremteni ezekkel az opciókkal. Fényesek vagyunk, halkak vagyunk, tiszták vagyunk, biztonságosak vagyunk, minőségiek vagyunk. Ezt a csomagot próbáljuk mi az asztalra letenni. Ez azért is nagyon érdekes és jó az áthalása a történetnek, mert amikor Zolival mi először leültünk, hogy kellene csinálni egy ilyen helytörténeti pillanatfelvételt, akkor én ezzel együttidejéleg beszéltem a Pankucsi Mártával is, akinek az anyaga benne is van ebben a könyvben, és teljesen határozottan leírja, hogy Miskolc nyomor negyedeinek egyike volt ez, és egy kicsit olyan, szóval íva van ennek a gondolatnak az igazság, hogy amit Zoli is itt végigvezetett itt a könyvben, hogy ez a honnan, hová érkezünk, és mégiscsak és ez egy jó érzés mindenképpen.
1: És Zoltán, hogyan néz ki tulajdonképpen ez a helytörténeti pillanat felvétel, ahogyan László fogalmazott, mi mindent tartalmaz a kötet?
2: Hát ugye onnan indulunk, hogy ugye egy kis bevezető Miskolcról, egy kis bevezető a főutcáról, és magáról a bazártömről, mellette ez a kis tanulmánya, a Pankucsi Mártának a tanulmánya, és hát utána pedig egy interjú van benne Kovács Zoltánnal és Hajdú Lászlóval, egy elég hosszú interjú, egy elég mély interjú, ahol az elképzeléseiket mondják el, hogy miért is, hogyan és hogy alakult ki ugye a dominó elf, hogy jöttek sorba az épületek, és a végén megszületett ez a koncepció, és hát a távlatok is. De egyébként például szerintem tényleg nagyon fontos, hogy ez meg lehet örökítve, és egyébként ebben a minőségben meg aztán abszolút, tehát hogy lehet látni, a régi képek is vannak benne, lehet látni a régebbi időszaknak a pillanat felvételét, és lehet látni azt, hogy az bizonyos épületeknek, amiket felújítottak, hogy hogy néztek ki előtte, és hogy néznek ki most, vagy akár az új épületet is. Úgyhogy tulajdonképpen így ebből áll össze a könyv, és ugye ennek majd lesz folytatása is, ehhez ez hozzá fűzve még azokat a történéseket, amik ezután történnek. Majd ugye azt hiszem a Top Pluszos pályázatban is benne van ugye ez a terület, tehát most elvileg nagyon sok fejlődés jöhet még a következő években, illetve hát van egy új épület ott, ahol az illem helyett létesítették, és az is felújítás alatt van, úgyhogy mindenképpen folytatódik tovább ez a Soho projekt, és ez nagyon örömteli számunkra.
3: Sok elképzelés van a fejlesztésre, ahogy Zoltán mondta, éppen középúton vagyunk egy komplett tömnek, de éppen már tervezünk egy újabb, hát a kavicsos parkolós részre egy következő Soho 7 projektet. Hát reményem szerint spoilerezem az önkormányzatnak azt a szándékát, hogy a régi posta hátsó területére parkoló fejlesztést ben gondolkodunk, mindenképpen meg kell oldani a belvárosnak a parkolását. Az nem elvárható, hogy azt gondoljuk, hogy embereket szeretnénk a belvárosba hívni, de nem teremtjük meg azt a feltételrendszert, hogy le tudják tenni az autót. Az pedig teljesen fölösleges abban gondolkodni, hogy nem autóval fog bejönni a nagy többség, de sajnos autóval fog bejönni a nagy többség. Erre vannak egyébként elképzelések, ilyen körgyűrűs rendszerek és egyebek, de visszatérve a Soho részre, egy folyamatos fejlesztés alatt áll a terület, és két dolgot még, hogyha megengeded, megemlítenék. Az egyik az, hogy az a mágnes hatás, amiről beszéltünk, ez más egyéb építkezéseknek a megkezdésében is testet ölt. A régi postán most fejeződik be egy fejlesztés, illetve ha a centrumtól bekanyarodunk, ott van egy foghitelek, annak hamarosan elkezdődik a beépítése, szintén ebben a tulajdonosi körtől várható ez a fejlesztés. És a másik gondolat, említette Zoltán a üzlettársamnak a nevét, és én szeretném hangosan is még egyszer elmondani Kovács Zoltánnak a nevét, akinek nagyon hálás vagyok, mi ketten próbáljuk ezt a fejlesztést csinálni. Ő, hogyha leegyszerűsítem, ő minden műszaki dologért felel, és az, hogy ez rendben fejlődjön, és ezek olyan minőségben valósuljanak meg, ez Zoltánnak köszönhető.
1: A Soho több, mint egy üzleti beruházás, lehet ezt mondani? Közösséget épít, erősíti a lokálpatriotizmust. Mit gondol erről?
3: Már most több lett, igen, határozottan tudom állítani. Az a szándék, ami például az ott lévő vállalkozóknak az összefogásában is megtestesül, ahol 30-40 éves fiatalok, akik egyébként tehetségesek a saját szakmájukban, név szerint is hagy mondjak elni, említsem meg Bárci Tamást a Levesből, Farkas Orsolyát, Vaslászlót a Rakabili Chickenből, és Lipták Ádámot a Melon kávéházból. Ez az a generáció, amely... Ez a 30-as, 40-es korosztály tehetséges, itt képzelik el a jövőjüket, pénzüket, munkájukat, energiájukat kockáztatják, teszik bele, és elfogadták azt az elképzelést, hogy, és mindig ezt a példát mondom, hogyha valaki elmegy a Budapesten a Liszt Ferenc térre, ahol rengeteg étterem van, az egy dolog biztos, hogy ő enni fog. Az nem tudható, hogy melyik étterembe megy be, de aki már oda elmegy, az azzal a szándékkal megy, hogy ott valamit enni fog. A Soho-ban is ezt akarjuk elérni, folyamatosan új fejlesztések mellett új tagokat keresünk, hogy aki eljön ide, egy élmény alapú dologban legyen része, de mindenképpen tudjon minőségben enni, inni, leülni, és ott megfelelő környezetben mindezt élvezni. Szóval, és hozzáteszem még azt is, hogy maga a hely egyébként elkezdett bevonzani olyan eseményeket, például Leocki Lászlónak onnan indult a jótékonysági emlékfutása, több más ilyen típusú eseménynek adtunk egyébként helyet, ami azt mutatja, hogy ez is egy ilyen bevonzó képesség, futók onnan indulnak, biciklisek onnan indulnak reggel, odaérkeznek meg, elkezdett lélegezni ott az a környezet, és napi szinten kapjuk a visszacsatolásokat, hogy ez egy egészen más minőség, mint ami egy 2-3 évvel ezelőtt volt. És még egy utolsó gondolat, igen, nagyon várom azt, hogy 3 év múlva, hogyha ott tartunk, amikor Zoli meg fogja érni ennek a 2.0-as verzióját, akkor azok az elképzelések, amikkel mi megyünk, amivel mások jönnek velünk, és esetleg mondjuk a Top Plusz egyszerre összeér, hogy hol fogunk akkor tartani, és milyen minőséget fog adni annak a városrésznek.
1: Ön nagyon sokat tesz a városért, nem csak a Szóhóval, hanem kulturális területen is beszélgettünk már itt az Európa Rádió stúdiójában. Miskolci belvárosi körrel kapuhelyakat újítanak fel. Miért? Miért tartja ezt fontosnak? Mit jelent önnek Miskolc?
3: Ó, hát nagyon sok lokálpatrióta válasz van erre. Én nem szeretnék ezekből semmilyeket se előhúzni. Egyetlen egy gondolatot tennék ide. Én azt szeretném, hogy ha a fiam itt nőne fel, és itt maradna.
1: Zoltán, ha belelapozunk a könyvbe, nagyon sok szép képet is tartalmaz, ha ezekről mesélne nekünk.
2: Igen, hát egyébként a képek, azok a László képei, mármint a mostani állapotot tükrözően, azok az ő képei, illetve a buli képek vannak, tehát ezek tényleg nagyon jók. Tehát szerintem ez, hát igen, mondjuk vannak régebbi képek is, ugye magáról a fő utcáról, ezeket egyébként a múzeum, illetve a könyvtár adta, vagy bocsánat, a rendelkezésünkre vannak, ugye újságképek, azokkal is ugye megegyeztünk a Borsod Online-nál, Csákó Attilával, hogy ők is. Például van egy kedvenc képem egyébként, tehát a 14. oldalon ez a régi bazártöm hátulja, ugye ez a régi Posta utca, trabantokkal és különböző régi autókkal, és azért itt is lehet látni, ha megnézzük a házaknak az állapotát, hogy milyen minőségben voltak akkoriban. És hát, hogyha megnézzük, és ha hirtelen most sokat lapozunk, és még átlapozunk a 32. 33. oldalra, akkor látjuk, hogy egy teljesen más minőséget képvisel a kettő, de egyébként óriási köszönet Takács Józsefnek is, a tördelőnek, tehát ő volt az, aki a tipográfiát, könyvtervet készítette a Betűmester BT-ből, aki tényleg nagyon jó munkát végzett szerintem.
1: László, mit szólt a kötethez?
3: Szerettem, tehát vártuk mi ezt, hogy olvashassuk és hogy kézbe vehessük. Alapvetően a szándék az volt, hogy tényleg legyen egy pillanatfelvétel, mi magunk is majd egy pár év múlva vissza tudjuk ezt lapozni, hogy hol tartottunk. Akkor, amit úgy gondoltunk, azt most majd a jövőben éppen hogyan fogjuk gondolni, tehát ezek a szembesítések mindig könnyebb akkor, hogyha valami írott malasztal találkozik az ember. Igen, óhatatlan, egy kicsit magunknak is csináltuk ezt az egészet, de én azt tudom mondani, hogy szeretem, és én azt a szerves fejlődésnek az egyik pillanatát látom ebben az egészben, amiben Reimann Zoltán nekünk segített. Örülök neki. Örülök, hogy van, hogy létezik egyáltalán ilyen.
1: A Bazár tömbtől a miskolci Szóhóig. Ezzel a címmel jelent meg a belváros egyik szegletének történetéről, jelenéről és jövőjéről szóló kötet. A Bazár tömb a Széchenyi-Szentpáli régi posta és Kazinci utcák által határolt rész. A sokáig romosan rendezetlenül álló terület nem csak megújult és megszépült, hanem közösségi események helyszínévé is vált. Mindez két vállalkozó sok éves munkájának, anyagi és szakmai befektetésének köszönhető. Stúdiónk vendégei voltak Reimann Zoltán helytörténetkutató, civil referens, a Bazár tömbtől a miskolci Szóhóig című kötet szerzője, és Hajdú László, a Miskolci Expert Holokor ingatlanhasznosító Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Három óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitérte a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM Démász ellátási területet érinti. Az MVM Démász hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval esetenként csónakkal megközelítve kezelik, a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhőképződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Ma Erdélyről beszélgetünk majd, főleg turisztikai szempontból. Vajon mióta utazunk Erdélybe, és hogyan változtatta meg Trianon Erdélyt turisztikai szempontból? Milyen volt Erdély abban a 4 évben, amikor visszatért Magyarországra, és milyen ma?
2: A nyelvileg megközelíthető, ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára.
1: Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora, turizmuskutató. Ez a mai témánk, ha tehetik, tartsanak velünk!
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Hazafias dolog-e Erdélybe utazni? Egyáltalán mióta utazunk Erdélybe? Erdély már azelőtt szimbolikus tere és turisztikai célpontja volt a magyarságnak, hogy elcsatolták volna azt Magyarországtól, de hogyan változtatta meg Trianon a kis Magyarország turizmusát, és hogyan Erdélyét? Vendégünk Pusztai Bertalan professzor, a Szegedi Tudományegyetem turizmus szakának felelőse, illetve a kommunikáció tanszék vezetője.
2: Egyáltalán az az alapkérdés rögtön felmerül, hogy turizmusról úgy általában mikor beszélhetünk. Két megközelítés van, az egyik szerint történész szem lát nagyon sok mai turizmussal kapcsolatba hozható jelenséget a régmúltban. Római fürdőkultúra, velencei szervezethajós zarándoklatok a középkorban, amikor ugye már csak úgy lehetett eljutni a Szentföldre, tehát magyarán van egy olyan elsősorban a történettudományra jellemző megközelítés, amely szerint a turizmus az egy elég régi jelenség. Nyilvánvalóan egy nem alapvető emberi sajátosság, tehát van neki története, de egy régmúltja van, és van egy társadalomtudományi megközelítés, amelyik azt mondja, hogy ezek turisztikus jelenségek, de ez nem turizmus, mert a turizmus hátterében a 19. századi polgári átalakulás, a szabadon elkölthető jövedelmek megjelenése, a szabad idő törvény, egy idő után törvényileg is garantált jelensége, munkaidő és szabadidő fogalmának megváltozása kellett ehhez. Nem elválaszthatóan még mondjuk a tömegmédia megjelenésétől és mondjuk a modern nemzet jelenségétől, amelyik hát nyilván kijelölte a saját kulturális örökségét. Tehát van ez a másik megközelítés, amit mondjuk nevezünk társadalomtudományos megközelítésnek a turizmussal kapcsolatban. Az egyik szerint tehát tulajdonképpen egy 2000 éves jelenségről beszélünk, a másik szerint tulajdonképpen egy 200 éves jelenségről beszélünk. A másik megközelítés igazából a 1840-es évekre teszi a turizmus kezdetét, amikor egy első hallásra távoli jelenséghez kapcsolódik ez. Egy Közép-Angliában egy Thomas Cook nevű elkötelezett antialkoholista aktivista egy antialkoholista gyűlésre akarta elvinni magával egy nagyobb csoport, szintén elkötelezett antialkoholistát vagy leszokott alkoholistát. Megkereste a helyi vasúttársaságot, hogyha ők többen szállnak fel a vonatra, egy nagyobb csoport, akkor milyen kedvezményt kap, és kapott kedvezményt. És hát ez a Thomas Cook, ez nem csak egy antialkoholista aktivista volt, de ezen kívül egy jó üzletember is, aki észrevette, hogy ezek szerint itt árkedvezményt lehet elérni, hogyha az ember csoportokat utaztat. Hát a történetnek az lett a vége, hogy az 1850-es években már komoly európai körutazásokat szervez Thomas Cook utazási irodája. Az 1860-as, 70-es években Skandinávia, egy idő után a Níluson való felhajózás, Egyiptom meglátogatása tartozik a iroda profiljai közé, vagy bővíti az iroda profiját, és hát egy hatalmas vállalkozásra nőtte ki magát. Ma már nem a család tulajdonában van, de mint márkanév továbbra is létezik a Thomas Cook utazási iroda. Úgyhogy hát a turizmus kezdetei valahol a 19. század közepén vannak ezek szerint.
1: És akkor ha ezt átültetjük Magyarországra, mik az első olyan morzsák, amik ilyen turisztikai üzeneteket hordoznak, vagy helyeket hordoznak, mi volt mondjuk az első desztináció, hogy egy mai szót használjunk turizmuson belül, Magyarországon belül, a Kárpát-medencét értve ez alatt?
2: Ha ezt így konkretizálni kellene, hogy hol látunk először mondjuk olyan tevékenységet nagyobb volumenben, amely mondjuk úgy, hogy megszakítatlanul folytatódik és fordul bele a turizmusba, akkor tulajdonképpen ezek ugyanitt kell kapizsgálnunk. A zarándoklatok ugyan, mint kegyességi szokás a barokkor után visszaszorulnak, társadalmilag is, tehát az alacsonyabb társadalmi rétegek a parasztság körébe szorulnak vissza, viszont szinte ugyanabban a pillanatban berobban a turizmus, mint egy modern szabadidő eltöltési szokás, és az egyház nagyon hamar észreveszi azt, hogy ez egy evangelizációs lehetőség, ráadásul olyan rétegek körében, a városi középosztály körében, akit hát pont elvesztenének. Úgyhogy a 19. század végén, egész pontosan 1900-ban a római szentévre már nagyon komoly szervezett utazások, tehát sok száz, sok ezer, néha tematikus, egyesületi alapon, civil érdeklődési alapon tematikusan szervezett zarándokút indul. Ezt persze zarándoklatnak hívja a kor résztvevője, de szervezettségét tekintve teljesen nyilvánvalóan vallási turizmus. Tehát itt egy ilyen érdekes folytonosságot figyeltünk meg, a zarándoklatok, ahogy éppen eltűnnének, akkor szinte új formában születnek újra, némileg más jelentéssel, de más társadalmi csoportba és más célpontokra fókuszálva. Van egy másik érdekes előzmény, korai előzmény, ez éppen ez a bizonyos fürdőkultúra, amelynek már ugye a török időkben ez fennmaradt. Nem feltétlenül direktben öröklődnek ezek a tudások és örökségek, de a helyszínek néha ugye azok kontinúsan használtak. És aztán a 18. század végén már szép számmal jelennek meg olyan fürdőhelyek, amelyek kifejezetten egészségügyi célból ajánlottak, és kifejezetten egészségügyi okból látogatottak. Ezek vegyes utazások, mert vannak benne vízkúrára, tehát ilyen vízterápiára kapcsolatos utazások. Érdekes módon itt elsősorban a vízfogyasztását jelentette ez ebben a korban, kevésbé a benne fürdést, ugye mert az meleg víz, termálforrások kellettek volna, és ezek sokszor inkább felszíni források voltak. De minden esetre kialakul egy ilyen gyógyászati része a vízzel kapcsolatban, és nagyon érdekes, hogy ehhez kapcsolódnak akár ugyanazokon a helyeken, akár más helyeken olyan levegőkúra helyszínek, amelyekben ez ugye általában a hegyi levegőt jelenti egész pontosan, ahol az ilyen légúti betegségek ellen, vagy az abból való tünetmentesítés céljából utaztak a kor emberei. A 19. századnak ezek az évtizedei tulajdonképpen arról szólnak, hogy a gyógyászat mellett hogyan alakul ki egy ilyen társas időeltöltés a nemesség körében, aztán a dualizmus után egyre inkább a polgárság körében. És akkor gyakorlatilag a dualizmus kora az, amikor ezek a helyszínek fokozatosan elkezdenek átalakulni, és hát úgy mondjam, a gyógyászati dimenzió háttérbe kerül. Ez persze nem szűnik meg teljesen, Csát Géza maga a századfordulón, ugye fürdő orvos volt, nem két helyszínen. Tehát az orvoslás megmarad valamennyire, de megjelennek azok a látogatók, akik kellemes társaságot, kimozdulást, nyári új ismerettségeket keresnek a velük azonos társadalmi rétegben. És akkor ez egy ilyen, hát úgymond a nyaralás egyik ilyen helyszínévé válik. És akkor ott egyre kevésbé, ez most talán egy meglepő, amit mondok, egyre kevésbé illik betegnek lenni, ugye hát ezeken az eredeti gyógyhelyeken. Ellentétben egyre jobb, hogyha az ember jól tud táncolni mondjuk az esti zenés alkalmakon. Úgyhogy akkor itt van ez a másik láb, ez a fürdőre járás, tehát az zarándoklat vallási turizmus fürdőre járás, és akkor a harmadik láb, ami így a turizmus kezdeteit kijelöli itt a Kárpát-medencében, szintén egy hallatlanul felfoghatatlan méretű kultúrtörténeti dimenziója van ennek. Ez a felvidéki diákvárosoknak a gimnáziumai köré kapcsolódik. Nagyon korai 16.-17. századi első említéseket találunk azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a felvidéki diákvárosoknak, ugye itt a török azért annyira nem volt egy mindennapos jelenség, tehát egy viszonylagos nyugalomban élhettek, a polgári kultúra nagyon komolyan megmaradt, sőt, hát ezek a városok, ugye Lőcse, Eperjes, Késmárk, ezek nagyon komoly önállóságra, rendkívüli anyagi stabilitásra és egy nagyon komoly kormányzatiságra tettek szert ekkor egy nagyon tehetős polgári réteggel, nem véletlenül kiváló iskolák is kerültek ezek mellé, és ezeknek az iskoláknak a természettudományi tantárgyai köré és ezen oktatók körül jön létre egy ilyen, ma úgy mondanak ezt, hogy túra mozgalom. Hegyvidéki túramozgalomnak neveznénk talán leginkább. A korban ezt turistáskodásnak nevezik egyébként. Ez összekapcsolódik konkrétan a táj leírásával, felfedezésével, akár térképészeti leírásával, rögzítésével, flóra és fauna feltárásával. Ez a felvidéki, mondjuk úgy túramozgalom, amelyik a természet megismerésével is összefüggött, egyfajta ilyen atletikus gyakorlat is volt nyilván, tehát egy ilyen diákság által követett tevékenység, ez aztán gyökeret ver az erdélyi szigethegység környékén is, ugye szintén számos kiváló protestáns iskola diáksága, és ugyanezek a természetfelfedező, természettájleíró mozgalmak. Na most ez a tevékenység, amelyik, ahogy mondtam, 16. századi, 17. századi gyökerekkel bír, ez aztán szintén a dualizmus korában egy ilyen egészen felfoghatatlan lendületet kap. A 19. század végén, azt hiszem a Révai Nagy Lexikonban a turistáskodásnak a szócikke, az konkrétan alapvetően erről szól, hogy ilyen túrázás értelemben definiálja ezt. És akkor egy kicsit későbbi történet, de nyilván az osztrák mintákat követve ugye megjelenik a magyarok tengerparti turizmusa, elsősorban a, ugye a Horvátországhoz tartozó területek bizonyos részein. Ott elkezdődik egyfajta ilyen külön magyar turisztikai desztináció fejlesztése is. Úgyhogy ezek körülbelül ezek az alapok, amelyen elindul. Ahogy látjuk, ugye itt is bőven a 19. század közep előtt már látjuk ezeket a jelenségeket, és aztán nyilván mindezeknek egy hatalmas lökést ad az a polgári átalakulás, a modern magyar nemzet megszületésének, a dualizmus korabeli kiteljesedésének, kulturális kiteljesedésének a környezeten.
1: És akkor elfordulva Erdélyre, leszűkítve a bevezető után, hogyan változik meg Erdély turisztikai látképe Magyarországról nézve azzal, hogy aztán 1920-ban elcsatolják mindezt Magyarországtól. Tehát ekkor eszmér rá az ország, hogy ja, egyébként oda jó lett volna elmenni, mert van Medvetó, meg Hargita, meg szép városok, vagy előtte is megindult egy ilyen turisztikai folyamat abba az irányba?
2: Ez egy nagyon érdekes változás, ami itt történik, mert tulajdonképpen a magyar turizmus bölcsői tűnnek el. Tehát igazából, ahol fejlett a magyar turizmus, és ahol kialakult, ugye ez a Tátrának a vidéke, a Felvidék, illetve az Erdély-szigethegység környéke, azok ugye konkrétan eltűnnek Trianon után, és hát gyakorlatilag egy ilyen egészen drámai átalakulást látunk, újra kell rajzolni a turisztikai térképet Magyarországon. Mert lehet egy ugye ilyen nosztalgiában ez ott marad, ezeknek valami fajta fejlődése és fejlesztése folytatódik nyilván az utódállamokban, ami ezért persze nem teljesen mentes a nyilván mindenféle ideológiai körülményektől, bár hát ezek azért ugye nem egypártrendszerek voltak, meg nem tervgazdaságok még ekkor, tehát voltak bizonyos természetes fejlődési tendenciák, de talán ebben érdekesebb az, ami itt történik nálunk, mert hogy tulajdonképpen nem mondhatjuk azt, hogy nem voltak turisztikai attrakciók ekkor Trianon előtt, mondjuk ugye ez a kis Magyarországnak nevezett területen, de ezek mindenképpen másodlagosak voltak Budapestet kivéve, és itt egy egészen újfajta ilyen turisztikai világot kell létrehozni. Nagyon érdekes, vicces kis kutatást csináltam egyszer ezzel kapcsolatban, ugye a Vasárnapi Újság a 19. század utolsó harmadának meghatározó tömegmédiuma volt, széles körben olvasott népszerű újság, amely nagyon sokat tett a turizmus kialakulásáért, a turista cselekedetek, turista viselkedés körülírásáért. Nagyon izgalmas megnézni azt, hogy hogyan formálódik az ilyen a turistákról alkotott tudás a Vasárnapi Újságnak a tárcáin, írásain keresztül. Van egy másik dimenzió is, ami most a jelen beszélgetésünkhöz jobban kapcsolódik, hogy a Vasárnapi Újság nagyon sokat tesz a turisztikus helyszíneknek a kialakulásáért, a desztinációk, attrakciók népszerűsítéseért is. Ebben egyébként igen, csak jótóló munkatársaik voltak, mert Jókai Mór is írogatott ide olyasmit, aminek aztán hatása lett a ugye Balatonnal kapcsolatos írásaira gondolok itt, aminek aztán hatása lett a hazai turizmusra. Így, hogy említettem, ugye azért fontos megjegyezni, a Balatonnak is volt már a Trianon előtt is némi vonzása. Ezt nem mondhatjuk, hogy ez Trianon után alakul ki. Azonban a vicces kutatás, amit elvégeztem, az, hogy egyszer rákerestem a Kékes tetőre, hogy hányszor szerepel ebben az 1914 után nem sokkal megszűnő újságban. És hát azt hiszem egyszer van megemlítve a Kékes tető, amelyik, hogyha így belegondolunk a történelmi Magyarország világában, hát igazából egy nem különösebben jelentős helyszín. Tehát ugyan miért írtak volna a Kékes tetőről? Na most egy ilyen átalakulás kezdődik el, vannak, akik ezt egyenesen a turizmus történetével foglalkozó kutatók közül egyfajta egy új honfoglalásnak nevezik el, amikor így be kell lakni, újra kell formálni a turizmus, turisztikai fogyasztás szempontjából, ki kell emelni a meghatározó helyeket, létre kell hozni azt az attrakció bázist, amire aztán lehet turistáskodni, mert hiszen sokáig még utazási korlátozások is vannak Trianon után, és ennek egy egészen jelentős mozzanata a kék túrának a létrehozása. Ekkor, aminek egész egyszerűen az a szerepe, hogy ezt a összeszűkült látványosság halmazt, ezt most így újra kell definiálni, és akkor ki kell benne jelölni, hogy mit is akarunk megismerni, milyen, meddig is tart ez a kis ország, hol is vannak ebben azok a látnivalók, amit látnunk kell. Ez egy radikális átalakulás, és ezzel párhuzamosan van egy másik érdekes változás is, hogy tudnék, a falusi turizmus is ekkor jelenik meg. Nem teljesen elválaszthatóan attól, hogy eltűnnek meghatározó turisztikai helyszínek, hogy a tengerpart például nem érhető el egy darabig, nem érhetőek el ezek a bizonyos gyógyászati és közösségi turizmus szempontjából fontos helyszínek javarésze nem érhető el. Ugye a felvidék összes gyógyfürdője, amelyek azért az igazi vonzást gyakorolták ekkortájt, ezek nem megközelíthetőek könnyen. Ez is hozzájárul a falusi turizmus fellendüléséhez, illetve megjelenik egy ilyen újraértelmezendő vonzása a falunak, amelyben ez egyfajta ilyen a kultúrát őrző, autentikus világ, ahova a nagyvárosi, lehet, hogy furcsa ezt mondani, a nagyvárosi ember ellátogathat, és ott valami fajta ilyen eredetibb élményeket élhet meg, akár a magyar kultúrával kapcsolatban. Talán elsőre furcsa ezt mondani, hogy nagyvárosi ember, de igazából éppen a 19. század végi tömegsajtóban látjuk azt nagyon szépen megjelenni, hogy hogyan válik Budapest a 19. század végén a kor emberei számára már egy zsúfolt, mai szemmel szintén viccesnek az egy szennyezett, szintén talán megmosolyogtató, tömeges helyszínné. És akkor ezzel szemben hogyan jelenik meg a vidék, amelyik igazából nem sok mindent tud kínálni úgy a magas kultúrát tekintve, viszont tud egy érdekes másik attrakciót felkínálni, és ez pedig az autentikus kultúra. Jelentsen ez bármit is, mert hiszen valójában itt egy viszonyfogalomról beszélünk, minden kor más lát autentikusnak.
1: Szinte

0: és van nyilván nem ezeket a szavakat használja, és hát ő aztán egyenesen ilyen profilokat hoz ebből létre. És ő azt mondja, hogy hát az Alföld az az édesanyja, ugye, aki sosem vitatkozik, sosem perel velünk, mindig bőkezően adja a termést, és mindig táplál minket, és életben tart. Na és hát nagyon érdekes, hogy mit ír Erdélyről, mert hát ő még nem tudta Trianont, hogy az jönni fog. Igaz, meg kell jegyeznünk, ugye, hogy Erdély az mindig egy ilyen érdekes szelet volt, ugye ne felejtsük el a 48-as követeléseket. Erdélyre ő a titokzatos menyasszonynak a szerepét osztja, akitől annyira fáj a megválás. És hogyha az ember így elolvassa ezeket a sorokat, ahogy ő arról ír, hogy a titokzatos menyasszonya mennyire jó együtt lenni, de hogy fáj tőle az elválások, és utána, mert ma már tudjuk, hogy folytatódik ez a történet, hát akkor ilyen egészen megdöbbentő így ezt olvasni. Na most, tehát ezek a tájak, ezek feltöltöttek ilyen szimbolikus tartalommal, és Erdélynek nagyon erős volt már a szimbolikus tartalma, bőven, tehát már Trianon előtt is nagyon erős volt a szimbolikus tartalma, hiszen hát eleve a magyar kultúra védőbástyájaként gondolhatunk rá, a magyar függetlenség megőrzésének a helyszíneként gondolhatunk rá bizonyos történelmi olvasatokban. Tehát ez már egy eleve feltöltött táj volt, amelybe aztán ugye ez az eredetiséget kereső, az eredeti magyar kultúrát, az ősi magyar kultúrát kereső vágy, az megtalálta a célpontját.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pusztai Bertalan turizmuskutatóval, a Szegedi Egyetem professzorával. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Önök az Európa Rádió híreit hallják, Kocák Szilvia vagyok. Köszöntöm hallgatóinkat. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíj célú előtakarékoskodásra való felkészülésben,

0: megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között, és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Az MNB új kalkulátorában az érdeklődők járadék, illetve megtakarítás fókuszú kalkulációt is végezhetnek. Az elsőnél azt számíthatják ki, hogy az általuk elvárt majdani havi pénztári nyugdíjjáradékhoz mennyit kellene havonta befizetniük. A második lehetőségnél pedig azt adhatják meg, hogy jelenleg havonta mekkora összeget kívánnak pénztárukba befizetni. Ez alapján a program kiszámítja, hogy mekkora összegű lesz nyugdíjba vonuláskor a teljes megtakarításuk, illetve a havi egyéni nyugdíj kiegészítésük. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése. A Fogyasztóvédelmi Hatóság tavaly összesen 240 reklámot ellenőrzött, amelyek mindössze 2%-ában állapított meg jogsértést. Ez az előző évek adataihoz képest 6%-os javulást jelent. Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is. Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra terjednek ki, mint az üzletek kirakatai, a magazinok, a reklámújságok, a szórólapok, valamint a rádióban, a televízióban és az interneten megjelenő reklámok. A vizsgálatok a közösségi média felületeket is érintik. A tanév végét követően júniustól augusztusig tart a matrica vásárlási főszezon. Tavaly, amint egy 15,5 millió értékesített e-matrica közül 4,8 milliót ebben a három hónapban vásároltak meg. Ebben az időszakban a rövidebb érvényességű úthasználati jogosultságok a legkeresettebbek, írja a Pénzcentrum. A nyáron értékesített matricák több mint 50%-át a 10 napos, azaz heti matricák teszik ki, de a havi és a napi változatok forgalma is jelentős. A nyári szezonban a vásárlók többsége, mint egy 59%-a külföldi, akik elsősorban a heti és a napi matricákat keresik, míg a belföldi autósok a heti mellett előszeretettel választják a havi és a vármegyei jogosultságokat is, csak hogy a több tranzakció több hibát is jelent. Ezért a Magyar Közút útdíj üzletág felhívja a közlekedők figyelmét, hogy a fizetés jóváhagyása előtt mindig ellenőrizzék a rendszámot, a felségjelzést és a díjkategóriát, ugyanis ha bármelyik adat hibásan kerül be a rendszerbe, az úthasználat jogosulatlannak minősül, ami pótdíj fizetési kötelezettséget von maga után. Szintén nagyon fontos az érvényességi idő, valamint a vármegyei matricák esetében a kiválasztott területi hatály ellenőrzése. A hőség miatt megerősített készenléti szolgálatok működnek a közlekedési társaságoknál, közölte a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid szerint a cél, hogy egy esetleges műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban be tudjanak avatkozni. A másodfokú hőségriasztás idején az ország egész területén a MÁV és a GYESEV több állomáson ingyenes ivóvizet biztosít.
1: Az időjárásról.
0: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm a hallgatóinkat, az Európa Rádió kitekintőjét hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk, és ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést mai vendégünkkel, Pusztai Bertalannal, a Szegedi Tudományegyetem professzorával, turizmuskutatóval. A következő percekben szó lesz a táncház mozgalomról, a muzsikás együttesről, akiket akár turistaként is értelmezhetünk, és a beszélgetés végén arra is keressük a választ, hogy hogyan érdemes gyermekeinkkel Erdélyt járni, és közben miről érdemes beszélgetni. Vendégünk Pusztai Bertalan, a Szegedi Tudományegyetem professzora, turizmuskutató.
3: Ha tovább menjünk az időben, akkor ez hogyan változott? Mert hogy aztán 44 után ugye a terület Romániához kerül, Erdély. Magyarországon aztán elég nehéz idők jönnek, gondolom nem olyan túl sok ember ruccanhatott ki Erdélybe szétnézni a madarasi hargitáról. Van-e ebben valamikor enyhülés a Kádár időszakban?
4: Mindenképpen egy konkrét elemet emelnék ki, talán másfajta utazások is voltak, de ez mindenképpen egy nagyon fontos kulturális hatását tekintve mindenképpen egy jelentős dolog, még ha a mennyiségét tekintve, tehát a turisták mennyiségét tekintve nem is olyan jelentős, hogy ugye a paraszti kultúrának egy sajátos reneszánsza kezdődik el a Kádárkorban. Ez egyébként két irányra bontható, vagy két részre bontható. Az egyik ez az államilag célra vitt paraszti kultúra, ugye az állami népi együttesnek a világa, a különböző munkásparaszt szövetséget szimbolizáló, a paraszti kultúrának ilyen színre vitt verzióit felmutató tevékenység, aminek érdekes alcsapása ugye az, hogy kezdi el a fokozatosan kinyíló késő Kádárkor a nyugati turistáknak színre vinni a magyar paraszti kultúrát, és hogy alakul ki ugye ez a paprika gulyás típusú magyarság kép a nyugati turisták előtt, hát ez is megér egy beszélgetést, de most ne térjünk ki erre. Viszont ami itt Erdély kapcsán egy érdekes jelenség, Magyarországról egyébként egy nagyon jó turizmus, aminek a kulturális hatása szerintem azért kiemelendő, az a táncház mozgalomhoz kapcsolódik, ugye, tehát ez a paraszti kultúra olyan jellegű újjászületése, ugye a tulajdonképpen organikus formájában megszűnő paraszti kultúra kétfajta formában került így újrahasznosításra, mondjuk ezt, ugye az egyik ez az állami kontroll alatti ideológiai lakkeretezett verzió, és akkor van itt valami más, ugye ez a tűrt határmesdjén mozgó értelmiségi fiatalok által felemelt és felfedezett és kultiválni kezdett a paraszti kultúra expresszív részleteivel, elsősorban itt most a tánccal kapcsolatos, azt középpontba állító táncházmozgalom. Amely esetében nyilván naivitás azt mondani, hogy itt a paraszti kultúra továbbéléséről beszélhetünk, hiszen hát aki jelentés, funkció és forma között különbséget tud tenni, a számára világos, hogy ez nem a paraszti kultúra túlélése. Egy formakincs túlélése, egy örökség új kontextusba való helyezése, amelynek ráadásul nagyon fontos kultúra és közösségalkotó szerepe van ekkor. Mára azt tisztán látjuk, hogy ez lényegesen többet hatott és többet tett ennek a paraszti kulturális örökségnek, vagy nevezük, bár a szó talán rosszabb és tévútra vezet minket, de népi kulturális örökségnek a fennmaradásáért ez a bizonyos táncház mozgalom. Nem véletlen, hogy ez egy egészen kiemelkedő magyar örökség. Ehhez a mozgalomhoz kapcsolódóan egy olyan sajátos réteg turizmus, amit itt szerintem érdemes megemlítenünk, ez ahogy felfedezi a késő Kádárkor értelmisége Erdélyt ezek a látogatások, ezek gyakran formakincs körül bontakoznak, ki népművészeti érdeklődéssel kötődnek össze. Legnagyobb visszahatása Magyarországra az a zene és a tánc. Ugye, tehát ahogy elkezdődik egy népzenei örökséget megőrizni akaró, esetleg újra feldolgozni, vagy inspirációnként használni akaró látogatás Erdélybe, azokba a közösségekbe, ahol az a tradicionális, ünneplési, rituális célú zene, hogy úgy mondjam, még az eredeti formájában, ha az eredetit itt ugye a 19. század végi időszakra értjük, ebben a formájában létezik. És itt egy nagyon érdekes, azt kell mondjam, interkulturális találkozás ez tulajdonképpen, mert hát olyan emberek, akik korábban nem hoztak családból ilyen örökséget, azok egy intellektuális indítatástól vezetve, gyakran a román államhatalom komoly gátjait leküzdve, látogatnak el ugye Kalotaszegre, mezőség rendkívül szék lesz ugye itt ennek az egésznek az egyik epicentruma, a mezőségi szék települése. Látogatnak el ezek az emberek, és találkoznak olyan zenészekkel, akik hát igazából, hogy úgy mondjam, ilyen ünnepi szolgáltatói a helyi magyar közösségnek. És akkor itt elkezdődik egy tanulási folyamat. Azt hiszem, hogy akik Magyarországról mentek, ott a tanulás tárgya az nyilvánvaló. Ennek hatásait aztán a késő 80-as évek egyetemi kultúrájába berobbanó együttesek, mondjuk talán a muzsikást érdemes itt megemlíteni, elképesztő népszerűsége mutatja, és aztán az, ahogy az egyetemi világban ez a szabadidő eltöltési forma tánc, ezek teljesen organikus részként fejlődnek ki. Ennek egy késői hatását volt szerencsém még nekem is egyetemistaként látni, amikor már nagy egyetemek bölcsészkarán nemhogy tudományos kutatás folyt ugye a néprajzi tanszékeken, hanem egyenesen önképző körökben jelentek meg a népi tudással kapcsolatos tartalmak, és hát ilyen egészen hosszúra nyúlt alkalmakon lehetett ilyesmivel találkozni, amelyek aztán néha már ismét tagadni, ugye ilyen ezoterikus tartalmakig jutottak el, amennyiben a népi kultúrának bizonyos formakincsét sajátos módon értelmezték néhányan. Ez szerintem ez egy nagyon korai, speciális turizmus. Nyilván most persze néhányan esetleg kérdezhetik, hogy hát hogy beszélhetek a muzsikás együttes fiatal tagjairól, mint turistákról, de hát valójában a turizmus ezt ugye egyfajta látogatásnak látja, amely egy kulturális látnivaló, attrakció, vonz erőt, látogat meg egy másik világban, akkor is, hogyha az infrastruktúra ehhez nem volt adott, és akkor is, hogyha a politikai környezet néha kifejezetten gátló volt. Végül is ezt bizony a turizmus egy korai turizmusnak látja Erdélyben. Ez szerintem hatását tekintve rendkívül jelentős, nagyon komolyan értékeli fel a városi értelmiségi közegekben ezt a tájat, fenntartva egyébként ugyanazokat a szimbolikus tartalmakat, amelyeket már itt láthattunk ugye a 20. században többször, de ne felejtsük el, hogy itt azért van egy nagyon komoly cezúra, tehát ezeket szinte újra kellett építeni, ezeket az értelmezéseket Erdélyről.
3: Ha itt ugrunk egyet Kádár korszak végéről rendszerváltozás utánra, jobban átléphetők lesznek a határok, mi változik, elindul egyfajta mai értelemben vett tömegturizmus a rendszerváltozás után Erdély felé, megnézni ezeket az autentikus és ősi tájakat, és mennyiben változik, ezt most idézőjelben mondtam, és mennyire változik meg ennek a tartalma, tehát ez ilyen lesz-e, mint amit mondjuk a 40-es évek turisztikai szövegeiben látunk, vagy amit a 70-es, 80-as években, vagy ez változik ez az identitás, vagy köré font gondolat, amivel elindul egy utazó?
4: Igen és nem a pontos válasz, ami persze így mindenre ad lehetőséget, de valójában az identitás köré font turizmusnak ez a volta, ez nem változik meg. Elképesztően felfut az Erdélybe irányuló turizmus, de ez alapvetően mind identitás központú turizmus. A változás, tehát ez egy folytonosság, a változás az, hogy nyilván egy bizonyos mértékben bekerülnek új helyszínek, átterelődnek hangsúlyok finoman azért, itt látunk elmozdulásokat. Én azt gondolom, hogy 1990 után a kulturális másság, amit az ember Erdélyben megtapasztalhat, most ezt értsük ugye a helyén, tehát tudunk beszélni az erdélyi magyarokkal nyilván, de ugyanakkor érezzük másságukat is. Ez a másság, ez nagyon sokszor ugye valamifajta eredetiségként ételeződik. Valamifajta romlatlanságként, változatlanságként, állandóságként. A gond az, hogyha folytatjuk ezt az asszociációs sort, akkor persze a maradiság is előbb-utóbb fel fog kerülni a szinonimák közé. És látszik, hogy azért a most technikai célból így mondom, hogy a kismagyar képzelet, kismagyarországi képzelet, az hajlamos ezeket rágatni az erdélyi magyarokra, és egy idő után ez terhes tud lenni. Tehát nagyon szép példáim vannak arról, hogy ugye én is fiatal kutatóként még a kézzel készített kenyereket élveztem és csinálhattam is Gyimesbe, és aztán, amikor 10 évvel később az ember visszament, és egy csíkszeredai pék kiváló kenyérrel ellátta az egész Gyimes völgyét, a helyiek pedig abban a pillanatban abba hagyták a rendkívül fáradtságos kenyérkészítést, akkor hát fülembe csengenek talán még az én gondolataim is azzal kapcsolatban, hogy hát itt elveszett valami, kérem szépen. És amikor a helyieket megkérdeztük, akkor ők mondták, hogy igen, elveszett, egy nagyon fáradtságos munka az elveszett, és ők nem nagyon szomorkodtak ezen. Tehát visszatérve, ezt én azt hiszem, hogy az a legpontosabb, hogyha hogyha egyfajta ilyen interkulturális rácsodálkozásnak nevezzük, amelyben egyfajta egzotikum jön létre. Ez az egzotikum, ez nem független egyáltalán Erdélynek ettől a történelmi sorsától és a korábbi korszakok előkészítő munkájától, amelyben ugye hasonló az autentikusság, az eredetiség világa volt. Viszont ne felejtsük el, hogy az egzotikum az mindig tulajdonképpen egy szintén egy ilyen relatív fogalomról beszélünk, amelyik egyfajta kulturális távolságot jelez, amelyben egy szerethető idegennel találkozunk. És az egzotikumnak a tárgya az ugye ebben az általában ugye a modernitásból a premodernbe visszatekintő ember szeme előtt tételeződik. Na most ez egy darabig, ugye az ember elnézte Erdély barátait, megismert ismerőseit, akik, hát én ugye néprajzi antropológiai terepmunkát végeztem, ott tehát nagyon sokszor az idősebb generációból kerültek ki, és úgy kedvesen, szeretettel fogadták ezt az érdeklődést, viszont fiatalabb barátaim számára, és ezt néha ugye meg is fogalmazták, hogy ez zavaró, mert hogy van benne egy ilyen erősen, úgy mondaná ezt a modern társadalom tudomány, de nem akarom ennyire elméletivé tenni ezt a beszélgetést, hogy ilyen posztkoloniális tekintet van ebben, de hogy valójában hát ebben van egy nagyon erősen tárgyasító, tematizáló, egyfajta konkrét jelentést ráaggató, és hát itt a látogató felől, tehát a turista felől érkező jelentés által megfogalmazott jelentés, és ezt az én művel tanult, világjárt nyelveket beszélő fiatal barátaim ezt néha nehezményezték, hogy hát ők igazából nem szeretnének egy rezervátum élő szereplői lenni. Na most így oda menni, és akkor így rácsodálkozni az erdélyi emberek romlatlanságára, ebben azért volt egy nagyfokú, kedvesen lekezelő, kedvesen leegyszerűsítő attitűd. Ennek ellenére nyilván a kulturális távolság és az erdélyek kapcsolatban, ugye, ahogy már mondtam, a 19. századtól felhalmozódó jelentések, azok nagyon sok magyar számára adták ezt az aha élményt, ezt a nagy, mert nyilván a látogató számára ez ugyanakkor egy ilyen otthonos, kedves, kicsi, intim, szeretettel teli, és akkor talán hogy támogatásra szoruló világként tételeződött, és mindenképpen alkalmas, elérhető nyelvileg nekünk, akik számára ugye az idegen nyelv az kihívás, sajátos nyelvünk miatt is, meg az ezzel kapcsolatos tanulmányi problémák miatt is, nyelvileg megközelíthető ilyen egzotikus világként tudott megjelenni, autentikus, egzotikus világként tudott megjelenni. Tehát nagyon sok magyarnak szerintem egy ilyen nagyon pozitív kultúra élményt adott ez, még akkor is, hogyha ez lehet, hogy bántó volt a helyiek számára. Ezt egy darabig nyilván ki tudja használni egy adott desztináció, építhet ilyen nosztalgia turizmust, viszont hát egy idő után ez nagyon zavaró tud lenni. Ugye, amikor már gátja azoknak a folyamatoknak, amelyet a helyiek esetleg egy az életmódjuk javulásaként komfortosabb voltaként élnek meg. És ekközben persze azt ne felejtsük el, hogy természetesen mindaz nagyon fontos volt, hogy ismét látogathatóvá váltak olyan helyszínek, amelyeket hát az ember egy jobb gimnáziumban számos alkalommal olvashatott ezekről a helyekről, az oda kötődő történelmi szereplőktől, tehát nem tudom, Mátyás király szülőházát meg lehetett nézni, azért ezek rendkívül jelentős dolgok, hogy itt a magyar kultúra és örökségnek egy hallatlan fontos szeletéről beszélünk, amelyet aztán ugye el lehetett kezdeni meglátogatni, és persze nyilván eközben szembesülni azzal, hogy a mindenkori politikai hatalom az éppen helyi hatalom, országos hatalom az éppen mit akar ezzel, akadályozza ezt, átfesti esetleg egy másik fajta trikolor színeire, ahogy Kolozsvár főterével történt, történelmi jelentőségű szobrok alatt hirtelen dák településeket talál le. Tehát ezek mind ilyen nagyon érdekes, ilyen rövidtávú változások voltak, amelyben az ember, mint valami fajta ilyen útvesztőben bolyongott, hogy most éppen mihez fog hozzáférni, meg mihez nem fog hozzáférni. Vannak bizonyos célmódosulások ugyanakkor, és erről utána érdemes beszélni.
3: Milyen célok módosultak, és hova jutottunk el ma? Tehát talán ma már nincs ez a, bár Kolozsvárra régóta jártam, de mióta nem Funár a polgármester, azért nem nemzeti színű, még a kuka is, meg az ásatás is megszűnt a főtér alatt. Milyen célok vannak, és ebben mondjuk hagyd tegyem ide kérdésként azt, hogy mennyiben Bukarest és mennyire Budapest határozza ezt meg, vagy mennyire az erdélyi magyarok tudják akár a turisztikai célokat módosítani.
4: Az utolsó kérdés ez elég nehéz azért. Én azt látom, hogy itt három diskurzus van erről a helyről. Három helyről értelmezik ezt a tájat. Annyiben az a nagyon furcsa, hogy a legtöbb helyet a helyiek értelmezzik. Ritkán tapinthatók ennyire nyilvánvalóan más erők, két erőközpontnak, két távoli erőközpontnak, akik ráadásul tele vannak imaginációkkal, történelem során felhalmozott elképzelésekkel, a törekvése arra, hogy a saját jelentésüket jelenítsék meg. Az egyik erőközpont nyilván ezt államhatalmi eszközökkel tudja megtenni, leginkább törvénykezéssel, szabályokkal, korlátozásokkal és engedélyek érdekesen kiosztott formáival. A másik, ugye azt látjuk, hogy a magyar fejlesztéspolitika határon túli formái azok nagyon komolyan tudnak létrehozni. Hát talán nem azt mondom, hogy területi egyenlőtlenségeket, de nagyon egyenlőtlenül osztanak el, emelnek ki lokalitásokat, és esetleg engednek el lokalitásokat. és ezek nem feltétlenül esnek egyben nyilvánvalóan a másik erőközponttal. Azt gondolom, hogy ha jól követem, akkor nem feltétlenül esnek egyben egyébként helyi értelmiség elképzeléseivel sem mindig. És ez gyakorlatilag fenntart egy ilyen hármas diskurzust, amelyben aztán hát az egyszerű magyar turista próbálja meg megtalálni a helyét. Ugye belép ebbe a világba, vannak a kis Magyarországon nagyon népszerűsített helyek, és oda csoportosított hazai források, tehát az anyaország forrásai, és akkor nyilván ott meg lehet tapasztalni dolgokat, vannak korlátozások persze a román államhatalom által, amelyek pedig korlátoznak bizonyos dolgokat, és aztán nagyon izgalmas kalandokat lehet átélni, hogyha az ember megtalálja azt, hogy például a helyiek mit találnak érdekesnek. Mondjuk milyen magas hegyi desztinációkat ismernek ők, amelyekről mi nem is tudunk, nekik viszont mondjuk 100 éve a fontos turisztikai helyszín. A turizmus egy rituális természetű cselekedet, konkrétan egy ritusként értelmezhető. És ezt azért hozom fel itt ezen a ponton, mert mi ebben a rituális cselekvés sorban jelenünk meg ott, ráadásul egy kvázi vallási dimenziót is megélve, ugye a nemzet és a nemzet veszteségeinek a szinte szakrális világában bolyongunk olyan helyszíneken, ahol a helyiek, hogy úgy mondjam, élnek. Nehéz elképzelni ugye nekünk azt, hogy hát hogy lehet itt élni, így hétköznapilag. Tehát, hogy itt lehet így hétköznapi módon hétköznapokat megélni, hiszen nekünk ezek mind rituális és szakrális világok. Márpedig emberek ott is valószínűleg felkelnek, elmennek a boltba, elküldik a gyereket az iskolába, tehát zajlanak ezek a hétköznapok, amit a turista sosem tud megérteni. Ennyire nyilvánvalóan, mint nekünk Erdélyben, talán csak a túlturizmustól sújtott, meghatározó globális desztinációkban csodálkozhatnánk rá hétköznap és turista értelmezés különbségére. Mondjuk Velencében vannak lakosok, Velencében, és hétköznap és iskola. És ugyanez van nekünk egy kicsit Erdélyen. Na most itt szerintem van egy alapvető dolog, amiről azonban beszélni kell, mindenképpen ki kell emelni, hogy a rendszerváltás után egyértelműen létrejön egy olyan turisztikai desztináció, ami azt gondolom, hogy a teljes magyar glóbusznak egy újfajta szakrális középpontját hozza létre, és ez ugye Csíksomlyó. A magyar néprajz, antropológia számos jelentős munkát szentelt, most is születnek új munkák ezzel kapcsolatban, komoly monográfiák, amelyek egészen frissen vehetőek meg, és nagyon izgalmas anyagokat tárnak elénk a Csíksomlyó történetéről, Csíksomlyó vallási szerepének a fokozatos, folyamatos változásáról, és arról, hogy hogyan válik ez aztán 1990 után fokozatosan egy ilyen összmagyar spirituális központtá, amelyet azt hiszem nem itt az Európa Rádiónban sem túlzás azt állítani, hogy hát ma már messze nem csak katolikusok látogatnak, hanem, és akkor tulajdonképpen miért is megyünk egy katolikus kegyhelyre ezek szerint, ha már nem csak katolikusok látogatjuk, sőt, megkockáztatom, különösen a friss népszámlási adatokra tekintette, hogy hát igazából nem is vallásosok látogatjuk, már talán legtöbben Csíksomlyó. Tehát itt egy rendszerváltás utáni magyar kulturális tájkép szempontjából is egy kiemelkedő jelenségről beszélhetünk. Ezt most teljesen értéksemlegesen szeretném csak hangsúlyozni, hogy ez egy mindenképpen figyelemre méltó, tanulmányozandó jelenség, hogy ez a fajta ilyen szakrális magyarság megélésnek, ilyen pseudovallási nemzeti élmény megélésnek a helyszíne az tulajdonképpen egy kisebbségi térben születik meg, vagy jön létre. Amelynél ismételten persze ne legyünk azért naívak, és nyilván próbáljunk meg túllátni a saját turista szemüvegünkön, ismételten nagyon-nagyon sokféle értelmezés csúszik egymásra, hiszen ott vannak a helyiek, ott vannak azok a gyimesi, alcsiki, felcsiki közösségek, akik tradicionálisan oda jártak, és gyalog jártak ebbe a búcsúba, és talán szeretnének néha ismét egy intim búcsú élményhez is jutni, ha nem lenne ott még körülöttük 200-300 ezer ember, akik politikai indítatásból, ami nagyon markáns, nagyon jelentős, ugye politikai legitimációszerzésnek egy nagyon fontos eszköze a anyaországi politikusoknál, hogyha majdnem azt mondtam, kanosszát járnak, elzarándokolnak Csíksomlyóba. Nyilván van egy nagyon erős egyházi, pasztorációs, evangelizációs dimenziója, valamifajta szakralitás élmény megélésének lehetőségét kínálja fiatalok számára is. Ez a hely nyilván egy rendkívül erős nemzeti kulturális dimenziója. Tehát itt nagyon sok olvasat kerül egymásra, amelyik mindenképpen társadalomtudományi szempontból, néprajzi antropológiai szempontból, mindenképpen vallástudományi szempontból, mindenképpen egy hallatlanul izgalmas jelenségként értelmezhető ez, ami azt gondolom, hogy 1990 után hát egy egészen újszerű ilyen szakrális központját teremtette meg a nemzetnek.
3: Minden nyomán, amiről beszéltünk, nagyon kíváncsi vagyok a véleményedre, hogy szerinted ma hazafias dolog Erdélybe utazni? Van a magyarországi utazókban egy ilyen érzés, még mindig egy ilyen szemlélettel, hogy valami romlatlant látna, vagy úgy érzi, hogy na ez nekem kötelességem, vagy ez eltűnt már szerinted, mint a 40-es évek szövegéből idéztem. Mit gondolsz?
4: Ez semmiképpen nem tűnt. Nagyon érdekes kultúratudományi vizsgálatok vannak éppen arról, hogy a Magyarországról Csíksomlyóba látogató búcsújárók ugye hogyan látogatnak el az 1000 éves határhoz, aminek hát aztán végképp semmilyen vallási dimenziója értelemszerűen nincsen, ugye az utolsó őrházhoz, a Gyimes völgyébe, vasúti őrházhoz. Ez teljesen nyilvánvalóvá teszi, hogy amit már előzőleg is mondtam, hogy én úgy érzem, hogy itt remélem nem bántok meg ezzel senkit, de hogy itt a vallási dimenzió helyett azt nagyon komoly mértékben felülrétegzi egy ilyen nemzeti turizmus, amit itt láthatunk. Tehát itt tulajdonképpen a nemzetvallás kegyhelye Csíksomlyó. Szándékosan használom ezt a fogalmat, amellyel ugye arra akarok utalni, hogy nem feltétlenül a vallás kegyhelye Csíksomlyó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek a jelentések mind élnek, és ezek mind irányítják és mozgatják az utazót. És nyilván én azt gondolom, hogy ma Magyarországon szülőként például, mert nyilván én is most már gyerekeimmel utazok az utóbbi időben Erdélybe, néhány évente ez mindenképpen előfordul, hogy ellátogatunk, és ott egy szerintem a szülői felelősség nagyon jelentős, hogy tulajdonképpen mi az az értelmezés, amit itt adunk amellé, amit ott látunk.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Pusztai Bertalant, a Szegedi Egyetem tanárát, turizmuskutatót hallották.
1: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
2: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiunk honlapján az Európa Rádió.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a TISZA felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisknél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért, míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél, az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés. közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád-Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós gyümölcskertész. Édesanyja. Szent Péteresen.
1: Főr Eliezer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
6: 47. fejezet. Meggyújtottam egy fáklyát, és elindultam az uram előtt. A sátrak körül mindenfelé alvó katonák hevertek. Csak az ebek ugatása hangzott az ében. A gazdám a fővezérrel lépkedett utánam. Nem beszélgettek. Csak mikor a sátorunkhoz értek, s a fővezér fölült a lovára, akkor kérdezte Csát. Hát nem mi kezdjük? Már alig, felelte álmos egykedvűen a fővezér. A jelek nem világosak? Nem. Attila bizonyosan végignézi reggel még egyszer az állásokat. Elámultam a fővezér szaván. Később világosodtam rá, hogy Attila szándékosan viselkedett úgy az idegen fejedelmek előtt, mintha a jelek kedvezők volnának. S ha ők kezdik? Kérdezte Csát. Nem hiszem, rázott a fején a bátyja. Aludj, amennyit csak lehet. Én még ebben az órában indulok. Délnek? Arra. Két kémünk vállalkozott, hogy felgyújtja a szénás szekereket, ha szél fúj. Közel állították egymáshoz. Isten, ha segít, a hátukba kerülök. Vigyázz majd a pataknál, ahol nádas. És a két testvér kezet fogott. Csát gondolkodva lépett be a sátorba. Megállt, mintha tűnődne valamin. Azután akkorát ásított, hogy az állacsontja is megroppant. Beletűztem a fáklyát az oszlopvasba, és segíteni akartam neki a vetkezésben. Ma nem vetkezünk, hárított el Csát. Te is csak ruhástul heveri le. A kardodat se tedd le. Belenyúlt a ládába, s két kis bőrtömlőt vett ki onnan, akkorákat, mint a kis gömböt szokott lenni. Vidd ki, mondotta, és akaszt hátul a nyeregre. Takart be vizes ruhával. Egyiket a villámra tedd, másikat a vezetéklóra. Megállj! Szólt ismét a ládába hajolva. Neked is adok egyet. Harc közben nagy a szomjúság. Kihúzta belőle a dugót, és megkóstolta. Leszekedett, teremtette! Megecetesedett! Ízlel csak, ecetes! Nem csoda, feleltem. Tudod, uram, hogy pincét nem hoztunk magunkkal. Hát a királyé miért nem romlott meg? Hordókban hozták, vizes bőrök alatt. Ledőlt a kapcsokon függő ágyba, s legottan elaludt. A lovak ott álltak szerszámban a sátor mellett, velük virrasztott karacslovász is. A nyergen akkor már ott lógott a rézzel borított somfa buzogány, s a púzdra, amely tömve volt félöles nágynyillal. Vess a lovak elé, mondottam. Reggelnek előtte alig, ha lesz dolgunk. Karacs ásított.
7: Nem látod, felelte, hogy rajtuk a zabos túrba.
6: És ő is ledőlt a sátor oldalába. Én a sátor ajtaja elé feküdtem, a bőr ereszet alá. Az ágyam az oszlopokra volt csatolva. Alattam Ladó aludt, meg két rabfiú. Még az alpesek között osztották őket Csátnak. A lábukon még lánc volt. 48. fejezet. Sokáig nem tudtam elaludni. Arra gondoltam, hogy lesz-e még éjszakám ezen a földi világon, vagy hogy ma látom utoljára a göncöl szekerét. Milyen más volna ez az éjszakám, ha emőkével nem találkozom? Aludnék most otthon, Konstantinápolyban, a tengerillatos, csendes nyári éjölén, s nem hallgatnám az alvó pokol közepén, hogyan ropogtatja a zabot az az állat, amely talán már reggel a halál világába ragadt bele engem a hátán. Éjfél tájt, aztán mégis elnyomott az álom. De meddig alhattam? Nyáron már éjfél után 3-kor pirkad az ég. Arra ébredtem, hogy a tábor zörög. Mindenfelé dobog a sok ló, itatóra viszik őket. Fölléptem a sátor fogas oszlopára, s az ellenséget szemléltem. Hát ott is nyüzsögnek. A két tábor közt lovak milliói, mind a patakon. Vajon jut-e víz mindnek? És hát meg lesz-e ma a csata? A gazdám is fölkászálódik. Mosdik a tenyeréből, bajuszát, szakállát törli a markába. Tartom a bőrköntöst, fölrántja, siet Attilához. A hunok már mind lovon ülnek. A fiatalja a nyergetlen lovon, csupán a gubáját, vagy egy bőrdarabot, vagy pokrócot csatolva maga alá. Az öregek is alacsony kápájú nyergen. Attila sátora felé forgatják a fejüket. A távolabbi mezőkről is át-át kiabálnak. Mi lesz már? Indulunk-e? A fiatalságnak viszket a marka. Az idősebbek is jónak vélték volna a száraz napos időt, s jobb reggel, míg meleg nincsen. S mindig jobb ma, mint holnap. Magam is türelmetlen voltam. Míg a gazdám Attilánál időzött, még egyszer megvizsgáltam a csatokat a kantáron, kengyelen, harci dolmányomon, hevederen. Tőrömet, kardomat a saromtalpán csiszolgattam, a két térdemre lószörrel tömött bőrzacskót kötöttem, mint a többiek. Egy arab kereskedő befurakodott a hunok közé, és oroszlán zsírt árult. Vettek belőle sokan, és tréfálkoztak vele, hogy nyerítette az oroszlán, vagy röfögött. Az arab esküdözött, hogy tulajdon késével szedte ki a zsírt az oroszlánból Afrikában. Végre Attila leizent, hogy egyen igyon mindenki, meg hogy a lovakat abrakoljuk. Hát előfüstöltek a tábori konyhatüzek. A sátorok utcáin marhákat, borjukat, bárányokat, juhokat vezettek mindenfelé. Hát nem harcolunk ma, bosszankodott egyik másik. Talán délután. Délután. Öreg apám se hallotta. Nem látod, hogy a nap szembesüt? De hát miért nem támad a római? Nekik nem süt a nap a szemükbe. A kémek hírelték, hogy Écius még egy sereget vár, másnap reggelre készülnek. Délután harcolunk, mondta csát, amikor a harci köntösét levetette, hogy vigyázzak rá. Meleg volt. A tüzek fölött öles nyársakon forgott az az erő, amely majd délután csatázik. Negyvenkilencedik fejezet. A sátorok déli árnyéka rövid még, mikor Kászon kürtös megjelenik a királyi sátor ormán, s belefúj a nagy fehér elefántcsont kürtbe. Ezernyi ezer kürt rival meg, és ismétli ezt a három iszonyú üvöltést. S ha csend volna, hallatszana, hogyan száll ez a három hang át a táboron a messzeségbe is, ahova szem már nem láthat, de ahol még a mi népünk sokadozik. De csörögnek a fegyverek. Kiáltások zűrzavara egyszerre a tábor, nevek, hívások, parancsok hangzanak össze-vissza. Mindenki lóra fordul. Mindenki kötözi, igazítja magán a bőrsüveget, sisakot, melvasat, pajst, puzdrát, kardot, kelevészt, lován a hevedert, íján az ideget. A szarmaták és rokszolánok fejükre vonják a szarvazott fejbőröket. A gelonok emberi koponyákat tűznek a dárdájukra. A markomannok ökörszarvakat csatolnak föl. A megjelenésük ördögi. A sereg előtt 30 helyen gomolyodik fel egyszerre az áldozati tűzfüstje. Az idegen népek papsága is áldoz. A hun papok lovat áldoznak, fehéret, a szarmaták és gelonok embert. Egy ismeretlen kürtrikoltás jött a távolból, északról, valami hosszan kígyózó hang, amelyet még nem ismertem.
3: Fennmán kanyarítanak, mondta egy lovász.
6: Az őrök visszahúzódtak a mezőről. A sátorok utcáin mindenfelé a száguldó zoltánok rúgtatják a port. A zászlótartók a kengyelükbe illesztették már a zászlóik nyelét. A síposok a belső szekerekre álltak. A gépíjakba és gépparittyákba lovakat fogtak be. Minden mozdulat gyors, a szemek csillogók, mindenki kiabálva beszél. Talán csak én egymagam vagyok sápadt, hallgatag. Most érzem, hogy hideg vonul át rajtam, mintha egy láthatatlan dökkutya nyalt volna az arcomra. Egyetlen gondolat áll az agyamban, áll szinte befagyottan, s az a gondolat, a halálodba indulsz. Akkor még ott álltam Attila sátora előtt. A lovászok között álltam, akik Attila és a főurak lovait tartották. A lovam szügyén bőrkötény, nyergén a buzogányom. Magamon a szürke harci köntös, amely fölé még kacagányt is akasztottam, hogy az urakhoz jobban hasonlítsak. Fejemen a bőrszínre mázolt részsisak, jobbomon a kard, balomon a puzdra, s benne valami százszál félöles könnyű nyíl. Hátamon is puzdra, kezemben az íjam. A kürt szó másodszor szólott a sátor ormáról. Ezernyi kürt kapja át, és üvölti át a tábor hosszán. A szekérláncokat kikapcsolják. A lovas nép csörögve-zörögve özönlik ki a közökön a mezőre. Fürge paripákon darutollas és structollas zoltánok cikáznak a sokaság előtt. Nemzetségek és családok szerint rikoltják csoportokba a lovasokat. A legelső sorba azokat sorakoztatják, akiknek a lova szügye legjobban vértezett. Kipróbált hősök azok. A zsákmány javából kettős rész illeti őket a csata után. A csapatok közepén hosszú lándzsán a családi jelvényt tartja a legfiatalabbik, néhol alig 15 éves kölyök. A jobb karja valamennyinek mesztelen. Némelyiknek a bal is, de ezüst kígyó vagy részkígyó tekerül a karra, hogy védje az izmokat. Csak a mell van erősen födve, meg a fej, de érc sisakot keveset látni. Többnyire bőrsüveget viselnek most is. A fehér hunok a feketékkel összekeveredve apró csapatokban tarkálnak a belső sorok között. Leghátul állnak a gyalogosok. Nagy áldás zúgás Attila sátora felől.

0: nem csak kenyérrel él az ember.
1: Elkészült az Európa Rádió telefonos alkalmazása, így műsoraink még egyszerűbben elérhetőek mindenki számára. Élőben hallgathat minket a vonaton, a boltban, vagy otthon főzés közben. Ráadásul, ha Tiszán inneni és tiszántúli református egyházkerület híreit, kiadványait is egy helyen megtalálja. Értesüljön azonnal a legfrissebb történésekről, és olvassa el rendszeresen a napi ige magyarázatokat. Keressen minket a Google Play áruházban, vagy az App Store-ban. Európa Rádió, a református értékadó, mostantól a telefonunkon is.
0: Hírek az Európa Rádióban.
2: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket. Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: bakosom bakopok dudo turujoni korok salhív bakosom bakopok.
1: Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
2: Inváziós fajok terjedése és kezelési lehetőségei Magyarországon címmel online kiadványt jelentetett meg a Hunren Ökológiai Kutatóközpont, amely részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Rávilágít arra, hogy az invázió nem egyetlen esemény, hanem egymásra épülő szakaszok sorozata, ahol a korai felismerés és a gyors beavatkozás döntő jelentőségű. A szerkesztő Halasi Melinda elmondása szerint a kötet egyik fő üzenete, hogy az invázió kezelése komplex társadalmi tanulási folyamat. A természet és társadalom tudósok, a döntéshozók, a gazdálkodók és az állampolgárok együttműködése nélkül nem lehet sikeres. Épp ezért céljuk, hogy a kiadvány pár beszédet indítson és hozzájáruljon egy összehangolt, ágazatokon átívelő fellépéshez az inváziós fajokkal szemben. A riporter Balázs Alexandra.
3: Sajnos azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy azért ebben a témában elég sokat hallhatunk, akár a sajtóban is, mondjuk például a kaktusz terjedéséről, vagy a kokárda virágról, vagy akár most a szőlőkabócáról, ami ugye gazdasági károkat is okoz, mégis valahogy nehezen tudatosul az az emberekben, hogy ez egy olyan probléma, ami nem csak a kutatókat meg a szakembereket érinti, hanem a hétköznapi embereket is. És ez a kötet igazából nem egy kifejezetten szakmai kiadvány, ami csak szakembereknek szól, hanem egy olyan ismeretterjesztő kiadvány kívánt lenni, amit tudnak használni esetleg pedagógusok a munkájukban, egy kicsit is érdeklődő nem szakemberek is ránézhetnek, és úgy megérthetik talán belőle, ez lett volna a célunk, hogy miért is jelent ez ekkora problémát, és miért gondoljuk azt, hogy ez nem csak ökológia, nem csak természetvédelem, hanem érinti a gazdaságot és a társadalmat is.
4: Egyáltalán az emberek tisztában vannak azzal, hogy mi az, hogy őshonos, meg nem őshonos?
3: Nem, ezt nagyon jól látod. Itt kezdődik a dolog, hogy máshogy értékeljük azt, hogy mi az, hogy őshonos, és nem őshonos. Egy ökológus számára őshonos fajnak azt tekintjük, ami a Kárpát-medencében hosszú ideje jelen van, és van egy olyan dátum, Amerika felfedezése, amikortól kezdve beszélünk új jövevényekről, tehát olyan fajokról, amik ezelőtt a dátum előtt nem voltak meg a Kárpát-medencében, nem alkalmazkodtak úgy az itteni viszonyokhoz, és nem ágyazottak be az itteni tájképbe úgy, mint korábban. Ráadásul ezek gyakran hátrahagyják a saját betegségeiket, kártevőiket, versenytársaikat, és ezért extra előnyhöz jutnak itt, és ezért tudnak ennyire terjedni, és esetenként komoly problémákat okozni, akár a természetvédelem, akár más ágazatok számára. Viszont például, hogyha kertészek fejével gondolkodunk, sokszor egy kertészeti újságban már honos fajként jelenik meg az, ami itt úgymond meghonosodott, tehát nagyon régóta itt van, nagyon régóta használják a kertészek, akár városi díszparkokban, akár magánkertekben, illetve vannak olyan növények, ami mondjuk gyerekkorunk óta itt van a tájban, és mindenki megszokta. A népdalok az akácos útról, ugye az akác az a magyar identitás része valahol, de ugyanakkor egy Amerikából származó növény, ami akár károkat is tud okozni a természetvédelem számára. Tehát, hogy nagyon mások a megközelítések, és ebben kéne valahogy először egyetértenünk, és elfogadni azt, hogy ki hogy gondolja ezt, tisztában lenni vele, és tisztában lenni azzal, hogy akkor ezek közül melyek azok a növények, állatok, vagy alsóbrendű élőlények, amik problémát okoznak, és amivel azoknak is kell foglalkozniuk, akik esetleg honosnak vagy őshonosnak tekintik őket.
4: Igen, olvasva ezt a kiadványt, én meglepődtem, hogy amit mondtál, hogy sok olyan növény van, amivel együtt nőttünk föl, és őshonosnak hisszük. Tehát ilyen például a Kiskunság szikes pusztáin a cidrus néven ismert tamariska, vagy például az ördögcérna. Én se gondoltam, hogy ezek nem őshonosak, pedig nem őshonosak, csak láttuk őket, ott volt körülöttünk, és ezért gondoltuk azt, hogy ezek őshonosak.
3: Igen, de például a saját korom is olyan, hogy gyerekkoromban nekem büszkén mutatták azt az egy kertet, ahol volt, hogy nekik van papagájviráguk, és ez milyen szép. És ugye most ez egy olyan növény, amit az EU tiltó listára tett, és nem szabad forgalmazni, nem szabad ültetni.
4: És akkor még ott vannak azok a fajok, idegenhonos fajok, amelyeket célzottan hoztak be hazánkba, például ha halakról beszélünk.
3: Igen, nagyon sok ilyen, tehát alapból a korábban behozott fajok többsége az olyan, hogy valamilyen gazdasági célból, vagy akár díszítő értékük miatt hozták be őket. Ugye a kertészet is keresi mindig az új fajokat, keresi azokat, amik itt túlélnek ez alatt az éghajlat alatt, és tudjuk a kerteinkbe ültetni. Az erdészek keresnek olyan fafajokat, ami túlélik a nehéz körülményeket, és gyorsan fejlődnek, hamar jön belőle vissza faanyag. A mezőgazdaság is próbálkozik mindig új fajokkal, a halászat is próbálkozik mindig új fajokkal. Tehát ez egy természetes folyamat. Önmagában ez nem gond. Az a gond, hogy az utóbbi években nagyon felgyorsultak ezek a folyamatok, egyrészt a kereskedelmi folyamatok, milyen új fajok jönnek be. Nagyon sok olyan faj jön be, amit nem direkt hozunk be, hanem behozunk véletlenül egy olyan fajjal, amit amúgy szeretnénk, mondjuk behozunk mediterránból növényeket, és vannak ugyan próbálkozások, hogy ezeknek a növényeknek a kártevői ne érkezzenek be, de hát azért valami mindig átcsúszik. És ráadásul ugye sokat beszélünk mostanában a klímaváltozásról is, és sajnos sokszor a klímaváltozás ezt kedvezhet ezeknek a fajoknak, mint a honos fajoknak. Tehát összetevődik az, hogy sokkal több faj jön, akár véletlenszerűen is, meg az, hogy esetleg jobbak már nekik a körülmények, mondjuk télen nem fagynak el a kártevők, hullancsok, vagy akár olyan növények, amik terjedésre képesek.
4: A kiadvány az részletesen bemutatja az inváziós folyamat lépéseit a behurcolástól, a megtelepedésen és terjedésen át egészen a tömegessé válásig. Mert hogy van az, amikor véletlenszerűen kerül be valami hozzánk, és úgy gondolják az emberek, hogy esélye nincs arra, hogy túléljen, de hát már ez is megdőlt sok faj esetében.
3: Igen, ez így van. Vannak olyan növényfajok, amik nálunk még Magyarországon nem tudnak például túlélni az esetleges téli nagy hidegek miatt, de mondjuk már Nyugat-Európában terjednek. Tehát, hogyha egy-egy faj megszokja az itteni környezetet, adaptálódik, tehát olyan genetikai változatai élnek túl, amik mégiscsak jól érzik itt magukat, vagy megváltozik az itteni környezeti lehetőségük, akkor okozhatnak problémát. Tehát ezért fontos az, hogy azokra a fajokra is figyeljünk, ami jelenleg még esetleg nem érkezett meg Magyarországra, vagy megérkezett, de tudjuk, hogy igazából a jelenlegi körülmények között még nem jelent problémát. Tehát ez az első lépés, hogy a határokon átcsúszást, illetve az, hogy mondjuk a kertekből, vagy termesztésből, tenyésztésből kijusson a természetbe, azt megakadályozzuk.
4: És akkor hozzátok részletesen a kiadványban, hogy helyi vendégből hódító, amikor egy faj túl jól alkalmazkodik, és ugye itt vannak az alkalmi fajok, például a barátpapagáj, vagy az évelő tolborszfű, és ott vannak a megtelepedett, már meghonosodott fajok, a nyest kutya, aztán ott van a tintahalgomba, ami már Magyarországon is megtalálható, a Zemplénben, a Csereháton és az Akteleki karszton is, és ugye ez volt az, amikor az Őrségben bukkantak rá először az 1960-as években. Most 2026-ot írunk. Tehát nagyon jól alkalmazkodtak.
3: Igen, ez előfordul. Vagy ott van például a nílusi lúd is, ami megjelenik. Tudjuk, hogy már Nyugat-Európában, például Németországban kifejezetten nagy problémákat okoz. És ezek azok az alkalmak, amikor igazából mi azt javasoljuk, hogy ezeket a egy-egy helyen megjelenő, már megtelepedett fajokat viszonylag gyorsan föl lehet számolni. Tehát ha tudjuk, hogy amúgy más országokban problémát jelent, és nálunk is problémát jelenthet, akkor megpróbáljuk megakadályozni, hogy nagyobb mértékben elszaporodjanak az országon belül.
4: Ha a növényeket nézzük, akkor azok kétféle módon terjedhetnek. Egyrészt mondjuk maghordozással, tehát mi turisták vagy laikusok is vihetjük, mert ugye nem gondolunk arra, hogy a ruhánkra például egy-egy kirándulás során mennyi mindent tapadhat, és mennyi mindent hozhatunk be azzal, vagy az, amikor szándékosan ültetnek el, például kaktuszokat. Számomra megdöbbentő volt, amikor arról kellett interjút készítenem, hogy országszerte elterjedtek például a medvetalpkaktuszok, a fügekaktuszok, és hogy ezeket valószínűleg túrázók ültethették el, vagy olyanok, akik szerettek volna a természetben is gyönyörködni a kaktuszokban.
3: Igen, ugye az emberek szeretik a változatosságot, szeretik az újdonságot. Én is szeretek a kertembe szép új növényeket ültetni, és abba ugye nehéz belegondolni, hogy ez mit jelent. Miért zavarna egy sziklagyebben bárkit is egy kaktusz, amikor úgyse mennek oda, hát milyen jól néz ki, csak az látja, aki tényleg fölbír mászni ilyen helyekre. És hogyha elterjed ott az a növény, akkor nagyon nagy természetvédelmi károkat okoz, mert a sziklagyepeken nagyon szép hazai olyan fajok is élnek, ami akár endemikus, tehát sehol máshogy nincsen, csak nálunk egy ilyen gyepben. Úgyhogy ezt meg kéne gondolni, hogy mit hova ültetünk ki szándékosan, és az a véleményem, hogy szándékosan nem szabadna a természetbe semmit sem kiültetni, nem szabadna kísérletezni ilyenekkel, mert amíg még az ember kijár és kontrollálja, addig jó, de mi van, hogyha én már nem tudok oda kimenni és kontrollálni. A másik, amit említettél, hogy ugye vannak a véletlen esetek, ugye amikor kirándulunk, akkor inkább bosszankodunk azon, hogy mi minden gyűlik össze mondjuk az okninkon, de abban nem gondolunk bele, hogy ami összegyűlik, azt egyik helyről mi elvittük a másikra, és hogy ott mi lesz vele, mert miért gondolnánk bele, ugye csak nekünk okoz bosszúságot. De hát ezért érdemes mondjuk mielőbb megszabadulni tőlük, egyrészt ne szúrja a bokánkat, másrészt még olyan helyen dobjuk ki, ahol nem visszük át mondjuk egy olyan szép helyre, amit amúgy élvezünk, mert még érintetlen természetnek érezzük. Tehát inkább az autó mellett szedjük le az okninkról, és dobjuk ki ott egy szemetesbe, mint hogy bevigyük máshova.
4: A kereskedelemnek óriási szerepe van egyébként az idegen honos fajoknak a terjesztésében és terjedésében. Mit ír elő a jogszabály? Mert ha jól tudom, akkor vannak fajok, amelyeket tilos behozni, mégis bekerülnek az országba.
3: Igen, vannak. Egyrészt vannak inváziós fajokra vonatkozó rendelkezések. Elsősorban EU-s előírások van, egy rendelet kifejezetten az inváziós fajokkal kapcsolatban, és a listás fajokat ugye értelemszerűen egyik tagállamban sem szabadna kereskedelmi forgalomba hozni. Aztán lehetnek helyi vonatkozások, illetve vannak külön a kártevőkre vonatkozó karanténszabályok, növények, állatok kereskedelmére vonatkozó különböző szabályok, amik nem kifejezetten az invázió korlátozására szólnak, de mégis hozzásegítenek ezekhez. Viszont hát azért az emberekben mindig van egy olyan, hogy jaj, de az mennyire szép, és csak nekem legyen, és általában akár a jó szándék is megvan, hogy ő csak magának akarja, és nem akar ebből gondot, hogy utána kiszabaduljon, vagy kiutassa a természetbe. De hát aztán megvan az a figyelmetlen hozzáállás is, amikor mondjuk egy akváriumi halat aztán mégis kiengednek, ráadásul olyan helyre, ahol tudják, hogy jól érzi magát mondjuk egy meleg vizeket kedvelő halat egy hévízi területre. Ez mindig megvolt szerintem az emberben, hogy szereti áthágni a szabályokat, hogy rám nem vonatkozik, de azért jó lenne megfontolni azt is, hogy mekkora kárt okozunk ezzel másoknak a magunk örömének a biztosítása érdekében.
4: Internetes kereskedelem, azt ellenőrzik egyáltalán, vagy ellenőrizhetetlen?
3: Hát szerintem ez nagyon nehezen ellenőrizhető, nem hiszem, hogy ez lenne az út. Én inkább azt gondolom, hogy ha tudatosulna az emberekben az, hogy még ha be is hozom, nagyon vigyázni arra, hogy véletlenül se jusson ki a természetbe, akkor...
4: Vagy ha megunta, akkor nem kiengedni a természetbe, hanem mondjuk elvinni egy állatkertbe.
3: Hát elvinni egy állatkertbe, nagyon sok ilyen csoport van, ahol valaki más átveszi, aki örülne neki, tehát hogy ne a természetbe dobjuk ki, még akkor se, hogyha azt gondoljuk, hogy az mondjuk úgyis elpusztul. Mert az egyik kaktuszfertőzés pont így kezdődött, hogy csak kidobták, hogy ne legyen útban, nem gondoltak arra, hogy az ott túl fog élni és problémát fog okozni.
4: Igen, és ott kezdődik, ahogy mondtad is, ha már például állatokról beszélünk, akkor felelős állattartás. Tehát, hogy ne vegyünk aligátorteknőst, mert hogy nem marad picike. Tehát az nagyon nagyra meg tud nőni. És túlél bennünket.
3: Igen, igen. Ilyen szempontból egyébként jó lenne, hogyha tényleg a kifejezetten speciális élőlényekkel foglalkozó akvaristák a veszélyekre is fölhívnák a figyelmet, meg a kereskedők is, tehát hogy sokszor nem is tudják ők maguk sem, hogy milyen tulajdonságokkal bír egy faj, és milyen következménye lehet annak, hogy azt valakinek eladják.
2: Halasi Melindával, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont főmunkatársával Balázs Alexandra beszélgetett.

0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, néhány perc múlva 7 órakor jönnek a hírek itt az Európa Rádióban. A következő 2 órában a Kontinentális Reggeli című magazinnal várjuk kedves hallgatóinkat.
0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Kocák Szilviától hallják. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a Maastrichti kritériumokat, írta Kármán András pénzügyminiszter annak kapcsán, hogy csütörtökön Magyarországra érkezik az Eurogroup elnöke, Kyriakos Pierakakis. Kármán András a Facebook oldalán közzétett bejegyzése szerint Magyar Péter miniszterelnökkel pénteken találkoznak Kyriakosszal, akivel pénzügyminiszterként először a májusi ciprusi ECOFIN ülésen folytatott bilaterális tárgyalást. A tárcavezető kitért a referencia kamat stopra is. Mint írta, ez attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondták, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzálog hitelek kamat stopja. Ezzel kapcsolatban közölte, a Tisza felelősen konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstoppot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak. Az energiaszolgáltató egységesíti az ügyfélkiszolgálási rendszereit, így az összes ügyfél közös felületre költözik. Emiatt viszont jó ideig korlátozott lesz az ügyintézés, így arra kérnek minden ügyfelet, hogy akinek még sürgős dolga van, az záros határidőn belül intézze el. Az átállással járó átmeneti ügyintézési korlátozás valamennyi ügyfelet érint, eltérő mértékben a változásról az érintetteket személyre szabottan tájékoztatják. A közlemény szerint az átállás leginkább az MVM DMAS ellátási területet érinti. Az MVM DMAS hálózati online ügyfélszolgálata is költözik, így az okosmérők mérési adatai sem lesznek elérhetők az eddig használt felületeken. Az adatok az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalán csak 2026. június 1-jéig lesznek visszamenőleg feltöltve, így akinek szüksége van a korábbi időszakra vonatkozó értékekre, azokat még az átállás előtt mentse el. A versenypiaci felhasználók részére jelenleg működő MVM hálózati online ügyfélszolgálat megszűnik, a jövőben ezek az ügyfelek is az mvmnext.hu/ügyfélszolgálat oldalon intézhetik ügyeiket, írták közleményükben. A Netrisk-nél 2026 első fél évében 23%-kal több kötelező felelősségbiztosítási szerződést kötöttek az autósok, mint egy éve. Az átlagdíjak 9%-kal 49 ezer forintra mérséklődtek. Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a közleményben kiemelte, a csökkenő átlagdíjak azt mutatják, hogy a biztosítók között fokozódik a verseny az autósokért. Míg 2010-ben kevesebb mint 3 millió autót tartottak nyilván hivatalosan, a múlt év végén ez a szám megközelítette a 4,4 milliót. A Netrisknél pedig az idén összesen már több mint 340 ezer kötelező biztosítást kötöttek személyautókra, ami 19%-os bővülésnek felel meg. Összesen a motorokkal, buszokkal, teherautókkal együtt pedig már 23%-os volt a bővülés. A KGFB mellett a kaszkó biztosítások száma is nőtt a Netrisknél az idei első fél évben 16%-kal. Az átlagdíj meghaladta a 170 ezer forintot, minimálisan nőtt az előző év azonos időszakára vonatkozó 168 ezer forinthoz képest. A héten Baranya, Békés, Csongrád, Csanád, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz biológiai lárvagyérítés, közölte a katasztrófavédelem. A szúnyogok tenyészőhelyén egy természetes baktérium által termelt fehérjét tartalmazó készítményt juttatnak a vízbe, ez a fehérje a kijutott dózisban kizárólag a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőlényre, még az árvaszúnyogokra is ártalmatlan. A legtöbb térségben csak elszórtan kisebb tenyészőhelyek alakultak ki, ezeket autóval, esetenként csónakkal megközelítve kezelik a speciális élővízbe is biztonságosan kijuttatható készítménnyel. Nagyobb területen csak Csongrád, Csanád és Békés vármegyében alakultak ki a szúnyogok fejlődéséhez alkalmas vizes élőhelyek, de ezek mérete elmarad a korábbi években ilyenkor tapasztaltól. A két érintett térségben repülőről granulátum formájában juttatják ki a lárvákat elpusztító biológiai készítményt, amely képes áthatolni a növényzeten, így célzottan a vízben fejti ki a hatását. A görög hatóságok nagy erőkkel küzdenek az Évia szigetén pusztító erdőtűz ellen. A lángok miatt két település lakóit evakuálták, miközben 88 tűzoltó és önkéntes dolgozik a helyszínen. A tűz oltásában 8 tűzoltó repülőgép és 6 helikopter vesz részt, de az erős északi szél nehezíti a munkát és újabb tűzfészkek kialakulását okozza.
0: Az időjárásról.
1: A nappali gomoly felhő képződés mellett sok napsütés ígérkezik, lokális záporok, zivatarok továbbra is előfordulhatnak. Az északi szél nyugaton és északkeleten megélénkül. Délután 30 és 34 fok között tetőzik a hőmérséklet, hajnalban 14-23 fok valószínű.
0: Európa Rádió híreit hallották.

és kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
1: Jó reggelt kívánok, kezdődik adásunk a Kontinentális reggeli az Európa Rádió nyíregyházi stúdiójából. Köszöntöm Önöket június 23-án kedden. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Demeter Zsuzsa. Műsorunkat az előttünk álló órában először a kalendáriummal, majd az útravalóval folytatjuk, 7:30-kor hírösszefoglalóval jelentkezünk, ezután a 350 éves karcagi református gimnáziumról és a további református oktatás-nevelési területekről szólunk.
2: Nem véletlen, hogy a 350 év a Gája rabokkal kapcsolatban is előjön, tehát így tessenek elképzelni ezt a világot, ezt a mégis hitet, és mi is ennek akarunk most megfelelni. Olyan prosperálás volt a gyülekezetben, annyira a környező településekből is beköltöztek, és el is pusztultak a környező települések, akkor még nem Karcagnak hívták, hanem Karcagújszállásnak a települést, hogy hirtelen a fölnövekvő gyülekezetben igény látszott arra, hogy valaki az egyház veteményes kertjét, tehát a szeminárium eklézét, az oktatást, az iskolát is megalapítsa.
1: Kedves hallgatóink, első órán kínálatát hallották, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Köszöntöm Önöket június 23-án, a Zoltánok nevenapján, de ma ünnepelnek Bea, Szulikó Szulita Szultána, Zdenka Zolna és Szidónia nevű hallgatóink is. Isten éltesse valamennyiüket és azokat is, akiknek valamiért fontos a mai nap. Ha az eseményekbe tekintek, akkor azt látom, hogy 1279-ben ezen a napon 4. László király első törvényét megalkotja Budán. 1606-ban a bécsi béke megkötése történik II. Rudolf német-római császár és Bocska István erdélyi fejedelem között. 1780-ban Kolonics László erdélyi püspök váradon felszenteli az új székesegyházat, ekkorra készülnek el Schöff Ádám bécsi festő kupola freskói is. 1915-ben az első világháborúban az első isonzói csata kezdődik ekkor, az olasz hadsereg támadásával szemben az osztrák-magyar monarchia sikeresen védekezik. 1940. június 23-án Hitler látogatást tesz a német csapatok által megszállt Párizsban. 1941-ben ezen a napon Szlovákia csatlakozik a Szovjetunió elleni hadjárathoz. 1961-ben pedig életbe lép a Nemzetközi Antarktisz Egyezmény, mely kiköti a kontinens semlegességét. 1983-ban II. János Pál pápa első külföldi látogatása során Varsóban tárgyal Lengyelország államfőjével, Jaruzelszki tábornokkal és Zakopanéban találkozik Lech Wałęsa ellenzéki vezetővel is. 2016-ban, június 23-án népszavazás zajlik az Egyesült Királyságban az ország Európai Uniós tagságáról.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

a süti tolvaj. Az eltelt számos év alatt a nő meg is szokta, meg is szerette már a munkájával járó gyakori éjszakai repülést. A nyüzsgő légikikötőket, a hosszúra nyúló várakozást a terminálban, a csillagos eget, meg a felszálláskor parányi csillagrendszerekké zsugorodni látszó kényes-fényes világvárosokat. Valami megmagyarázhatatlan nyugalom szállta meg ilyenkor minden egyes alkalommal. Mintha maga is engedelmesen beleolvadt volna a csillag és városfények égi-földi harmóniájába. Ez az este is ezzel az élménnyel kecsegtette, ezzel a várakozással töltötte el. Fokozandó a kellemes érzést, betért a vég nélkül sorakozó boltok egyikébe, megvette kedvenc szerzője legújabb könyvét, mellé meg egy dobozka jófajta apró süteményt, csak úgy elrágcsálni az útra. A váróteremben lehuppant az egyik üresen álló padra, és hamarosan belefeledkezett friss szerzeményébe. A már előre élvezett nyugalmat és szellemi kalandot azonban hirtelen egy igen kellemetlen és bosszantó felfedezés zavarta meg. Észrevette, hogy egy férfi, aki időközben telepedett mellé, a legnagyobb lelki nyugalommal emel ki egy-egy darabot a közöttük fekvő süteményes dobozból. A nő nem volt amolyan anyámasszony katonája típus, viszont szerette elkerülni a kényelmetlen szóváltásokat is, meg nem is akart jelenetet rendezni, ezért hát inkább úgy tett, mint aki észre sem vett semmit, igyekezett erősen új könyvére összpontosítani. Ez, miután az előbbi jelenet időről időre megismétlődött, nem is bizonyult annyira egyszerűnek. Mihelyst ugyanis kivette egy süteményt a dobozból, szomszédja, mint aki revánsot akar venni, vagy pedig egyszerűen csak nem akar lemaradni, szintén mindig magához vett, majd nagy megelégedéssel elropogtatott egy szeletet belőle. Egyre idegesebb az olvasás, majd a süti rágcsálás, zaklatott órára pillangatás kezdte egymást váltogatni. Az idő múlásával arányosan egyre jobban ford benne a méreg. Hogy lehet valaki ennyire pofátlan? Pimasz fráter, arcátlan disznó, faragatlan puskó. Egyáltalán mit képzel magáról az ilyen? Ha nem lennék ilyen úrinő, jól behúznék neki egyet a szeme alá. Körülbelül ilyesfajta gondolatok cikáztak egyre dühösebben zakatoló agyában. Aztán elérkezett a pillanat, amikor már csak egyetlen egy sütemény maradt a dobozban. Drámai feszültség. Most vajon mi lesz? Az lett, hogy széles mosolyjal az arcán, az utastárs ketté törte az utolsó darabot, és a láthatóan nagyobbik felét, egy kicsit mesterkértnek tűnő nevetés kíséretében átnyújtotta a mi hősnőnknek. Na, ez aztán már mindennek a teteje, ennek aztán van bőr a képén, ennek aztán kötélből vannak az idegei, és még csak a leghalványabb jelét sem adja, hogy ez a helyzet az ő számára is kellemetlen lenne. Milyen hülye vagyok, hogy még én érzem magam zavarban. Talán életében nem érzett még akkora megkönnyebbülést, mint amikor bemondani hallotta a saját járata és a beszálló kapu számát. Szélsebesen összekapkodta a holmiát, majd sietős léptekkel elindult a bemondott kapu felé. Félútról azért még dühösen visszapillantott potyázó szomszédjára, majd, mint aki igyekszik a rossz élményt minél előbb maga mögött hagyni, igyekezett túlesni a beszállítással járó formaságokon. Úgy tűnt, sikerült is neki visszatérni a jól megszokott svágyott éjszakai repülés érzéshez, a légi kísérők unalmasan rutinos baleset védelmi bemutatója, és a jól sikerült elemelkedés után maga is gépiesen nyúlt kézitáskájába dugott könyve után. Keze azonban először valami más tapintott meg. Kihúzva a kezébe akadt kis szögletes csomagot, megdöbbenve ismerte föl a saját, bontatlan, süteményes dobozát. De hiszen, ha ez az enyém, akkor kiét ettem én a terminálban. De hiszen akkor nem is az a hapsi csenegette az én sütijeimet, akkor nem ő volt a tolvaj, a pimasz, a pofátlan alak, hanem... Ó, hát az nem lehet.
omlott össze könnyeivel küszködve a mi hősnőnk. A pillanat törtésze alatt a saját maga által felállított bírói székből a vádlottak padjára került, ügyészből gyanúsított, sértettből tettessé, ártatlanból bűnössé vált. Bocsánatot kérni persze már túl késő volt, tanulni egy életre szóló leckét éppen a legalkalmasabb időt.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Az Európa Rádió híreit Kozák Szilviától hallják, köszöntöm Önöket! Lengyelország, Csehország és Szlovákia miniszterelnökét kedden délután fogadja a magyar miniszterelnök Gödöllőn a Grassalkovics kastélyban. Magyar Péter tájékoztatása szerint újraindítják a visegrádi négyek szoros együttműködését, és közösen dolgoznak egy erős Közép-Európáért. Orbán Anita külügyminiszter pedig az osztrák Der Standardnak adott interjúban kiemelte, hogy a regionális együttműködés fontos az új kormánynak, ezért nem csak a V4-ekkel akarják új tartalommal megtölteni a szövetséget, hanem Ausztriával is több formátumban együtt dolgoznak. A Magyar Nemzeti Bank a pénztári szektorral való szakmai konzultáció után ingyenes, egyszerűen használható, önkéntes nyugdíjpénztári kalkulátort jelentetett meg honlapján, amellyel a megtakarításra szánt havi összeg megadásával a majdani pénztári nyugdíjkiegészítés, az elvárt havi nyugdíjkiegészítéshez pedig a befizetendő havi összeg is kiszámítható, akár konkrét piaci szereplőknél is. A jegybank tájékoztatása kiemeli, az új kalkulátor segíti az embereket a nyugdíjcélú előtakarékoskodásra való felkészülésben, megtakarításaik tervezésében és pénzügyi döntéseiben is. Ezzel megkönnyítik a választást a piaci intézmények között és közérthetőbbé teszik a pénztárak jellemzőit. Mindez tovább fejlesztheti a lakosság pénzügyi tudatosságát, miközben az átláthatóbb pénztári adatok a piaci versenyt is erősíthetik. Új nyilatkozási irányelvek kidolgozását jelentette be az egészségügyi miniszter az egészségügyi dolgozók számára. Hegedűs Zsolt szerint a cél a nyíltabb, szakmailag megalapozott tájékoztatás erősítése. Ennek érdekében a héten utasítja a kórházak és az egészségügyi háttérintézmények vezetőit. A miniszter hangsúlyozta, hogy megnyitják a kórházakat a sajtó előtt, hogy a közvélemény valós képet kapjon az ellátás helyzetéről. Tájékoztatása szerint a nyitás az egészségügyi rendszerváltás egyik első lépése.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A karcagi református gimnáziumi nevelés és oktatás idén 350 éves. Emellett a református általános iskola újraindításának 30. a református talentum óvoda létrejöttének 5. évfordulóját, valamint a karcagi kisgyermek nevelés 150 éves múltját is ebben az évben ünneplik. Koncz Tibor Esperest, a karcagi református egyházközség lelkipásztorát Pap Beatrix kérdezi.
2: A beszélgetésünk apropója, hogy 350 éves a karcagi református oktatás. Én úgy tudom, hogy a gimnáziummal kezdődött, és hova nyúlik akkor ez pontosan vissza?
3: Természetesen korábban is erre vannak azért ráutaló jelek. Volt már valamilyen református oktatás, de 1676-ban kért az akkori presbitérium egy rektort a Debreceni Református Kollégiumtól, tehát ez az adatolás akkortól számítandó, és ezért kimerjük jelenteni, hogy 350 éve folytatólagosan megvan az oktatásunk, és valóban egy középiskolai szintű oktatás volt, de hát természetesen aki ismeri a történelmet, tudja, hogy mást értettek középiskola alatt, mást értettek elemi iskola alatt régebbi időkben, mint most, tehát nem ugyanazt kell elképzelni, nem ugyanezt a teljes képültséget. Hadd mondjak egy példát, hogy 3 osztályban volt 300 gyerek. Tessék egy kicsit másképp látni a dolgokat, és ugye voltak a préceptorok, meg voltak az egyéb tanítók, akik maguk is diákok voltak, de azért 350 évvel ezelőtt ez elindult, és most jelenleg ott tartunk, hogy van 2 középiskolánk, van egy általános iskolánk, és van egy óvodánk, 2 telephelye, tehát tulajdonképpen 2 óvodánk, és majdnem 1200 diákunk, úgyhogy mi igyekszünk megfelelni az ősök bátorságának, mert azért lássuk, hogy 1676-ban a véres ellenreformáció idején nem véletlen, hogy a 350 év a gályarabokkal kapcsolatban is előjön. Tehát így tessenek elképzelni ezt a világot, ezt a mégis hitet, és mi is ennek akarunk most megfelelni.
2: Azt lehet tudni, hogy pontosan mi hívta életre a középiskolát?
3: Természetesen. Hát ugye egy nagyon arhaikus és önmagára nagyon büszke közösség volt mindig is a kunoknak ez a köre. Ugye a nagykunságnak a fővárosát szoktuk így nevezni, hogy Karcag. És olyan prosperálás volt a gyülekezetben, annyira a környező településekből is beköltöztek, és el is pusztultak a környező települések, akkor még nem Karcagnak hívták, hanem Karcagújszállásnak a települést, hogy hirtelen a fölnövekvő gyülekezetben igény látszott arra, hogy valaki az egyház veteményes kertjét, tehát a szeminárium eklézét, az oktatást, az iskolát is megalapítsa. És erre volt azért jó példa, hiszen azért Mezőtúron, ami nincs messze, ott már 1530-as évek legelejétől tudomásunk szerint már volt valamiféle református, vagy legalábbis protestáns oktatás, ami aztán reformátussá lett. Tehát mivel voltak jó példák, és azért Debrecen 60 kilométer távolság, tehát nyilván azt is tudták a lelkészek, akik ott szolgáltak, hogy az oktatásnak megvan a maga helye az egyházon belül, a Bibliából is ki tudták olvasni, hát egyértelmű volt, hogy akkor nekik is kell, és nekik is jár.
2: Nagyon sok tanulót említett az elmúlt percekben. Ilyen sokan tanultak ott?
3: Hát nagyon sokan tanultak. Ugye azt azért mindig hozzá kell tenni, hogy azért viharos volt az a világ, hogyha föllapozzuk a történelemkönyveket, akkor tudjuk, hogy a 17. század vége azért még a krími tatárok betöréseitől volt hangos, akkor a kuruc betörésektől, akkor volt egy komoly kitelepítés Karcagról és a környékről, ez a Rákóczi Ferenc fél a szabadságharc idején, meg betegségek voltak, pestis járványok, tehát mindig volt egy olyan megroppanása a demográfiai növekedésnek, ami aztán a visszaesésből újra kellett szervezni. Tehát az elindulásnál nagyon úgy néz ki, hogy nagyon magasan volt a populáció, aztán utána visszaesett, és végül úgy stagnált, vagy beállt a 19. század végére a település, és akkor az nagyjából elmondható, hogy akkoriban majdnem színreformátus volt, tömbreformátus a település, és akkor bizony elképesztő mennyiségű gyerek volt. Nem beszélve arról, hogy akkor az iskola rendszert úgy is meg tudta tudta szerben az egyházközség nagyon bölcsem, hogy a városnak a különböző területén saját iskolákat alapított, tehát nem egy nagy központi iskola volt, hanem voltak a tájegységeknek, részeknek, városi kerületeknek saját iskolái, például volt egy rétoldali iskola, akkor újtelepi iskola, és voltak tanyasi iskolák. Ezeket is mind megszervezte az egyházközség, úgyhogy elképesztő mennyiségű diákról beszélünk. Amit mi most nagy számnak hallunk, a saját magunk számait, egyébként nagy szám valóban, és ezért csak hálásak lehetünk a Jóistennek, az lehet, hogy ezelőtt 150 évvel így ránéztek, és azt mondták, hogy hát ilyen kezdők, mert most nálunk 8000 diák van, és ez még akár reális is lehetett.
2: Ikonikus alakjai voltak a gimnáziumnak?
3: Hát ikonikus alakjai szerintem, ugye kinek mi az ikonikus? Mi mindig abból indulunk ki, hogy ha a 350 évet vesszük, akkor nagyon sok lelkészt adott a gimnázium, és nagyon sok később a vármegyében, vagy akár országosan is a maga helyén, a maga pozíciójában kiemelkedő embert adott. Ha pedig úgy veszük, hogy akár országosan, vagy nemzetközileg is ismertnének, hát akkor bizony olyan egyetemi professzorokat tudok mondani, Gál Lászlót, Mándoki Kongor Istvánt, a Györfi Istvánt, a néprajztudós, Kátai Gábort, akik a maguk területén országosan is elismert nevek, és van egy, a város büszkesége, egy Nobel-díjasunk, ugye egy Herskó nevezetű Nobel-díjas, akinek az összes családtagja hozzánk járt, izraelita származású, és akkor egy kicsit úgy érezzük, hogy a mi iskolánkhoz is kötődik. Tehát ilyeneket tudunk mondani. De természetesen akik ott tanítottak, akik ott munkálkodtak, hát közülük ki tudjuk emelni Könyves Tóth Kálmánt, aki Kossuth papja, Madarász Imrét, aki legyőzte Jókait az országgyűlési választáson, aki egyébként református lelkész volt. Színészeket tudunk mondani, akik nálunk végeztek. Tehát valóban nagyon gazdag a kincses tár, és talán ez is egy feladatunk, hogy ezt úgy, ahogyan meg is kérdezte, ezt akár ki is tudjuk adni. Azzal a megjegyzéssel, hogy még egyszer, hogy aki nekünk nagyon nagy név, az nem biztos, hogy mindenkinek, de ez bennünket nem fog befolyásolni.
2: Ma mit kell tudni a református gimnáziumról?
3: Hát egyrészt a református gimnáziumról azt kell tudni, hogy tudatosan, ugye 1948-ban államosították, és mi 2009-ben indítottuk újra. Addig Gábor Áron gimnázium néven futott, de a tanárai azok még az egyházi korszakból, a nagy nevű tanárok az egyházi korszakból származnak, és utána is úgy gondolom, hogy tartotta a kapcsolatot az egyházzal a gimnázium, tehát szellemiségében, látásmódjában. És 2009 óta pedig tudatosan arra gondoltunk, hogy egyrészt nekünk az általános iskolának a gyermekei számára legyen továbbtanulási lehetőség. Másrészt pedig egy olyan teret vagy területet kerestünk magunknak, ahol úgy láttuk, hogy valami hiátus, hiány van, és ezt a természettudományban láttuk a környéken, és megelőztük a korunkat, mert utána kiderült, hogy mennyire fontos a természettudomány, tehát hogy mi emelt szintű biológiával, kémiával, matematikával, fizikával indultunk, mert úgy voltunk vele, hogy ha valaki tovább akar tanulni orvosi egyetemre, agrári egyetemre, akkor ezek az elsődlegesek, aztán idővel később rájöttünk arra, hogy azért a humánt sem árt, úgyhogy emelt szintű magyar és történelem képzésünk is van. Egy fájdalmunk volt, hogy az egészségügyet ki kellett vezessük, volt egy egészségügyi szakközép iskolai, majd később szakképzésünk. Ezt ki kellett vezetnünk, mert annyira minimális volt az érdeklődés, hát akkoriban, amikor erről beszélek, ez 2011-12 tájékán. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon keveset kerestek az ápolók, és hát nem nagyon jöttek hozzánk, illetve akik jöttek, azok sem feltétlenül a legmagasabb szintet képviselték. Már-már az az érzésünk volt, hogy mivel nem vették föl, máshová jó lesz majd ápolónak, de mi meg úgy voltunk vele, hogy mi ugyanazt a minőséget szeretnénk adni, mert ha valaki kimegy tőlünk, az nem mindegy, hogy tudja, hogy a gram meg a milligram között mi a különbség. Mondjuk, aki fekszik az ágyon, és fölötte éppen valaki egy fecskendővel dolgozik, és nincs tisztában azzal, úgyhogy úgy éreztük, hogy ez akkor nem a mi kategóriánk.
2: Ma csak a gimnáziumban hány tanuló van?
3: A gimnáziumunkban 200 fölött vagyunk, ugye azt tudni kell, hogy a demográfia, amit mondtam, hogy egy jó standardizált 22-23 ezer fős település volt Karcag, az most jelentősen lecsökkent, és főleg a fiatalok körében. Másrészt pedig azért mobilabbak az emberek, ki tudnak mozdulni, ez a gyerekekre is érvényes. Nagyon sokan járnak ide például Debrecenbe, Karcagról. Úgyhogy ez a 201 néhány fő az szerintem ez, amibe fog állni, és ez a 200 fő, ez pedig olyan szinten tud teljesíteni, hogy a egyetemre, főiskolára 75-80%-os a továbbtanulási rátánk, és mindenféle felmérésben mi úgy látjuk, hogy a Vármegye 5. legerősebb gimnáziuma vagyunk. Szolnokiak tudnak bennünket megelőzni, meg Jászberény, ennyi, és utána mi jövünk. Úgyhogy büszkék vagyunk a teljesítményekre, OKTV-n mindenhol nagyon-nagyon eredményesek a gyerekeink, és tényleg jogi pályától, orvosin keresztül lelkészek is jönnek, mondjuk minimálisan, de nagyon magas szintű. Sőt, azt kell mondjam, a továbbtanulásunk volt, amikor 93-94%-os volt, úgyhogy megsüvegeltük őket, és nem a véletlen műve, hogy mi ezt továbbra is szeretnénk csinálni.
2: Jubileumi éve van az általános iskolának, az óvodának és a gyerekkertnek is, akkor sorban beszéljünk mindegyikről.
3: Hát, hogyha évet veszük, akkor a gyerekkert az első, ugye 150 éves volt, 1875, és érdekes, hogy ennek a gyerekkertnek a megálmodója az a Madarász Imre református lelkész volt, aki egyébként németországi vagy külföldi útján látta a példát, hazahozva magával egy alapítvány keretén belül, aztán pedig a város működtette tovább, tehát akkor az még nem volt református óvoda. El kellett telnie 150 évnek, hogy református legyen, mert mi 2025-ben átvettük, de nekünk már volt óvodánk, mert 2021-ben megalapítottuk a Talentum óvodát, akkor még az általános iskolával egy szakmai és intézményi egységben, és így a földúsult intézmény, az most már két óvoda egyben, ez a két óvoda, ez 200-valahány gyereket jelent, tehát nem kevés gyereket jelent. Nagyon úgy nézett ki, hogy ez már egy általános iskola alá nem illendő, alá legyen vonva, önállóságot kapott. Pontosabban egy oktatási központ keretein belül, saját igazgatóval, tagintézmény vagy tagóvoda címszó alatt, és akkor így ez a 150 és 5 év, ez így az óvodai rendszerünket jelzi. Összesen 9 csoportban vannak a gyerekek nálunk, és hát mondom 200 fölötti létszámmal, nagyon-nagyon népszerű mind a két óvodánk, de itt is mondom, a demográfia az nem segít. Hát azt kell mondjam, hogy amit így országosan látunk, tapasztalhatunk, hogy a gyerek születések aránya az nem túlságosan örömre okot adó. Ez a nagy kunságban halmozottan igaz. Nem tudom meddig, de most még 9 csoporttal tudunk jól működni, de most is a beóvodázás, az is nagyon-nagyon sikeres volt, úgyhogy ezt szinte teljesen tudjuk tartani. És akkor jön az általános iskola. Tehát az általános iskola az pedig 1996-ban indult újra, ugyanabban az épületben, amit 1948-ban államosítottak. Fölmerő rendszerben akkor még 4 osztályjal, és jelenleg már egy olyan igen tekintélyes, majdnem 500 gyerekkel van az általános iskola, úgyhogy 3 épületben vagyunk. 2 épületet egyrészt építettünk egyet, másrészt pedig visszavásároltuk a régi tulajdonunkat a várostól, azt nem kaptuk vissza, úgyhogy kénytelenek voltunk visszavásárolni. Úgyhogy így 3 épületben, a főépülettel, 2 telephelyel működünk, úgyhogy az, ha valaki eljön Karcagra, és ott leteszi az autóját a belvárosban, ott a nagy templomnál, akkor ott hirtelen körbe tekintés lát egymást majdnem, hogy érően óvodát, általános iskolát és gimnáziumot, tehát egy igazi református szellemi, oktatási és hát lelki központ Karcag belvárosa.
1: 350 éves a karcagi református oktatás. Erről Koncz Tibor Esperest, a karcagi református egyházközség lelkipásztorát hallották.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan 8 óra, akkor híreket mondunk, majd a mai ígével és további riportjainkkal folytatjuk a Nyíregyházi Stúdió műsorát. Maradjanak velünk!

0: 8 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő Budapesten közölte, az alaptörvény úgy szól, hogy az országgyűlésnek az előző köztársasági elnök mandátumának megszűnését követő 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Ez lehet valamikor július végén, lehet augusztus elején. Egyáltalán nem kell betartani a 30 napot, sőt az az érdeke nyilván az országnak is, hogy minél gyorsabban legyen, tette hozzá Magyar Péter. Hangsúlyozta, igyekeznek olyan jelöltet választani, aki meg tudja testesíteni a nemzet egységét, ami nem azt jelenti, hogy valaki pártatlan vagy pártok fölött álló, és örülnek, ha őt az ellenzéki pártok is megszavazzák. A Mátészalkai Kórház szülészeti nőgyógyászati osztályának fekvő betegellátása június 15-től augusztus végéig szünetel. Ez a téma is napirenden volt az országgyűlésben hétfőn. Apáti István, a Mi Hazánk képviselője elmondta, az osztályon 3 orvos és 6 fős szakszemélyzet van, akik Nyíregyházán és Fehérgyarmaton is dolgoznak. Hozzátette, a helyiek joggal tartanak attól, hogy a mostani szünetelést szeptembertől a végleges megszüntetés követi. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter válaszában közölte, a szakorvos hiány országos szinten szinte minden szakmában fennáll, a nyári szabadságolás nagy kihívás elé állítja az egészségügyi ellátórendszert. Ez nem Mátészalkai specifikum, jegyezte meg, úgy folytatva, a szabadságolások miatt nem elégséges a szakorvosi létszám a kórházban, azaz nem kényelmi vagy anyagi szempontok miatt. Az egészségügyi miniszter hozzátette még, terveik szerint szeptember 1-től visszaáll az eredeti működési rend a Mátészalkai kórházban. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kis benzinkutakat, ugyanis a Független Benzinkutak Szövetsége egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonunkhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastély-szigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek 3 fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert 3D modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállító teret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések 2028. októberéig befejeződnek, áll a közleményben.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható, napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne ég ki! Második rész. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János evangélium a 15. fejezet, 11-es vers. A kiégés elkerülése érdekében először is csatlakozz egy támogató csoporthoz. Tedd fel magadnak a kérdés, hogy számodra vajon ki az, aki Pál volt Timóteusnak, téged kitanít úgy imádkozni, ahogyan Jézus és keresztelő János a tanítványaikat. Te kivel tudod megosztani a küzdelmeidet? Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja a Biblia. A szolgálótársaid megértik a testi, érzelmi és lelki szükségleteidet, és új, felfrissülést hozó lelki gyakorlatokat javasolhatnak neked. Másodszor tudj nemet mondani, és ne kérj érte elnézést. Ismerd az ajándékaidat és a korlátaidat is. Nézz szembe a félelmeiddel, ne térj ki előlük, mintha nem is léteznének, és mindenek előtt próbáld elkerülni a tehetetlenség állapotát. Alakíts ki hasznos megküzdési stratégiákat, ne lásd katasztrófának a hétköznapi történéseket. Ha minden irányból fenyegetve érzed magad, az a kiégés biztos jele. Továbbá ne fogadj el egy adott álláspontot csak azért, mert eddig mindig így tettél. Harmadszor, ismerd fel, hogy nem baj, ha jól érzed magad. A nevetés megemeli a vérben a boldogsághormon szintjét, miközben a stresszhormonokét csökkenti, és ez jó dolog. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen, mondta Jézus, valamint azt is, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangélium a 18. fejezet 3-as vers. A gyerekek nem próbálják maguk irányítani az egész világot, és nem aggasztják őket a feltornyosult teendőik, hanem a pillanatnak élnek. A stresszes élet egyetlen előnye az lehet, hogy így jó eséllyel hamarabb fogsz találkozni Jézussal, de talán több jutalmat gyűjthetnél odaátra, ha hosszabb időt töltenél a földön. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Önök a Nyíregyházi Stúdió műsorát hallgatják, az Európa Rádió mikrofonjánál a szerkesztő Demeter Zsuzsa. Június 23-án kedden adásunk második órájában először a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség vasárnapi ima napjáról hallanak.
2: Én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, ugye ez ebben az évben aktuális. Úgy látom a résztvevők számában, akik ugye kiállnak az úrasztala köré alkalmanként, hogy sokan elfogadják a meghívást, ugye előzetesen adhatunk meghívókat az adott területen dolgozóknak. Én azt látom, hogy tényleg aki esetleg nem is jár vasárnaponként templomba, az is eljön és örül annak, hogy hálát adunk érte, és imádkozunk érte.
1: Sokan felkeresik ma már a levéltárat, különösen egy új divatnak köszönhetően.
3: Megkeresnek bennünket az ügyfelek. Különböző jogbiztosító állampolgári jogok érvényesítéséhez szükséges, tulajdonképpen közigazgatási ügyekben nyújtunk segítséget. Illetve a másik ablakunk úgymond a külvilág felé, az a kutatószolgálat, amikor tudományos kutatók, érdeklődő helytörténészek, szakdolgozat, tot író hallgatók, vagy egyéb anyagot gyűjtő kutatók keresik fel a levéltárat, főképpen családkutatás céllal még mindig, de azért nyilván ez azért szélesebb a spektrum, tehát vannak helytörténészek, vannak egyéb irányú kutatók is.
1: Páncélba zárt történelem. E körül zajlottak a programok a múzeumok éjszakáján a Kállai gyűjteményben.
4: Csatajátékoztatunk gyerekekkel, felnőttekkel, ez ugyanúgy működik, a szabjának a működését népszerűsítjük csapatjátékban, ez egy ilyen jellemformáló játék, ahogy mondtam, csapatjáték is többfajta felállásban, családok, gyerekek, mindegy az életkort, mindegy a nem, ezt mindenki egyenrangúan tudja játszani, nagyon könnyen megtanulható, és elméletek az eszközök miatt egyáltalán nem balesetveszélyes.
1: Kedves hallgatóink, ez tehát második órán kínálata, tartsanak velünk!

0: Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Közigazgatás, közhivatalok, pénzügy, könyvelés. Az ezeken a területeken dolgozókért, vagy innen nyugdíjazottakért, és az ide tartókért imádkoztak a Nyíregyháza Városi Református Egyházközségben a mögöttünk hagyott vasárnap. A különböző területek képviselői is elmondtak egy-egy imát az Úr asztalánál állva, és ez a vasárnapi mindhárom istentiszteleten megtörtént. Ezt követően kértünk mikrofon elé az említett területek képviselői közül egyet-egyet. Most az államigazgatásban dolgozó egyik képviselőt hallják.
2: Gulácsné Jánmári Eszter vagyok, a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség tagja, és az államigazgatás területén dolgozom, pénzügyi ellenőrként. 2019 óta vagyunk a családommal ennek a egyházközségnek a tagjai, és 2012 óta végzek pénzügyi ellenőri munkát. Férjemmel mindketten hívő múlttal rendelkezünk, és kerestük a gyülekezetünket, kerestük azt, hogy hol van a mi helyünk. Egyébként én Budapesten dolgoztam, és amikor közös jövővel kapcsolatban döntöttünk és összeházasodtunk, akkor utána ide költöztünk Nyíregyházára, és kerestük azt, hogy hol van a mi helyünk. És így csöppentünk ebbe a gyülekezetbe, amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen nagyon sok barátra tettünk szert azóta itt gyülekezeten belül.
3: Én azt akartam kérdezni, hogy érzi magát, vagy hogy érzik magukat itt, de hát akkor félig meddig választ kaptam rá.
2: Igen, nekünk ez a második családunk, ez a gyülekezet, és tényleg nem győzünk hálát adni a Jóistennek, hogy ide vezetett minket, mert hiszem azt, hogy ő vezetett minket.
3: Miből tudják kivenni a részüket? Tudjuk, hogy van nagyon sokféle lehetőség arra, hogy csatlakozzanak, segítsenek adott esetben a, hát akár az egyháztagok számára, akár mások számára is. Önöknél ez mit jelenthet?
2: Ez így van, nagyon sok réteg alkalma van egyébként a városi gyülekezetnek. A mi személyes szolgálatunk az a kurziós szolgálat. Férjemmel mindketten aktívan veszünk részt. A református kurzióban szoktunk szolgálni, ez egy ilyen többnapos csendes hétvégének tudjuk elmondani. Évente egyszer van itt a mi gyülekezetünknek kifejezetten alkalma, de egyébként többször is megszervezésre kerül a kurziós alkalom, és mi itt szoktunk többnyire szolgálni, de aztán most, ahogy a hirdetésben elhangzott, van az 5+1 napos klub, ott is igyekszünk kivenni a részünket, amennyire csak tudjuk. 3 kisgyermekünk van, tehát jelentősen korlátozzák a lehetőségeket, mivel még nagyon kicsik, és az ő felügyeletüket biztosítani kell, de igyekszünk mindenhol szolgálni, és hogyha lehetőség van rá, akkor jelen lenni.
3: Ez úgy is megy, hogyha az embernek nincsenek bizonyos teológiai végzettségei, vagy ismeretei?
2: Én azt gondolom, igen. Ez az 5+1 napos klub a legjobb példa rá, hiszen itt nem csak hívő családok hozzák a gyerekeket, hanem mindenki, és itt jól érzi magát minden gyermek, minden család. Ugye a plusz egy nap az a családos nap, amikor a szülők is jelen vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy megtalálhatja mindenki itt, igen, a helyét, a szolgálatát.
3: Gyerekeiket is gondolom ilyen szellemben nevelik, mennyi idősek, és ők tudnak-e már csatlakozni az egyházközséghez valamilyen formában?
2: Igen, 9, 7 és 5 évesek. A Jókai Mór Református Általános Iskolába jár a 2 idősebb, és az ovisunk is ide fog nyilván majd csatlakozni. Minden vasárnap itt vannak velünk, és a gyermekistentiszteleten részt vesznek, várják, szeretik, az életük része. Tehát, hogy ők így ebben a szellemben nevelkednek, ebbe születtek bele, és nekik ez a természetes. És igyekszünk ezt úgy alakítani mi is, hogy vágyjanak rá, ne érezzék ezt kötelezőnek, ne érezzék ezt kényszernek, de Istennek hála nem is így van, tehát nagyon szívesen jönnek és részt vesznek minden ilyen alkalmon.
3: Mit gondol arról, hogy havonként egyszer imanapot tart a Református Egyházközség, a nyíregyházi különböző területek dolgozóinak? Önök hogyan fogadták, és milyen tudomása van arról, hogy mások hogyan fogadják ezt?
2: Én nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, ugye ez ebben az évben aktuális. úgy látom a résztvevők számában, akik ugye kiállnak az úrasztala köré alkalmanként, hogy sokan elfogadják a meghívást, ugye ezt előzetesen adhatunk meghívókat az adott területen dolgozóknak. Én azt látom, hogy tényleg aki esetleg nem is jár vasárnaponként templomba, az is eljön és örül annak, hogy hálát adunk érte és imádkozunk érte.
3: És amikor ön imádkozik, akkor mi kap nagyobb hangsúlyt, a kérés vagy a hála?
2: Hát igyekszem azonos súllyal imádkozni. Nyilván ez mindig attól függ, hogy az ember milyen élethelyzetben van, de nem szabad azt elfejteni, mint ahogy most az istentiszteleten is elhangzott, hogy minden, amink van, az nem a miénk, az a jóisteni, az csak nálunk van, és ezért tényleg hálát kell adni.
1: Gulácsi Néjánvári Esztert hallották, aki az államigazgatásban dolgozik, és ahogyan mondta, régóta tagja a Nyíregyháza Városi Református Gyülekezetnek.
4: Amikor ráléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: A legtöbben tudják, hogy a levéltárak régi dokumentumokat őriznek, de vajon pontosan mivel is foglalkozik egy modern levéltár, és milyen szolgáltatásokat kínál a kutatók, diákok, vagy akár a családfájukat kutató érdeklődők számára? Ezekről a kérdésekről beszélget Garas Norberttel, a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárának igazgató helyettesével, Pokrovenszky Gergely.
2: Mióta dolgozik ön itt a levéltárban, és hogyan kapcsolódott be a itt folyó munkába?
3: Debrecenben kezdtem a levéltáros pályafutásomat 2013-ban. Itt a Tiszántúli Református Egyházkerületnek a levéltárában kezdtem el dolgozni, segédlevéltárosként, majd levéltárosként, és onnan kerültem át 2021-jel ide Nyíregyházára.
2: Nyíregyházán itt hogyan alakult a pályafutása, és mivel kezdte az itt folyó munkát?
3: Nyíregyházán én segédlevéltárosként kezdtem a levéltárosi munkát itt a levéltárban. A történettudományi érdeklődésemet azt azért meghatározta a korábbi levéltárosi munkásságom, az egyházi levéltárosi munkásság. Református egyházközségeknek a történetével foglalkoztam ezt megelőzően, ezt folytattam is, valamilyen formában folytatom még ma is, és néhány évvel ezelőtt találtam rá a jelenlegi kutatási témámra is, vagy mélyedtem el benne jobban, mert a rátalálni már korábban rátaláltam, ugye az érdeklődési körömben ez benne volt. Én közi-bodrog-zugi származású vagyok, és ugye itt a vízügy, illetve a folyóknak a közelsége, az ebből következő természeti, társadalmi, gazdasági hatásoknak a történeti összefüggései mindig is érdekeltek, és ez tudott testet ölteni itt a Nyíregyházi Levéltárban is a Tisza szabályozás történetének a kutatása terén. Ezen belül leginkább a Szabolcs vármegyében működő ármentesítő, folyószabályozó, vízszabályozó társulatoknak a

vérsárban. A két ló háttal volt egymásnak fordulva. Fölöttem holttestek hevertek. De a fejem a lovak feje között szabadon volt, s így, mintha csak angyal bújtatott volna oda. A fejemet erőmtől telhetőleg megemelve füleltem a küzdők tombolását, ezernyi ezrek zűrzavaros dühött ordítását, az acélok csattogását, lovak hörkölését, dübörgését, férfirikoltást. A pokolban nem lehet rútabb zajgás. Közelednek? Nem, távolodnak. Eszmélkedek. Hát még mindig nem győztünk. Győzünk-e? Miért szállt le Attila a küzdők közé? Ő a sátora ormán szokott állani, és ahogy onnan nézi a csapatok küzdelmét, onnan kiáltatja meg a sátor alatt lóháton várakozó zoltánoknak, hogy melyik csapathoz micsoda parancsot vigyenek. A mérföldekre nyúló küzdő hadnak ő az agya. Ő igazgatja a tagokat. Melyik törjön előre, melyik vonuljon vissza, melyik siessen a másik segítségére, merről felől. Miért elegyedett ma a csatába? Már besötétedett. Kürtök riognak visszahívót a távolban. S ha a hun kürt az ellenséges kürtjel közelében hangzik, rá egy percre a sötétségben is összeroppan a két ellenséges csapat, s meg-megújul közelemben a viaskodás. Istenem, csak össze ne tiporjanak. A fejemet visszaeresztettem a vértől nyírkos fűbe. Micsoda sebeim lehetnek? Sok ütést éreztem, de talán felfogta a disznó bőrköntös, a sisak, a pajzs. Kimászhatok-e innét? Bágyat vagyok. Megint kábulat fogott el. Mikor ismét föléreztem a hidegre, a harci zaj már csak a távolban hangzott, mint nyári estéken a meg-megismétlődő távoli mennydörgés. Aztán minden elcsendesült. Csak a csatatér sebesültjei nyögtek, lovak hörögtek körülöttem. A távolban némi fegyvercsörgés hangzott, s a tábori ebek ugatása. De mindez csöndesség volt ahhoz a pokoli lármához képest, amelyben órákig forogtam. Vaksötétség. A harcmezőt, mintha gyászlepellel fötte volna be az ég. Szomjazom. A csatatéren egyre erősebb hangon hallatszik a sebesültek kiáltozása, nyöszörgése, valami különös zsibongása a fájdalomnak. Itt egy frank, ott egy hun, amott egy alán hörög, nyög, rikolt, kínos kiáltások zűrzavara a világ. Nagy erőfeszítéssel föltápászkodtam félig meddig. Az egyik holttestet eltoltam a lóról. Ki akartam mászni, de nyilalló fájdalmat éreztem a jobb térdemben. Oda nyúlok, hogy talán nyíl áll benne. Érzem, hogy a térdem véres, és hogy nagy nedves sebre tapintok. Erre majdnem még egyszer elájultam. Talán azt tartott mégis eszméletben, hogy mozgó tüzet láttam a harcmezőn. Fel alá bolygó, apró vörös tüzek voltak, hol szanaszéjjel jártak, hol összecsoportosultak. Fáklyás emberek jártak a mezőn. Az élet reménye visszaszállt belém. Minden erőmet összeszedtem. Erre! Erre! Kiáltani akartam, de csak rekett hangok törtek elő a torkomból. Erre! Erre! És mindjárt rá megijedtem. Arra gondoltam, hogy talán nem hunok. Ha ellenséges emberek és hozzám jönnek, lándzsát döfnek belém. De mellettem is a balsó ló túlsó oldalán hangzott egy bágyat kiáltás. Erre, hé! A fáklyások még távol jártak. Ki vagy? Kiáltottam át a hunnak. Öcsöd, nyögte egy hang fájdalmasan. Nem ismertem a nevét.

0: kérdezte kis idő múlván, oly szomorú hangon, amin őt még soha nem hallottam. Zéta vagyok, feleltem. Csátnak a szolgája. Hazavisznek-e bennünket? Nem tudom. Ó, Istenem! Valami főember esett el, azt keresik.
1: Attila?
0: Az nem. De én azt gondolom, azt nem fogja fegyver. Erre a buta szóra csak nem káromkodtam. Égető szomjúság kínzott. Tapogattam a nyergeken, hogy van-e rajtuk kulacs, hólyag vagy tömlő. Csak fegyver volt rajtuk. A nyereg formájáról éreztem, hogy frank ló mind a kettő. A fáklyások eközben közelebb értek. A sisakjuk csillogásáról láttam, hogy rómaiak és vízigótok. Tehát nem hunok. Itt maradok a holtak között. Elvérzek, vagy szomjam veszek el. Ez a gondolat elbágyasztott. De miért is fekszek én itt vérben, döglovak és idegen halottak között, magam is talán reggelre halott? Mi hozott engem ide? Szenvedni nagy célokért, vallásért, emberi nemzetért, tudományért. Valami. De szenvedni egy macskáért, egy nőnemű hún gyermekért, aki oly műveletlen, hogy az ABC-t sem ismeri, olyan barbár, hogy szalonnát eszik reggelire, s aki még csak jó kedvében sem néz rám szeretőn. Minek tanultam én filozófiát, logikát és mindenféle ikát, riát és ciát? Elég lett volna tanulnom egy iát. Ó, pokoli szomjúság! Újra felkepeszkedtem. Megint fáklyák világa mozog, közeledik. A nyerekben megfogóckodva vizsgálom, kik közelednek. Rablóke? Vagy hát, ha van köztük keresztény pap? Már nem járnak szanaszéjjel. Egy csoportban hosszú, egyenes vonalba keskenyedve jönnek. Felénk jönnek. Dárdákból összeillesztett ágyon hoznak egy halottat. A halott után hajadon fővel egy csügget fejű fiatalember lépked, fekete haja az arcába lóg, olykor eltakarja a szemét, sír. Mellettünk haladnak el. Több síró embert is látok, leginkább vizigótok. A dárda ágyon aranytól csillogó öltözetű ősz ember fekszik. A szakálla nagy és fehér, sisakját egy ember lógatja mellette. A sisak koronás. Ki győzött? Ki vesztett? Ez a kérdés hányódott bennem, amennyire az öldöklő szomjúságban gondolkozhattam. Ha mi győztünk, csak megkerestettán az uram. Öcsöd! Kiáltottam a hunnak. Ki győzött?
2: Még nincs vége, felelte bágyattabban. Honnan tudod? Csöndes a tábor, mind a kettő.
0: Tehát alszanak?
2: Nem. Vigyáznak. Vagy talán kerítik egymást. Szomjazom.
0: Holnap is küzdenénk?
2: Egy hétig is.
0: Eltipornak itt engem a lovak. Elborzottam. Hát minket nem visznek haza?
2: Talán reggel.
0: Hát nem bizonyos?
2: Nem.
0: De hát csak összeszedik tán a sebeseket.
2: Össze. Ahol nem küzdenek.
0: Neked mi bajod?
2: Dárda.
0: Hol ért?
2: Hasban.
0: Nagy a seb?
2: A hátamon jött ki.
0: Nem beszéltem vele többet. Ez az ember már halott. Csak a szája mozog még. Kis idő múlván nyöszörögve szólott.
1: Vizet adj!
0: A közelben is a távolban mindenfelé hallottam a nyöszörgést.
2: olykor egy elkeseredett vagy síró kiáltást is. Vizet! Water!
0: Kiad most vizet.
2: Isten kezese.
0: Tűz már nem bolygott a mezőn, csak a fegyverek csörgése hallatszott szüntelen a távolban. A harcosok tehát ébren vannak. Egyszer csak latinul nyőszörög valaki a közelemben a fejem fölött.
2: Aquam! Aquam!
0: Arra gondoltam, hogy valaki, aki járni tud, kihúzhatna engem. Lótól lóig másznék, míg csak italt nem tapogatnék ki valahol. Szárító szomjúság égett bennem. Ahhoz hasonló kint nem éreztem soha.
2: Aquam!
0: Hangzott ismét, de már a lábam irányában. A hang csak az, amelyik az előbb, tehát a szomjas római jár, vagy legalábbis mászkál.
2: Amice!
0: Kiáltottam rá.
2: Aquam!
0: Nyögte vissza.
2: Adj innom!
1: Tudsz járni?
2: Tudok valamelyest. Csak látni nem látok. Vak vagyok mind a két szememre.
1: A látó se lát, olyan a sötétség.
2: De az én szememet kilőtték nyillal. Mind a kettőt egyszerre. Adj vizet, ha van istened!
0: S hallottam a kardja hüvelyének a zörgedezéséről, hogy felém tapogatózik.
1: Erre, erre,
0: bíztattam.
1: Adok innod, ha ki tudsz innen húzni. A lábamon seb van, és két ló közé szorultam. Azt se tudom, megvan-e a lábam alsó része, vagy hogy halott fekszik rajta, vagy hogy a ló alá törött.
2: És van vized?
1: Nincs, de keresek.
2: Hol keresnél? A patak messze van, s már este felé annyira megáradt, hogy a ló szügyig gázolt benne.
1: A lovam ezen a tájon esett el, azon van borom.
0: Még így beszélgettünk, a római hozzámért, és végig tapogatott.
2: Te hun vagy?
0: Ijedt el. Bizonyára a kacagányomra tapintott.
1: Ne félj!
0: Feleltem. Te is sebesült vagy, én is, és mind a ketten szomjazunk.
2: Nem bántasz?
1: Keresztény vagyok.
0: Hallgatott. Néhány minutum telt el.
2: Ha keresztény volnál, nem volnál itten,
0: mondta gyanakodva.
2: Hát te,
0: feleltem bosszusan.
2: Mondjuk, hogy kereszteltek vagyunk. A fő az, hogy vonj ki innen. Nem ölsz meg.
0: Krisztusra esküszöm. Megfogta a két karomat és húzni próbált, de nem nagy erővel.
2: Gyenge vagyok,
0: hagyta abba sírva.
2: Mikor elestem, a lovak megtiportak. A combom, a derekam, mindenem töröttnek érzem. A vér csulog a szememből, és én itt meghalok.
0: Én sírva folytatta.
2: Ó, kedves Júliuszom, kedves egyetlen fiam, de minek is házasodik a katona?
1: Ha túlról mennél, talán ki tudnád szabadítani a bal lábamat. Vagy a nyerekben akadt meg, vagy halott van rajta. Nem bírom mozdítani.
0: Átván szorgott a másik oldalra.
1: Ez a te lábad? Nem. Ez? Az sem?
2: Akkor nem tudom melyik.
1: Csak jel a hangom iránt.
0: Kis idő múlva éreztem, hogy a lábam szabadul. Minden erőmet összeszedve kapaszkodtam az egyik lónak a nyergébe, s nagy nehezen fölbírtam annyira emelkedni, hogy a ló tomporára hasalhattam.
2: Jaj, de micsoda kínnyilalt a térdembe! Jer hát!
0: Szólt a római. Nem feleltem, csak nehéz nyögésekkel szívogattam a fájdalmamat.
1: No,
0: unszolt az ember.
1: Mozogsz-e már? Megtettem, amit kívántál.
2: Nem bírok,
0: nyögtem végre.
2: Nem bírok mozdulni se. A térdemen iszonyú seb.
0: És visszahanyatlottam.
1: Mondd meg legalább, merre keressem a lovadat.
3: Jaj, nem tudom. Csak tapogatózz itt minden lovon. Jaj, hátul a nyerekkápára van akasztva.
0: Néhány perc múlva utána szóltam.
3: Ha megtalálod, hozz nekem is!
0: Hogy a fájdalom megszűnt, ismét a térdemre tapogattam. Akkor éreztem, hogy amit én nagy sebre tapogatok, nem egyéb alut vérnél. A bőrkötés hiányzott. Egyszer csak valami keménységre is rátapintok a térdemen, és arra végignyilan rajtam a kín megint. Percek teltek belé, míg ezt a fájdalmat is elszürcsöltem. Azután megint lenyúltam a térdemhez, és akkor már igen óvatosan. Sok sziszel jajjal kitapogattam végre, hogy a térdem csontjában egy eltörött lándzsahegy áll. Ha kiránthatnám, bizonyára elszűnne a kínja. Valami dárdát, fokost vagy buzogánnyelet csak találok, és annak segítségével reggelig elsántikálok a táborba, vagy csak a közelébe is a tábornak. Víradatkor legalább nem tipornak agyon, ha a harc megint folytatódik. De bágyat voltam, s forróság is nehezített. Nem tudtam hogyan, de a tyúkom jutott egy percre az eszembe. A sántak is fekete tyúkom. S láttam is. Láttam, ahogy siettem bicek felém, a szárnyával is segítene magán. S megáll előttem.
4: Ká, ká.
0: Mi kell, pipikém? Rebegtem. Te kis rongyos ördög. Víz kell. Nekem sincs. S föl akartam kelni, de megint belegyökem lett a kína térdembe. Arra föleszméltem. A fájdalom kissé szünetelt, a könnyeimet is letöröltem. Ki kell jutnom innen akárhogy is. A lábamat mereven tartva húzódtam följebb, föl az élettelen lóra. Akkor láttam az éj sötétségben, hogy két nyillövésnyire tőlem nagy, hosszú vonalban igen sok fáklya ég, s mozog föl s alá. A fáklyák fényénél sasok csillognak. Tehát a római tábornak vagyok a közelében. Mit akarnak a rómaiak? Fáklya világnál kezdenék a harcot? Megfordultam a huntábor felé. Ott csak az őrtüzek égtek apró vörös csillagokként, amennyire a holttest halmokon át odaláttam. Mennyi idő lehet? Talán éjfél van. Az égen sűrű fekete felhők vonulnak észak felé, csak olykor-olykor szakad egy-egy tiszta kis rés, amelyen át látni lehet egy néhány csillagot. Öcsöd? Nem felel. Helyette egy perc múlván halkan nyöszörög valaki.
1: Anyám. Anyám.
0: Valami fiatal hun harcos hívja haldoklásában az édesanyját. A római táborból egyre az az egyhangú csörömpölés hallatszik, amely a mozgó tábor szokott lármája. Mit akarnak? Ráindulnak a hunra ebben a pokoli sötétségben. Egyik kézben fegyver, másikban fáklya. Óvatosan körülmarkoltam a lándzsahegyet. Jézus segíts! Összeszorítottam a szememet, fogamat, és kirántottam.
5: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A gogyós gyümölcskertész. Szent Péteresen.
7: Főr Elézer.
8: Házasságon innen.
7: Katalin.
8: A gyerek.
9: A gólya kalifa.
7: Rosti fiú esetek.
8: Pilátus testament.
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl. Az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból, olvasható a kormány honlapján. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, melynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 ezer euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Sikeresen lezárult a kerecsensólymok ezévi gyűrűzési és jeladózási szezonja. 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület. A közleményben kiemelték, hogy most a dévaványai sík és a jászság különleges madárvédelmi területen kaptak fiatal kerecsensólymok műholdas nyomkövetőt, idén kizárólag fánköltő párok fiókái. Az állatorvosok a fiókák általános egészségi állapotát is felmérték, emellett a genetikai mintavételezésnek köszönhetően DNS új lenyomat vizsgálatokat is végeznek, amivel a fiókák genetikai állománya alapján a szülők kiléte is meghatározható, írták a közleményben. A kerecsensólyom védelme az Észak-Alföldi Régióban program célja, hogy a kerecsensólyomok pusztulási okait a korábbinál pontosabban adatalapú módon tárja fel. A Bükki, a Hortobágyi és a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szakemberei vettek részt a munkában. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és vontatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
0: az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható, napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Farkas Dávid vagyok, a stúdióban Enrózsa Erzsébet közel-kelet szakértő egyetemi tanár. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: Irán gyakorlatilag bő egy éve a nemzetközi politikai hírek középpontjában van, természetesen az elmúlt 3,5 hónapban, lassan 4 hónapban kiemelten is. Ugye az elmúlt napokban egy keretegyezményt írtak alá az Egyesült Államokkal a békéről, és egy 60 napos periódus kezdődött. Iráni felfogásban ez most béke, vagy pedig nem tartunk még ott?
2: Én azt gondolom, hogy ezt mindenki inkább egyfajta tűzszüneti állapotnak tekinti, amely elvezethet a békéhez, de ennek még nagyon sok feltétele van, úgy a szereplőket illetően, mint az ügyeket, a különböző kérdéseket illetően, és hát most pontosan ezért is volt ez a 60 napos időszak, amit Trump elnök megjelölt, hogy ez alatt kell ezt a bizonyos roadmap-et vagy útitervet, illetve bizonyos részleteket kidolgozni. Ez történt most tegnap Svájcban.
1: Donald Trumpnak ugyanakkor nagyon kemény szavai is voltak Irán felé, tulajdonképpen több mint egy éve, de az elmúlt napokban is. Hogyan értelmezhetők ezek, és Irán megijed-e tőlük, vagy hogyan reagálhat rá?
2: Hát azt gondolom, hogy a tavalyi év meg az idei év pontosan azt mutatja, hogy Irán nem ijed meg ezektől a fenyegetőzésektől. Mondjuk most éppen ma éjjel, vagy tegnap este volt egy nagyon durva történés, ugyanis akkor, amikor az amerikai delegáció, ugye J.D. Vance-el, alelnökkel, vezetésével, illetve az irániaktól is, hát a legmagasabb szinten, mert az elnök és a parlament elnöke vezette a delegációt, ott van a katari vezetők, ott vannak, illetve, ha jól emlékszem, ki közvetített még, a pakisztániak közvetítettek még, tehát mindenki a legmagasabb szinten, és akkor Donald Trump X-el, ugye most már nem tweet-el, hanem az X-en közöl egy olyat, hogy aztán megállapodjatok ám, mert ha nem, akkor nem lesz országotok, amiben visszamenjetek, nem tudtok ti se visszamenni. Teljesen félreérthető volt, még úgy is lehetett érteni, hogy magát a delegációt fenyegeti meg, hogy őket likvidálják, erősen félreérthető volt a mondat, és hát erre válaszul az iráni delegáció föl is állt és kiment a teremből. Úgyhogy az, hogy nem szakadtak meg a tárgyalások, az igazából a közvetítők közbenjárásának, illetve maguknak az irániaknak is betudható volt, hiszen ők is szemmel láthatóan meg akarnak egyezni.
1: Egyébként elképzelhető, hogy valamiféle józsarú, rosszsarú szerepet játszik J.D. Vance és Donald Trump? Vagy azért nem tartanak szét ennyire az álláspontok, és Vance is kemény az irániakkal?
2: Én biztos vagyok benne, hogy Vance is keményen fogja az amerikai érdekeket képviselni. Itt a nagy kérdés ott lesz, hogy hol vannak az amerikai érdekek. Ugye egyre többet ír a világ sajtó arról, hogy Vance nem ért egyet. Az iráni háború kérdésében egyáltalán nem értett egyet Donald Trumppal. De most már arról is jönnek akár Vance saját megnyilatkozásai, hogy ő mit gondol Izraellel kapcsolatban, hogy milyennek kellene az amerikai-izraeli kapcsolatnak lenni, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem jó zsarú, rossz zsarú, hanem itt kifejezetten bizonyos kérdésekben, és éppen ezekben a kérdésekben nagyon komoly nézetkülönbség van közöttük.
1: De akkor a nyomásgyakorlás az közös?
2: Hát a nyomásgyakorlás megpróbálása, én azért vagyok óvatos ezzel a szóval, mert természetesen van nyomásgyakorlás, de nem úgy, ahogy Donald Trump képzeli, hogy na én most akkor nyomom, mert szemmel láthatóan az irániak nem adják meg magukat. Hát már hányszor lettek felszólítva arra, hogy adjátok meg magatokat, térdeljetek le, szétbombázzuk az országotokat, eltöröljük a civilizációtokat, és így tovább.
1: Visszatérhettek a középkorba.
2: Ez azért mókás, mert hogyha Teheránban az ember elmegy az ősi iráni múzeumba, akkor ott van a világ egyik első, egy ilyen agyakhengerre fölírt egyik első olyan törvénye, ami még emberi jogokról is szó van. Na most ebbe a korba akarja visszabombázni Iránt? Hát nevetségesen hangzik. Abban az Iránban meg pláne, amely büszke, nemzeti büszkesége van, és büszke a régi civilizációjára.
1: De azért nem nevethetnek Iránban, mert az elmúlt bő egy évben jó néhány csapást elszenvedtek.
2: Nevetésről szó sincsen, természetesen nincs szó nevetésről, de azt gondolom, hogy ahogy tavaly is, meg az idén is, az irániak okkal óvatosak, hiszen mind tavaly a 12 napos háború, mind pedig most a 2026-os, ugye február 28-án kezdődött háború, az úgy kezdődött, hogy Irán éppen ült jó hiszeműen az asztalnál és tárgyalt az Egyesült Államokkal, amikor tavaly Izrael kezdte el megbombázni, de azután abba beszállt az Egyesült Államok. Az idén meg éppen az az Egyesült Államok indította a támadást, amellyel éppen a tárgyaló asztalnál ült.
1: Naivitás ez, vagy pedig teljesen mások az érdekek, meg teljesen más a felfogás, ezért történnek ilyen dolgok?
2: Hát én azt gondolom, hogy inkább amerikai oldalon van ilyen, hogy bizonyos lépésekkel nem számoltak, mert hogy nem számoltak a hormúzi szoros lezárásával.
1: Pedig az elég nyilvánvaló.
2: Elég nyilvánvaló lett volna, eddig nem került rá sor a történelemben, a legközelebb 1980-88-as iraki-iráni háborúban, amikor az olajszállító hajóknak a csatája zajlott, akkor álltunk ehhez közel, de az irániak időről időre felvetették, hogy na, akkor lezárjuk a hormuzi szorost, ezt sose tették meg. És az Egyesült Államok most úgy ment bele a háborúba, hogy ezzel a lehetőséggel egyáltalán nem számolt.
1: Az alapján, hogy tavaly sem zárták le júniusban, pedig azért nyilván a bombázás az atomlétesítmények ellen, illetve az atomraktárak ellen az akár
2: tavaly gyorsabban, kiválthatta volna. Tavaly gyorsabban véget ért ez a háború, és tavaly még mindig lehetett azt mondani, hogy hát hiszen nem az Egyesült Államok kezdte. A másik meglepetés, és ez már tavaly is az volt. Másik meglepetés az volt, hogy Irán többedik hullámban is vissza tud lőni. Azt gondolták, ugye hányszor bejelentette Donald Trump, hogy a légierőt megsemmisítettük, a rakétákat megsemmisítettük, a mindent megsemmisítettünk, Irán mégis vissza tudott csapni, még Izraelig is, tehát nagy hatótávolságú rakétákkal is rendelkezik, és a másik meglepetés pedig az volt, hogy és az iráni rakéták egy része bizony átment az Izrael védelmét szolgáló többszörös, én nekem meggyőződésem, hogy a világ legjobb légvédelmi rendszerén.
1: Mennyire játszik időhúzásra Irán a következőkben, akár ebben a 60 napban?
2: Én nem hiszem, hogy Irán időhúzásra játszana. Irán egy olyan megállapodást akar kötni, amelyben őt egyenrangú félként ismerik el.
1: Erre van esély?
2: Nyilván én azt gondolom, hogy most talán igen, és nyilván egy olyan megállapodás szeretne, amelyben az ő érdekei is érvényesülnek. És hát az igazság, hogy gondolom ön is kinyitja a Facebookot, meg ezeket az oldalakat, és azt látja, hogy a félvilág azt írja föl, hogy de hát Irán mennyi mindent el tudott érni, holott ugye még mindig el se kezdtek tárgyalni a nukleáris programról.
1: Győzelemre áll Irán ebben a csatában?
2: Én szerintem egy háborúba igazából nincs úgy, hogy győzelem. Rengeteg ember meghalt, ne felejtsük el, hogy az első amerikai támadáskor 180 kisiskolás gyerek halt, meg egy iskolát bombáztak az amerikaiak. Én nem hiszem, hogy ezt így kell mérni. Tudom, hogy mindenki ezt próbálja, ki győz, ki nem győz, ki áll jobban, ki nem áll jobban. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államoknak, a Trump kormányzatnak szüksége van a megállapodásra, hogy valamilyen módon ki tudjon lépni ebből a háborúból. Iránnak szintén neki egész másoknál fog, okoknál fogva szüksége van arra, hogy véget érjen ez a háború. Ugye ott vannak az évtizedes szankciók, ott vannak azok a horribilis összegek, amelyek iráni pénzek országhatárokon kívül, de be vannak fagyasztva. Ezekre szükség van. Ugyanakkor a társadalom, főleg a középosztály, és Iránban egy nagyon jelentős középosztály van, nagyon komoly leszakadásban van a gazdaság, nem megy, szükség van a szankciók és a pénzösszegek feloldására.
1: Tehát akkor mind a két félnek az lenne az érdeke, hogy legyen megállapodás.
2: Abszolút.
1: Hogyan gondolja a térség többi szereplője? Hogyan gondolja Izrael? Hogyan gondolják akár azok az arab országok, ahol az amerikai érdekeltségeket támadta Irán.
2: Ezek az arab országok már a tavalyi 12 napos háborút megelőzően is azért lobbiztak Donald Trumpnál, hogy ne legyen háború. A 12 napos háborút követően végképp felgyorsult ez a tevékenység. Fűtfát ígértek az Egyesült Államoknak, hatalmas összegek befektetéseit, akár Trumpnak személy szerint, talán többen emlékeznek rá a katari repülőgépre, és a többi. Tehát mindent megtettek, hogy ne legyen háború, ez nem lett meg. Az irániak mondták kezdettől fogva, hogy ők az amerikai érdekeket fogják támadni, amerikai bázisok vannak, Irán gyakorlatilag, hát már a kevésbé, de az iraki háborút követően abszolút ez volt a helyzet, hogy Irán amerikai csapatokkal van körbevéve. Ezeket kezdte el támadni, majd ezeken tovább lépve tagadhatatlanul. De ugyanakkor cserébe, ahogy Irán támadott civil infrastruktúrát, például repteret, civil repteret, ugyanúgy Iránban is támadtak az amerikaiak is civil infrastruktúrát, hidakat, utakat, tengervíz sótalanító, mindkét oldalon esett, vízellátás, hát Iránban beszámoltak olyanról, hogy egy olyan vízvezetéket lőttek szét szándékosan, ami 30 falut lát el. Na most Iránban nem ilyen hőség van, mint itt, hanem 50-60 fok van, és a víz nehéz, klímaváltozás az egyik legsújtottabb terület, éppen az Arab-félsziget és Irán.
1: Ugye szó volt arról, hogy még azt is megfontolták, hogy Teheránt megpróbálják elköltöztetni.
2: Így van, igen.
1: Noha nyilván ez nem lehetett sikeres terv egyelőre.
2: Hát egyelőre nem gondolnám, Teherán egy 9-10 milliós város, de, de a hatalmas víztározói nagyon alacsony szinten van a víz benne. Most állítólag voltak nagyobb esőzések, de előtte volt olyan, ami teljesen ki volt száradva. Egész Irán 92 millió. Na most ebből mondom, 9-10 millió van Teheránban. Na most visszatérve még, tehát az arab országok ellenezték, és most azt látjuk, hogy a tűzszünet hatására több arab ország is megállapodott Iránnal, hogy cserébe azért, hogy nem támadja őt Irán, vagy az ő területén levő, mondjuk amerikai támaszpontot, vagy bármiféle érdekeltséget az ő területén, ezért komoly összegeket hajlandók befektetni Iránban. És akkor ugye a nagy kérdés az természetesen Izrael lesz.
1: Mikor lenne Izraelnek az érdeke a béke?
2: Izraelnek az azért, erre azt szokták mondani, hogy Benjamin Netanyahu, mondja több izraeli forrás is, egy háborús miniszterelnök, tehát ő neki addig biztos a pozíciója, amíg védi az országát.
1: Hiszen ugye különben a korrupciós ügyei meg az egyéb botrányok
2: hát
1: kerülnek.
2: Sok egyéb ügye van, és én nem is a korrupciót tenném első helyre most, hanem inkább a gázai háborút, hogy az vajon megérte-e, jogos volt-e, nem volt jogos, ezzel kapcsolatban is voltak komoly felvetések.
1: Meg hogy főleg arányos volt-e.
2: És hogy hát, és a gázai háború zajlik, a Cisziordánia, palesztin területek, az utolsó keresztény falut elsöpörték a telepesek, elzavarták őket. Ugye sokan nem tudják, hogy a palesztinok között, ha kis százalékban is, de vannak keresztény közösségek is, hát hiszen Betlehem például. Úgyhogy Izraellel kapcsolatban elég komoly problémát okoz az is, és ez az izraeli belső probléma, hogy Izrael választásokra készül, valószínűleg október 27-én fog erre sor kerülni, és hát bizony, miközben az izraeli társadalom egyre kevésbé támogatja, most már az iráni háborút is egyre kevésbé támogatja, a Libanonban megkezdett háború, illetve hát ugye kikezdte Hezbollah-hal való, ahol szintén tűzszünet van, de már tavaly is tűzszünet volt, csak éppen mindkét fél megszegte. Én most a legújabb felmérések szerint azt láttam, hogy a libanoni háborút azt támogatja az izraeli lakosság nagyobb hányada, de hogy most már az iráni háborúval szemben is fogalmazódnak meg kétségek.
1: Gázát mennyire támogatják?
2: Szerintem Gázáról nem látják, hogy mi történik, mert ha valaki utána akar menni, az interneten megtalálja, de én azt hallottam, hogy izraeli kollégák azt mondták, hogy legalábbis a nagy médiumok azok nem mutatják be. Tehát ha Gázáról van szó, akkor azt mutatják, hogy izraeli katonák hogyan harcolnak, és mit érnek el, de azért elég furcsa, most már ott tartunk, hogy a gázai övezet, ami egy kétharmad budapestnyi terület, ennek most már a 30%-ára vannak visszaszorítva az a 2 millió palesztin, aki ott él, és hát a környezet az szinte teljesen szétbombázva, a mezőgazdasági környezet az úgy megbombázva, most már olyan eszközökkel is, amelyeket a hadijogban is hát tiltva vannak, vagy ha nem is tiltva, de akkor is kérdőjelekkel. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem tesz jót Izrael megítélésének, és hát az izraeli belpolitikában is egyre inkább úgy tűnik, hogy az ellenzék, ugye itt Naftali Bennett, aki volt korábban izraeli miniszterelnök, nevét szokták emlegetni.
1: Elég itt erős Netanyahu leváltására?
2: Lehet, hogy erről én hadd ne nyilatkozzak, de ebben a jelen helyzetben semmi sem kizárható, de van egy komoly probléma. Naftali Bennett azt nyilatkozta, hogy most már nem is Irán a fenyegetés, hanem a következő az Törökország. És gondoljunk bele, hogy Törökország NATO tagállam. Nem gondolnám, hogy háborúznának, de Szíriában bizony nagyon komolyan szembefeszülnek az érdekek.
1: És ugye Törökország hagyományosan is sokat bírálja Izraelt, Recep Tayyip Erdoğan és Benjamin Netanyahu viszonyát is, hogyha idehozzuk, hát hogy hideg vagy fagyos, az a legfinomabb.
2: Igen, nem volt ez mindig feltétlenül így, hiszen ha jól emlékszem, 96-ban például egy biztonsági megállapodást is kötöttek, meg egy tengeri együttműködést is kötöttek, de az már régen volt. És hát azt gondolom, hogy ez a gázai háború, ez nagyon rosszat tett Izrael megítélésének, nem csak a térségben, hanem a teljes globális délen, ugye most már a globális dél is nyilatkozik, sőt most már, ha jól láttam, most éppen japán miniszterelnöke talán javasolta, hogy akkor a fejlett országok is álljanak be a nemzetközi bíróságon az Izrael ellenes kérdés mögé, ami véglet nem érő rengeteg problémát fog okozni. Sőt, izraeli posztolásokkal is tele van a média. Vannak olyan sokan világban szanaszét élő zsidók, akik azt mondják, hogy de hát ez nem mi vagyunk, tehát minket ne ez alapján ítéljetek meg. Most aztán ezek a hírek, nyilván van ilyen vélemény is, és nyilván van olyan vélemény is, hogy nem szabad föladni az Irán elleni háborút, és Iránt igenis, csak éppen nem tudom, hogy mi lenne az igenis, hiszen szemmel látható, hogy itt rendszerváltásnak a közelébe se került a világ.
1: Amíg Netanyahu marad, addig nem lesz érdemi változás az Irán elleni politikában?
2: Én azt gondolom, hogy Benjamin Netanyahu, aki ugye Izrael államnak mostanra már a leghosszabb ideje hivatalban levő miniszterelnöke, még ha voltak is megszakítások, de szerintem ő is olyan 20 év körül jár, ő nem szokott változtatni a véleményén, tehát ő kitartóan évtizedek óta Iránt jelöli, mint a legnagyobb fenyegetés, és általában ezt szoktuk tőle hallani, és nyilván ezzel sikerült neki a hagyományosan nagyon jó izraeli-amerikai kapcsolatokban is elérnie azt, hogy Trump meghallgatta az ő értékelését. Tehát nem akarok semmiféle egyéb szót használni. Ő értékeli a helyzetet valahogy, és ez az értékelés ugye ennek, hát a nukleáris program volt az egyik eleme, a másik az, hogy Iránnak van olyan rakétaképessége, amivel eléri Izraelt, de Irán nem támadott meg senkit. Hát tavaly meg azt láttuk, hogy ja, képes a válaszcsapásokra, nem is csak egyre.
1: Donald Trump és Benjamin Netanyahu között is feszültebbé vált a viszony, bár ugye korábban is voltak eltérő utak, de aztán kiderült, hogy gyakorlatilag együttműködtek, összejátszottak, kiosztották a szerepeket. Most azért jó néhányszor Trump is odaszólt Netanyahunak.
2: Donald Trump már, ha jól emlékszem, már az előző, nem, a gázai háború egy éve mehetett, tehát akkor 2024 ősze tele lehetett, Ja, Benjamin Netanyahu elég sűrűn megfordult most a Trump elnökség alatt az Egyesült Államokban, teljesen érthető okokból, és valahogy a 24 táján Trump figyelmeztette őt, hogy elveszítik az amerikai közvélemény támogatását, hogy Izrael elveszíti amerikai közvélemény támogatását, és hát az az igazság, hogy elég nehéz lehet, gondolom, Donald Trump-al bármilyen kérdésben dűlőre jutni, mert ahogy kezdett, amikor kezdtük, ön is mondta, hogy erő, erő, erő.
1: Hát akkor lehet, hogyha egyetért vele valaki.
2: Ő Izrael irányába is nekem úgy tűnik, vagy legalábbis tele van ilyen nyilatkozatokkal, hogy de úgyis azt csinálja Netanyahu, amit én mondok, és de majd azt csinálja, amit én mondok, és úgy cselekszik. És hát ez nem feltétlenül igaz, sőt, nem így látjuk. Tegyük azt hozzá, hogy az előző éveknek meg az volt a témája gyakran, hogy hát Donald Trumpot, mint egy bábút rángatja Benjamin Netanyahu, ez nyilván a világ egy másik részének a megközelítése.
1: És nyilván ez sem igaz egy az egyben.
2: Én biztos vagyok benne, hogy ez nem igaz, de azt is látjuk, hogy, és ezt viszont Donald Trump szájából hallottuk, hogy de hát úgyis azt csinálja, amit mondok, hogy ez nem így van. És ez pont most a tűzszüneti megállapodás, illetve a leendő béke kérdésénél nagyon izgalmas kérdés, hiszen most a háború valahogy úgy tűnt, hogy mielőtt tűzszünettel megakadt a pillanat, ketté vált, az Egyesült Államok háborúzott Iránnal,

0: Formátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Urdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz bábelőadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálat vezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is 13:30-tól, ahol az Imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
1: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
0: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra égenek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. Ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm Uram, hogy részese lehettem ennek.
1: Bóné Bélával, a mostani alkalom bizonyságtevőjével folytatjuk az összeállítást, a beszélgetést. Hogyan csatlakozott ehhez a rendezvényhez?
2: Én szerte az országba járok bizonyságot tenni, 3,5 évet értem meg. Sok helyen megfordultam, és a Tóth Viktória tiszteletes asszony ajánlott engem ide Sárospatokra, hogy akkor itt nem lenne kedvem bizonyságot tenni. Nekem mindig van kedvem bizonyságot tenni. Úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben is.
1: És hogyan történt a megtérés, a bizonyságtétel, miről fog szólni, majd itt miről hallhatnak a rendezvényen résztvevők?
2: Hát én alkoholista voltam, tudni kell, hogy nehéz időket éltem meg a feleségemmel, a családommal együtt. Nagyon mélyre süllyedtem, ott voltam, hogy elvesztem mindenemet, és amikor úgy döntöttem, hogy ebből elég, akkor elmentem Dömösre, Kékkereszt alapítványnak a gyógyítójára, és ott utolsó előtti napon találkoztam Jézussal. Lelki szemeimmel láttam Jézust a kereszten, és ez a találkozás, ez meghatározó volt az egész életemre, az addigi életemre. Tehát 3,5 éve nem tudok másról beszélni igazából, csak Jézus Krisztusról.
1: Hogyan látja ezt a mai alkalmat? Miért fontos? Mi a jelentősége akár önnek? Miért jelentős, hogy itt ma el tudott jönni és bizonyságot tehet?
2: Hát nekem elsősorban öröm, meg talán úgy érzem, hogy kötelességem is elmondani mindenkinek, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az mindenkinek az életét meg tudja változtatni. Úgy érzem, mintha egy kalitkában lenne az emberiségem, külön-külön az emberek is, és nyitva van az ajtó a kalitkából. A kalitka az a függőségek, a bűnök, a bűneink. A kalitkának az ajtó nyitva van, és Jézus Krisztus ott vár előtte, az ajtó mellett. És várja, hogy hívjuk, várja, hogy kérjük, hogy segítsen, hogy új életünk lehessen, egy igazi élet Jézus Krisztus által. És ezt fontosnak tartom elmondani mindenhol, mert olyan nagy szükségünk lenne rá, hogy felismerjük, hogy szabadok lehetünk, de csak ő általa.
1: Az ön életét hogyan változtatta meg Jézus Krisztus, hogy felismerte, meglátta?
2: Ez napokig sírtam. Úgy kezdődött. De nem tudtam, hogy miért sírok, mert nem voltam egy istenes ember, nem volt közöm nagyon az egyházhoz. Kikonfirmáltam, tehát szó szerint onnantól kezdve nem találkoztam az egyházzal, vagy csak nagyon ritkán, mikor a feleségem nagy nehezen belángatott a nagyobb bűnökpekén. És megtapasztaltam, hogy milyen csodálatos Jézusunk van. Azóta csütörtökön történt a megtérésem, vasárnap 2 istentiszteletem voltam. Amit addig unalmasnak tartottam, azonnantól kezdve vágyam volt, álmom volt, nem bírtam volna kihagyni egyiket sem. Azóta 3,5 éve járok két

0: istentiszteletre, nem stréberségből, hanem azért, mert hogyha az egyiket kihagytam, és mindegy, hogy a 8 órásit vagy a 10 órásit, utána mindig lelkiismeret furdalásom volt. És mivel úgy sem csinálok semmit vasárnap, mert a vasárnap az Úr napja, ezért úgy döntöttem, hogy addig, amíg a lélek visz, minden istentiszteleten ott leszek. Azóta nagyon-nagyon sok embernek próbálok segíteni, és öröm van a szívemben, mikor meg tudom mutatni Jézus Krisztus azoknak a szegény cigány gyerekeknek, mondjuk, ahol viszek forró csokit, van egy kávégépem, ami miatt forró csokit is, és látom a ragyogó, csillogó fekete szemeket, amik tele vannak örömmel. Nagyon sok helyen segítettem, Nagyecseden, több településen is, ahol szükség van, és megszólítottak, ott mindig vágyott, éreztem arra, hogy segítsek. És bár nekem nincs túl sok mindenem, valahogy a Jóisten mindig megsegített, hogyha kérés volt, kiimádkoztam, és meg tudtam tenni. Volt olyan, hogy 2 autónyi, teljesen zsírű, bedobozolt cipőt tudtam vinni, mert azért imádkoztam. És az Úr megteremtette. Meg számomra is hihetetlen a mai napig is, de megtörtént, és azt mondanám, hogy jobb adni, mint kapni. Fodor Guszti tiszteletes úr erre azt mondta, hogy mondta ezt a híres boxolónk, Laci bácsi. És azóta nem tudok másról beszélni, csak Istenről.
1: Iván Grétával, a gyülekezeti találkozó egyik résztvevőjével folytatom az összeállítást. Honnan érkeztetek, illetve honnan hallottatok erről a rendezvényről?
2: Mi a miskolci avasi gyülekezetből érkeztünk Miskolcról, és a gyülekezeten belül már 4.-5. éve, mikor részt veszünk ezen a gyülekezeti találkozón. Minden éven szeretettel jövünk vissza, és várjuk ezt az alkalmat. Örülünk neki, hogy itt lehetünk.
1: Hogyan érzitek magatokat, milyen a hangulat, milyen programok vannak, ami érdekes számotokra?
2: A programok szerintem nekünk fiataloknak is teljes mértékben megfelelő, és egy megpihenés nyújt a mindennapokban, egy kikapcsolódás lehet. Emellett viszont szerintem a kicsiknek is van megfelelő program, mert népi játékokat vehetnek részt, csillámtetkó, mindenféle vásár van, amin részt vehetnek, ahonnan nagyon szép kézműves termékekkel térhetünk haza, és ezzel boldogíthatjuk a napjainkat.
1: Hogyan látod, egy ilyen gyülekezeti találkozó, ugye rendszeresen van, minden évben megrendezik, miért fontos, miért jelentős, illetve hogy ti miért jártok vissza évről évre?
2: Hát a gyülekezeti találkozón, hát mi személy szerint azért veszünk részt minden egyes alkalommal, mert egy olyan közeg és egy olyan együtt töltető idő, amin mindenki szeretettel jön, és egy olyan közösségbe térhetünk vissza, aminek a része lenni nem csak egy lehetőség, hanem szerintem egy csodálatos dolog minden egyes embernek. Jelenleg körülbelül 10-15-en vagyunk itt, ebből fiatalok 5-6-an, és igazából onnantól kezdve minden korosztályban megtalálhatóak vagyunk. Minden egyes alkalommal élményeket szerezni jövünk ide-vissza.
1: Mező Arnolddal, lelkésszel folytatom az összeállítást. Hogyan látja lelkészként, miért is fontos ez a gyülekezeti alkalom, hogy itt évről évre megrendezésre kerül, lelkészként miként vélekedik erről?
3: Lelkipásztorként gyülekezeteket pásztorolunk, és ott, ahol a gyülekezeteknek találkozási pontja lehet, ott a helye a lelkésznek is értelemszerűen, a gyülekezetével együtt, hiszen mi egy-egy gyülekezetet látunk, vagy jelen esetben 4 gyülekezetnek látunk rá mindennapjaira, mindennapi életközösségben vagyunk. Itt viszont egy olyan találkozási pont van, ahol másik gyülekezeteknek, más lelkészeknek, más perspektívájából a gondjaival, örömeivel találkozhatunk, és ebből erőt tudunk meríteni. Miért fontos a rendszeresség? Pontosan ezért fontos a rendszeresség, hogy lehetőleg több alkalommal itt legyünk. Nem azért, mert változatosak vagy mások a programok, vagy valami újat nyújt. A mai világban minden arra mutat, hogy információ szükségünk van, és ami már ismétlődik, vagy megszokott, azt úgy kihagyjuk és elfelejtjük, viszont pont az Isten tisztelet és az örökkévaló Istennek az ismerete mutat rá arra, hogy valami nem szabad változtatni, és nem kell változtatni. Itt, amikor találkozgatunk a többi gyülekezettel, ismerősökkel, lelkészekkel, akkor hatalmas élmény az, hogy megerősödhetünk, hogy jó úton járunk. Jézus Krisztus tegnap és ma is mindörökké ugyanazt a Krisztust követjük, más nyomvonalon, talán más körülmények között, de ugyanaz a célunk is, ugyanaz a hálaadásunk. És a konfirmandusaim szokták mondani, hogy miért is kell nekik mindig jönni Isten tiszteletre, meg hát elmondták, hogy hát már a hónapban háromszor voltak, hát a negyediket hagyhatják már ki, és ennyi sokat templomba járni az már nagyon-nagyon megterhelő számukra, és akkor szoktam mosolyogva mondani, hogy ide figyelj testvér, én minden vasárnapot vagyok, és nem csak egy Isten tiszteleten, hanem négyen is, most képzeld el, hogy én mennyire unom, nem lehet megunni. Ugyanígy ezeket az alkalmakat, ahol Észak-Kelet-Magyarországon vagyunk, és szociológiailag azért látjuk demográfiailag a változásokat. Ezekhez nem azt mondom, hogy alkalmazkodnunk kell és örülni neki, de meg kell értenünk, és ennek fényében a jövőképünket felépíteni, rámutatni a reménységet adó Krisztusra, és előremutatóan hálát adva mindazért, ami mögöttünk van, a több száz éves kontinuitásunkért, hálát adva ezért a jóért, amit eddig megéltünk, reményteljesen tekinteni a jövőbe.
1: Kikkel mennyien érkeztek a gyülekezetek részéről?
3: Aktelek, József Őszintpetris, tornakápolnai gyülekezetek, és befértünk egy kis buszba. Szükség van az alkalomra. Tornakápolnai gyülekezet Magyarország egyik legkisebb gyülekezete és a legkisebb települése is. Jelen pillanatban 6 állandó lakosa van a településnek, és ebből a perspektívából kilépve és találkozva itt több ezer más reformátussal, más településen élő reformátussal, akiknek ugyanaz a Krisztusa, ugyanaz az Isten tiszteleti rendje, ugyanaz a hite, megerősödnek abban, hogy nem fogyunk mi annyira, hanem jó helyen vagyunk.
4: Az elmúlt percekben a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezeteinek találkozójáról készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.
5: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. A református tanárképző és zeneművészeti kar a hallgatói szavazatai alapján átadta Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatónak az évdiákja díjat. Diákképviselőként is jelen volt társai között, és figyelt a szakmai tudás elsajátítására is tanulmányai során. A továbbiakban Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatót kérdeztük az egyetemi éveinek lezárásáról. A riporter Bálint Enikő.
2: Sok szeretettel köszöntöm Szőcs Ildikó mesterszakos hallgatót. Online világon keresztül is.
3: Szeretettel köszöntök mindenkit!
2: Miért iratkoztál be a mesteri szakra református tanárképző zeneművészeti karon?
3: Elsősorban azért iratkoztam vissza, mert az alapképzést is ott végeztem, az egyiket, illetve végeztem még párhuzamosan a szociális munkaszakot, és szerettem volna ott folytatni a tanulmányaimat a református tanárképzői zeneművészeti karon.
2: Milyen volt ez az elmúlt fél éved, azaz az elmúlt éved, milyen tantárgyaid voltak? Tudnál róla mesélni?
3: Én nagyon pozitívan éltem meg ezt az utóbbi, igazából az egész időszakot, amit ott töltöttem az egyetemen. Nagyon sokat segített nekem fejlődni szakmai, illetve személyes szempontból is, több szempontból. Az elmúlt fél év az kicsit pörgősebb volt, ugyanis végzős vagyok, és disszertációt is írok, illetve a tanulmányaimra is figyelek, valamint délutáni programjaim is vannak. Nagyon sok hasznos tantárgyunk van, például az önismeret, etika, pasztorál etika, illetve sok más, nekem ez a kettő, ami így megragadta most az utóbbi időben a figyelmem.
2: Hogyha már végzős vagy, akkor most már megvan a témád is, és lassan be is fejezed. Mi az?
3: Elég érdekes, én a szégyenérzettel kapcsolatban írok, illetve a disszertációm fő kérdése igazából az, hogy mint segítő szakember, mint vallástanár, mint pedagógus, a fiatal felnőttekben ezt az esetlegesen jelenlévő szégyenérzetet, ezt hogyan lehetne feloldani, hogyan lehetne ezt kezelni bizonyos szinten, vagy hogy mit tud tenni egy tanár ezzel kapcsolatban.
2: Mi az, ami kihívás volt ebben az évben, vagy esetleg, hogyha voltál ösztöndíjjal valahova, arról is meghallgatjuk az élménybeszámolódat, azaz a tapasztalataidat?
3: Ami kihívás volt, az az időbeosztás, az időmenedzsment igazából, az nekem szerintem egész életem során egy nagy kihívás volt, illetve még most is az, nem csak múlt időben. És ösztöndíj lehetőség van a karon, van nálunk szociális ösztöndíj, illetve a teljesítmény ösztöndíj, abból van két kategória. Nagyon sok ösztöndíjas diákunk van, nagyon sokan megkapják nálunk a szociális ösztöndíjat például, és persze a teljesítmény ösztöndíjat is megkapja mindenki, akinek a jegyei ezt megengedik. Ezen kívül van nálunk Erasmus program, úgy érzem, hogy nálunk használjuk ki leginkább, a mi egyetemünk használja ki ezeket a rövid távú Erasmus programokat, illetve van hosszabb távú is, van féléves Erasmusunk, és nyári gyakorlatra is van lehetőség nálunk, és ezekre mind lehet jelentkezni. Személy szerint én is voltam nyárin is, voltam rövid programon is, mindegyikről rendkívül pozitív tapasztalatom van, illetve mindenkit bátorítok arra, akinek van lehetősége, hogy éljen vele és jelentkezzen ezekre a programokra.
2: Miért ajánlod a mesterin való továbbtanulást annak, aki még habozna, hogy nálatok tanuljon vagy sem?
3: Elsősorban azért ajánlom, hogy nálunk folytassa a tanulmányait az, aki szeretné, mert mi egy kicsit mások vagyunk a karon, a mi egyetemünk kissé különbözik a többitől, abból a szempontból, hogy sokkal emberközelibbnek érzem a többi karhoz képest. Nagyon jó oktatóink vannak külföldi oktatóink is, nagyon-nagyon hasznosak azok a dolgok, amiket el tudunk tőlük sajátítani, és úgy érzem, hogy ez az egyetem többek között az életre is nevelt, és nevel még mindig, mert még mindig ott vagyok. Igazából emiatt, tehát hogy nagyon hálás közösség az, ami nálunk van.
2: És kaptál egy díjat is, hogyan érintett?
3: Rendkívül meglepődtem, viszont nagyon hálás is vagyok érte, és akkor most innen is szeretnék köszönetet mondani azoknak, akik jelöltek és rám szavaztak erre a díjra. És volt bennem egy olyan érzés is, hogy értéke van annak, amit csináltam az elmúlt években, ugyanis 2022-től én vagyok a diákképviselő a vallásszakirányon, és nagyon-nagyon jól esett, tényleg szívből hálás vagyok érte, hogy a diákok azok ilyen formában is szerették volna kifejezni a hálájukat esetleg, miért érdemes hozzánk iratkozni. Ugye alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni, illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábesbolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
2: Legyen így. Sok sikert kívánok a védéshez majd, ha megvan a dolgozatod. Gondolom most már hamarosan le is adtad, vagy leadod.
3: Köszönöm szépen, viszont kívánok minden jót.
1: Szőcs Ildikó mesterszakos diákképviselő hallgatóval beszélgettünk az egyetemi éveiről, tanulmányairól és ösztöndíjas lehetőségekről. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük.

Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.

0: 15 óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A miskolci járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a miskolci törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési 5-10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
0: Az időjárásról.
1: A napsütésé lesz a főszerep, zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható, napközben 30-35 fok lesz. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

Ne égj ki! Második rész. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen. János evangélium a 15. fejezet, 11-es vers. A kiégés elkerülése érdekében először is csatlakozz egy támogató csoporthoz. Tedd fel magadnak a kérdés, hogy számodra vajon ki az, aki Pál volt Timóteusnak, téged kitanít úgy imádkozni, ahogyan Jézus és keresztelő János a tanítványaikat. Te kivel tudod megosztani a küzdelmeidet? Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat, mondja a Biblia. A szolgálótársaid megértik a testi, érzelmi és lelki szükségleteidet, és új, felfrissülést hozó lelki gyakorlatokat javasolhatnak neked. Másodszor tudj nemet mondani, és ne kérj érte elnézést. Ismerd az ajándékaidat és a korlátaidat is. Nézz szembe a félelmeiddel, ne térj ki előlük, mintha nem is léteznének, és mindenek előtt próbáld elkerülni a tehetetlenség állapotát. Alakíts ki hasznos megküzdési stratégiákat. Ne lásd katasztrófának a hétköznapi történéseket. Ha minden irányból fenyegetve érzed magad, az a kiégés biztos jele. Továbbá ne fogadj el egy adott álláspontot csak azért, mert eddig mindig így tettél. Harmadszor, ismerd fel, hogy nem baj, ha jól érzed magad. A nevetés megemeli a vérben a boldogsághormon szintjét, miközben a stresszhormonokét csökkenti, és ez jó dolog. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljes legyen, mondta Jézus, valamint azt is, hogyha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Máté evangéliuma 18. fejezet 3. vers. A gyerekek nem próbálják maguk irányítani az egész világot, és nem aggasztják őket a feltornyosult teendőik, hanem a pillanatnak élnek. A stresszes élet egyetlen előnye az lehet, hogy így jó eséllyel hamarabb fogsz találkozni Jézussal, de talán több jutalmat gyűjthetnél odaátra, ha hosszabb időt töltenél a földön. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Jó napot kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, a Svéd Asztalt, az Európa Rádió délutáni magazin műsorát hallják. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda köszönti Önöket. Június 23-a kedd van, a Zoltánok ünneplik névnapjukat, köszöntjük őket, és sok boldogságot kívánunk a születésnapot ünneplő hallgatóinknak is. Most pedig következzen kínálatunk 16 óráig. Különleges tárlat nyílt hétfőn a Városi Galériában. Csoma József 67-es úton című kiállítása a hétköznapok és az utazások képekbe festett világába kalauzolja a látogatókat. A tárlat július 25-éig tekinthető meg.
2: Annyira emlékszek vissza gyerekkoromból, hogy két dolgot szerettem csinálni, olvasni és rajzolni. És ilyen zárkózott ember vagyok, tehát elvonultam egy könyvvel, egy papír darabbal, és én csak ezt érzékeltem, hogy nekem ezek a legfontosabbak. Zárójelben mondom, hogy azóta is ezek a legfontosabbak, csak az olvasásból még írás is lett, és a rajzolásból pedig festés. Ugye én Isten hívőként talentumnak gondolom, hogy én ezt megkaptam, mert látom, hogy nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, nem ilyen talentumot kap. Az én esetemben egy idő után elkezdtem érzékelni, hogy ez nekem sokkal jobban megy, mint másoknak, és folyamatosan csináltam, tehát rajzoltam, festettem, nem tudja elkerülni az ember, hogy ne csinálja. És a tanári pályámon az volt az érdekes, hogy sokféle osztályban tanítottam, ahol érettségiznek, ahol szakmát szereznek, ahol majd tovább tanulnak, de minden osztályban azt láttam, hogy van 4-5 diák, aki kifejezetten tehetséges és érdemes fejleszteni. Hát a többieket meg tisztességesen úgy mondják, hogy le kell adni a rajzanyagot is, meg a művészettörténetet, de azokkal nagyon jó volt dolgozni, és hát azokat inspirálni kellett, hogy folytassák.
1: Rendhagyó énekzene órát rendeztek a Fehér Gyarmati Kölcsei Ferenc Református Általános Iskola művészeti szaktantermében. Az ötödikeseket Koi Gergő, a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium trombita tanára fogadta, aki a fúvós hangszereket mutatta be a diákoknak.
3: Most a gyerekekhez egy furujával, egy tenorkürtel és egy trombitával érkeztem. Ezekről beszélgettünk hosszasan, kortörténeti történeteket meséltünk egymásnak, hiszen a gyerekek is tudtak egymást, és ők is visszamondták már, amit itt az 5 év alatt itt az iskolába tanultak, és nagyon ügyesen gondolták a dolgokat, és nagyon helyesen mondták a véleményüket. Én azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek, főleg az ennyire befogadó, zenét szerető gyerekeknek mindenképpen érdemes minél többet a zenével foglalkozni, ha még nem is ezzel tanul tovább, de azt gondolom, hogy a lelki világuknak, a jövőbeni viselkedésüknek ez hatalmas pozitív irányt ad, befolyásolja a hangszer és a zene szeretete, a hangszer tanulása, a szorgalom, minden, ami egy hangszer játékához szükséges elsajátítani, az egy gyereknek csak jót tud tenni.
1: Ezekkel a témákkal várjuk tehát Önöket a Svéd Asztal első órájában 16 óráig. Maradjanak velünk!

0: svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Különleges tárlat nyílt hétfőn a Városi Galériában. Csoma József 67-es úton című kiállítása a hétköznapok és az utazások képekbe festett világába kalauzolja a látogatókat. A tárlat július 25-éig tekinthető meg. A megnyitón készült összeállításon következik a riporter Pokrovenszky Gergely.
2: Több mint 3 évtizedig középiskolákban tanított, egészen pontosan rajzott. Hogy látja, hogy milyen volt ez az 3 évtized a iskolai pedagógus pályán?
3: Szép és nehéz volt. Nem kezdőként kerültem a pedagógusi pályára, hanem legelőször is egy nappali tagozaton és szakmunkás képzőben szakmát szereztem, utána műszaki érettségit tettem, és csak később keveredtem el az a humán irányba, és hát még ott is volt olyan, hogy közművelődési területen, tehát több helyen dolgoztam, a tanári pályámra olyan közel 30 évesen kerültem. Ez nem volt rossz, mert én tudom, hogy nagyon nehéz a kezdő pedagógusoknak a néhány évvel fiatalabb középiskolásokat uralni.
2: Ön miért pont a rajzot választotta, mi és kivitte ebbe az irányba?
3: Annyira emlékszek vissza gyerekkoromból, hogy 2 dolgot szerettem csinálni, olvasni és rajzolni. És ilyen zárkózott ember vagyok, tehát elvonultam egy könyvvel, egy papír darabbal, és én csak ezt érzékeltem, hogy nekem ezek a legfontosabbak. Zárójelben mondom, hogy azóta is ezek a legfontosabbak, csak az olvasásból még írás is lett, és a rajzolásból pedig festés. Ugye én Isten hívőként talentumnak gondolom, hogy én ezt megkaptam, mert látom, hogy nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, nem ilyen talentumot kap. Az én esetemben egy idő után elkezdtem érzékelni, hogy ez nekem sokkal jobban megy, mint másoknak, és folyamatosan csináltam, tehát rajzoltam, festettem, nem tudja elkerülni az ember, hogy ne csinálja. És a tanári pályámon az volt az érdekes, hogy sokféle osztályban tanítottam, ahol érettségiznek, ahol szakmát szereznek, ahol majd tovább tanulnak, de minden osztályban azt láttam, hogy van 4-5 diák, aki kifejezetten tehetséges és érdemes fejleszteni. Hát a többieket meg tisztességesen úgy mondják, hogy le kell adni a rajzanyagot is, meg a művészet történetet, de azokkal nagyon jó volt dolgozni, és hát azokat inspirálni kellett, hogy folytassák. Volt olyan, aki nem is ismerte fel, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű diák, felszerelésese volt szinte rajzórákon, én azt mondtam neki, hogy itt van egy szeruza, meg egy papír, kezd el, csináljad, és amikor láttam, hogy mit csinál, hát az, akkor azt már őt is inspirálta.
2: Az ön tanítványai mennyire nőtték ki magukat később?
3: Középiskolai kollégiumban művészeti szakközépiskolások voltak a csoportomban részben, ezek között voltak képzőművészek, szobrászok. Hát sokan már elvégezték a képzőművészeti, iparművészeti egyetemet, ott vannak a művészeti pályájukon, dolgoznak. Az, hogy én milyen mértékben járultam hozzá az ő tehetségük kibontakozásához, arról neki kellene nyilatkozni, de néha ugye van Facebook, vannak kapcsolatuk, és néha visszajeleznek.
2: Mikor kezdte el a saját útját járni a művészet terén, amikor már komolyabbra fordult a dolog, és azt mondta, hogy kiállításokat ismer nyilvánosság elé tárni?
3: 1990 őszén volt az első egyéni kiállításom a Rakamazon. Mást kerestem az archívumokban, és a Kelet-Magyarország archívumában láttam egy kis, tehát ugye nevem alapján, hogy ott volt a kis apró hír, hogy az első kiállítás. Hát és azóta 51-nehányadik egyéni kiállításomon vagyok túl. Hosszú út volt, azóta változott, hogy mit szeretek, milyen technikával, hogy tartalmilag mit festek, hogy mit tartok fontosnak, ez ilyen lépésenként ment előre.
2: Önnek voltak ilyen festői korszakai?
3: Igen, éppen most gondoltam volna eltérnem az irányba. Ugye ezt nem, igazából nem nekem kellene megítélni, hanem egy objektív külső szemlélőnek. Én úgy gondolom, hogy mindenki ugyanúgy indul, ahogy én is indultam, hogy először azt a látványt, ami a szeme előtt van, azokat a tárgyakat, azokat a tájakat szeretném minél pontosabban, minél szebben ugyanúgy megcsinálni, idézőjelben, ahogy látja, és ha ezt már megközelíti, akkor meg volt elégedve. Na, miután én ezt megközelítettem, akkor úgy gondoltam, hogy nincs értelme tovább közelítgetni, lépjünk tovább, és egy idő után azt kezdtem el nézni, hogy mi van a tárgyak, mi van a tájak, mi van a csendélet darabjai az emberi kapcsolatok mögött, és valami olyat megfesteni, ami e mögött van, a felszín alatt van, valami szellemi, morális tartalmat vinni a képekben.
2: Mi az a téma, amit leginkább kedvel és legtöbbet szokott a festővászonra vinni?
3: Hát jó 10 éve már, hogy hitre jutott emberként, ugye olyan erős lett a egyéni hitem, gondolkodásmódom, hogy ugye szellemi emberként is azt mondtam, hogy hát akkor végigolvasom a Bibliát először, elejétől a végéig, utána még egyszer végigolvastam, abból a szempontból, hogy mik azok a témák, mik azok a látványok, belső látványok, amiket meg kell, hogy fessek, ami képként jelenik meg. És hát 180 körüli témát írtam ki, ez szépen nekem megvan legépelve, és ennek alapján dolgozom. Tehát alapvetően a megbízásos munkák nyilván azok kivételt képeznek, mert ott azt feste az ember, amit megrendeltek tőle, de ezzel a keresztény szakralitás, Krisztus megjelenése, az új szövetség, az ószövetség tematikáival foglalkozom. És most visszaemlékszek, hogy nem régen volt egy olyan látogatója egy kiállításomnak, aki azt mondta, hogy nézi a képeimet, és azt mondta, hogy minden kép egy indirekt kinyilatkoztatás, igehirdetés. Ezt én visszaigazolásnak vettem.
2: Milyen visszaigazolásokat kapott még az életből? Milyen volt a visszajelzés?
3: 2 vendégkönyvem tele van a 30 év alatt, ebbe ugye sok minden van beleírva, gyerekfirkáktól kezdve nagyon komoly szakmai véleményekig. És hát döntően pozitív. Sokszor az az érdekes, hogy képekről is írnak, és olyan dolgokat írnak bele, ugye én egy üzenetet közlök az én szerintem megfestett képben, és nagyon érdekes néha, hogy egész más üzeneteket is látnak, felfedeznek, és visszacsatolnak nekem, biztatnak, hogy folytassam tovább, még azt csináljak, tehát alapvetően én megkapom ezeket a visszajelzéseket.
2: Június 22-én hétfőn megnyílt a legújabb kiállítása, a 67-es út címet viseli. Miért pont ez lett a címe, és miért gondolta azt, hogy most valóban Nyíregyházára hoz egy újabb kiállítást? Hogy és miért lett meg önben?
3: Nagyon egyszerű a válasz. 67 éves vagyok az idén nyáron, és úgy gondoltam, hogy most ezt a címet választom, és hát ott a megnyitón el fog hangzani ugye a Republik dal is, az nekem egyik kedvenc együttesem, és sok szép sor jut eszembe róluk, így, hogy most a 67-es úton mind dal is el fog hangzani. Hát, hogy miért pont Nyíregyházán az utóbbi időben, az idén is, tavaly előtt is, szinte minden évben valahol valamilyen tematiká, a képeim egy része nyilvánosságra kerül. Most ugye egy nagyon nagy lehetőséget kaptam, a Városi Galéria az egy 4 terem, 2 emelet, a teljes felületet rendelkezésemre bocsátották. És így most meg tudtam valósítani azt a célomat, hogy ugye többféle tematikát kiállíthatok. Beszéltem már a bibliai témájú képekről, de emellett most csendéleteket, nonfiguratív képeket, geometrikus konstrukciókat ki tudok állítani. Azokat a munkáimat is most ki tudom állítani, amíg ugye én a pedagógus pályám vége felé megszereztem a vizuális nevelés mester tanára című fokozatot, és én a kollégiumi munkámat arra is felhasználtam, hogy nagyméretű plakátokkal, vásznakkal, tehát a vizuális nevelés úgy műveljük, hogy a diák észre se veszi, hogy neveljük, elé akasztunk egy nagy plakátot, egy nagy festményt, és az is nevel. Most ezekből a munkákból is tudok most bemutatni, mert van hely. Ugyanakkor fotómontázsokat is elétárok, most először a közönségemnek, és emellett én rengeteget fotóztam életemben, a feleségemmel, családommal sokat utaztunk Európában, és mindig nyilván lefotóztuk a tájat, de én tematikát, témát is fotóztam mindig, hogy mit fogok megfesteni, de emellett mindig láttam olyan képet, amit szinte úgy lehet elkészíteni, mint önálló műalkotás, tehát néhány fotót is bemutatunk. Itt most félve várom a fotóművész kollégák kritikáit, mert fotósnak nem tartom magam profi módon.
2: Amikor egy művész egy kiállítást megnyit és várja a leendő látogatókat, milyen érzéssel van jelen a Városi Galériában, és mennyire tartják fontosnak, hogy ezeket a képeket, festményeket megtekintsék, hogyan próbálják önök bevonzani az érdeklődőket?
3: Hát igazából úgy gondolom, hogy az én dolgom a képeknek a létrehozása, de nyilván mindig kell azzal foglalkozni, hogy hova tegye az ember, hol van az a kiállítási helyszín. Mindig volt egy olyan alapelvem, hogy ha lehet, akkor nem az embereket kell a képekhez vinni, hanem a képeket kell az emberek útjába tenni, minél közelebb hozzájuk, hogy szinte belőtközzenek. Most ez a galéria elég jó helyen van, és ez elég nagy város Nyíregyháza, hogy egy ilyen színvonalú galériát tud működtetni. Csak egy kis apró példa, most rendeztük be a héten ezt a tárlatot, ugye nem lehet ezt egy nap alatt megcsinálni. Az első napon még egy nagy terem volt készen a képekkel, a hétfő napon két diákcsoport is, akik kirándultak éppen

0: közös jövővel kapcsolatban döntöttünk és összeházasodtunk, akkor utána ide költöztünk Nyíregyházára, és kerestük azt, hogy hol van a mi helyünk. És így csöppentünk ebbe a gyülekezetbe, amiért nagyon hálásak vagyunk, hiszen nagyon sok barátra tettünk szert azóta itt gyülekezeten belül. Nekünk ez a második családunk, ez a gyülekezet, és tényleg nem győzünk hálát adni a Jóistennek, hogy ide vezetett minket, mert hiszem azt, hogy ő vezetett minket. Nagyon sok réteg alkalma van egyébként a városi gyülekezetnek. A mi személyes szolgálatunk az a kurziós szolgálat. Férjemmel mindketten aktívan veszünk részt. A református kurzióban szoktunk szolgálni, ez egy ilyen többnapos csendes hétvégének tudjuk elmondani. Évente egyszer van itt a mi gyülekezetünknek kifejezetten alkalma, de egyébként többször is megszervezésre kerül a kurziós alkalom, és mi itt szoktunk többnyire szolgálni, de aztán most, ahogy a hirdetésben elhangzott, van az 5+1 napos klub, ott is igyekszünk kivenni a részünket, amennyire csak tudjuk. 3 kisgyermekünk van, tehát jelentősen korlátozzák a lehetőségeket, mivel még nagyon kicsik, és az ő felügyeletüket biztosítani kell, de igyekszünk mindenhol szolgálni, és hogyha lehetőség van rá, akkor jelen lenni. Ez az 5+1 napos klub a legjobb példa rá, hiszen itt nem csak hívő családok hozzák a gyerekeket, hanem mindenki, és itt jól érzi magát minden gyermek, minden család. Ugye a plusz egy nap az a családos nap, amikor a szülők is jelen vannak, úgyhogy én azt gondolom, hogy megtalálhatja mindenki itt igen a helyét, a szolgálatát.
1: A múzeumok éjszakája idén is országszerte több ezer látogatót vonzott. Nyíregyházán a Kállai gyűjtemény különleges programokkal készült. A Páncélbazár történelem című rendezvény a hat történet világába kalauzolta az érdeklődőket, és egy kiállítás keretében a Mohácsi csata 500. évfordulójáról is megemlékezett. Az eseményen a szervezők, kiállítók és látogatók is megosztották élményeiket, mondta Dohanics László, a Kállai gyűjtemény vezetője. Különleges tárlat nyílt hétfőn a Városi Galériában Nyíregyházán. Csoma József 67-es úton című kiállítása a hétköznapok és az utazások képekbe festett világába kalauzolja a látogatókat. A szervezők minden művészet kedvelőt szeretettel várnak a tárlatra, mely július 25-éig tekinthető meg.
2: Zárkózott ember vagyok, tehát elvonultam egy könyvvel, egy papír darabbal is. Én csak ezt érzékeltem, hogy nekem ezek a legfontosabbak. Zárójelben mondom, hogy azóta is ezek a legfontosabbak, csak az olvasásból még írás is lett, és a rajzolásból pedig festés. Ugye én Isten hívőként talentumnak gondolom, hogy én ezt megkaptam, mert látom, hogy nem mindenki kapja meg ezt a lehetőséget, nem ilyen talentumot kap. Az én esetemben egy idő után elkezdtem érzékelni, hogy ez nekem sokkal jobban megy, mint másoknak, és folyamatosan csináltam, tehát rajzoltam, festettem, nem tudja elkerülni az ember, hogy ne csinálja. És a tanári pályámon az volt az érdekes, hogy sokféle osztályban tanítottam, ahol érettségiznek, ahol szakmát szereznek, ahol majd tovább tanulnak, de minden osztályban azt láttam, hogy van 4-5 diák, aki kifejezetten tehetséges és érdemes fejleszteni. Hát a többieket meg tisztességesen úgy mondják, hogy le kell adni a rajzanyagot is, meg a művészet történetet, de azokkal nagyon jó volt dolgozni, és hát azokat inspirálni kellett, hogy folytassák. Volt olyan, aki nem is ismerte fel, nehéz sorsú, hátrányos helyzetű diák, felszerelésese volt szinte rajzórákon, én azt mondtam neki, hogy itt van egy szeruza, meg egy papír, kezd el, csináljad, és amikor láttam, hogy mit csinál, hát az, akkor azt már őt is inspirálta. Középiskolai kollégiumban művészeti szakközépiskolások voltak a csoportomban részben, ezek között voltak képzőművészek, szobrászok. Hát sokan már elvégezték a képzőművészeti, iparművészeti egyetemet, ott vannak a művészeti pályájukon, dolgoznak. Az, hogy én milyen mértékben járultam hozzá az ő tehetségük kibontakozásához, arról nekik kellene nyilatkozni, de néha ugye van Facebook, vannak kapcsolatuk, és néha visszajeleznek.
1: A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kis benzinkutakat, ugyanis a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet.

0: tett. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonunkhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megy a

0: Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd asztal. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: A múzeumok éjszakája idén is országszerte több ezer látogatót vonzott. Nyíregyházán a Kállai gyűjtemény különleges programmal készült. A Páncélba zárt történelem című rendezvény a hat történet világába kalauzolta az érdeklődőket, és egy kiállítás a Mohácsi csata 500. évfordulójáról is megemlékezik. Az eseményen a szervezők, kiállítók és látogatók is megosztották élményeiket. Elsőként Dohanics Lászlót, a Kállai gyűjtemény vezetőjét hallják, a riportár Pokrovenszky Gergely.
2: Itt vagyunk a múzeumok éjszakáján, és nagyon jól sikerült, hiszen rengetegen vannak kint is, és bent is. Bent előadások voltak, kint pedig különböző történelmi játékok. Hogyan tudja értékelni ön ezt a mai estét?
3: Tulajdonképpen szerencsések vagyunk, hiszen egy fantasztikus kiállítást nyitottunk e hónap másodikán, a Mohács 500 kiállítást, amely 8 múzeum és magángyűjtő anyagából állt össze, és ez a kiállítás lett az alapja a Múzeumok Éjszakája programnak, és nagyon jó partnerre találtunk a Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány személyében, hiszen minden program is, ahogy lehet látni az udvaron, minden élettel lett megtöltve, rengeteg helyszínen, más-más feladattal, íjazással, páncélsimogatóval, fegyverpróbával, tehát mondjam azt, hogy nagyon jól kiegészíti az egész estét, és örülünk, hogy ennyien vannak.
2: Mi volt és mi lesz az estnek a fénypontja?
3: Tulajdonképpen folyamatosan mennek 10 óráig, illetve éjfélig a bemutatók, illetve mindenhova helyeztünk ki fáklyákat, és este még 10 órakor a tűzsonglőrök fognak érkezni, úgyhogy egy látványos bemutatóval zárjuk ezt a részét, de mint mondtam, a fegyverbemutatók, illetve a párbajok, azok még éjfélig is zajlanak, már fáklyák mellett.
4: A Történelmi Hadi Akadémia Alapítványtól jöttünk, és fegyver és páncél simogatót tartunk a gyerekeknek. Többféle korszakból hoztunk fegyvereket, páncélokat, mind meg lehet fogni, fel lehet próbálni, ezek mind múzeumi másolatok, természetesen nincsenek kiélezve, hogy a gyerekek is meg tudják nézni, meg tudják érezni, hogy milyen súlyuk volt ezeknek a fegyvereknek. Alapvetően a páncélokat nagyon szívesen próbálgatják. Hoztunk eredetieket is, filmes változatot is, hogy a piciket se zárjuk ki, mivel ezek ugye eredetiek a kisgyerekekre, ezek még túl nagyok, ezért hoztunk nekik ügyanta változatban is. De ugyanúgy a lányok is nagyon szívesen próbálgatják, mint a fiúk. Ez egy nagyon érdekes pisztoly. Ugye ezt sikerül a gyerekeknek megfejteni, hogy ez egy pisztoly, egy előtöltős pisztoly, amivel egyet lehetett lőni, majd megfordították, és a markolatát használták buzogányként. És a markolata formája miatt, ami egy disznólábhoz hasonlít, ezt úgy nevezzük, hogy disznóláb. Ugye mindenki ismeri a mondást, itt a kezem nem disznóláb. Igazából meg kell nekik tanítani, hogy mi a különbség egy kard és egy szabja között. Ezt ugye a kisebbek nem nagyon tudják. És egyéb olyan fegyverek is vannak, ami nem feltétlenül egy drágább fegyver, hanem paraszt fegyver volt. Tehát akinek nem volt annyi pénze, hogy drága fegyvereket vagy páncélokat vegyen magának, az olcsóbb fajta fegyvereket, mint a fokosok, a bárdok használták.
5: Tilágyi János vagyok, a Mohács 500 kiállításról tálatot, rendkívüli tálatvezetést csináltam 7 órától.
2: És mi volt az a kulisszatitok esetleg, amit még ők sem ismertek?
5: Nagyon sok dolgot nem ismertek, olyan kulisszatok dolgokat, ami még a történelmi könyvben sem volt eddig lejegyezve. Ezek a legújabb korú kutatások, legújabb korú információk a török és a magyar hadseregről.
2: Aki esetleg ma nem tudott ide kilátogatni, meddig tekintheti meg ezt a kiállítást?
5: A kiállítást augusztus 29-ig a Mohácsi csata napjáig lehet megtekinteni, tehát direkt úgy lett időzítve, ugyanis azért a címe, hogy Mohács 500. Augusztus 29-én lesz 500 éve, hogy magyarok szempontjából nagyon súlyos csapás bekövetkezett, mert tulajdonképpen innen indult egy trianon.
6: Szabó Attila vagyok, Bajvívó magyaroktól. Csatajátékoztatunk gyerekekkel, felnőttekre, ez ugyanúgy működik. A szabjának a működését népszerűsítjük csapatjátékban. Ez egy ilyen jellemformáló játék, ahogy mondtam, csapatjáték is többfajta felállásban, családok, gyerekek, tök mindegy az életkor, tök mindegy a nem, ezt mindenki egyenrangúan tudja játszani, nagyon könnyen megtanulható, és elméletek az eszközök miatt egyáltalán nem balesetveszélyes. Nagyon hasznos dolog, én azt gondolom, és szeretik is, nagyon népszerű egyébként.
2: És ha nem csak a gyerekek körében, az édesapák körében is.
6: Igen, igen, igen, igen. Tehát azt mondom, hogy ezt simán fel, minden korosztály. Nagyon érdekes, aki ezt elbírja, ezt a szabját, az onnantól kezdve tud játszani vele. És tényleg mosolygó arcokkal megfigyeli az ember.
7: Zenével, hadibemutatóval, csatajátékkal, íjászattal, fegyversimogatóval, hogy a embereknek közelebb hozzuk ezt a korszakot. Nagyon szeretik, főleg a csatajátékokat, az íjászatokat. Nagyon sok kisgyerek jön, nagyon élvezik. Páncélsimogatónál nagyon élvezik, hogy meg lehet fogni, fogdosni őket, nem úgy, mint egy múzeumban. Kézbe lehet őket venni, meg lehet nézni, hogy milyen súlyúak voltak. Előadásokat nagyon szeretik, mert érdekesek szoktak lenni, meg általában jó a zene.
8: Győri Gábor vagyok, Nyíregyházán lakunk. Ide jár a kisfiam is a Jókai Móra Általános Iskolába, ide a szomszédba. Még gondoltuk, megnézzük ezt a ma esti kiállítást.
9: Hogy tetszett, és mi tetszett a legjobban?
8: Hát még nem fejeztük be a teljes látogatást. Alapvetően érdekes minden múzeum. Örülünk, hogyha már a nagy múzeumunk egyelőre zárva van, akkor ezt meg lehet tekinteni. De azt gondolom, hogy minden embernek meg kell néznie.
9: Hogy látja ezt a korosztályt, amelyben a fia is van, ő hány éves?
8: 12 éves. Kifejezetten nyitottak. Én azt gondolom, hogy most kell megfogni a gyerekeket. Én nem nagyon láttam még olyan fiatalt, és ebbe belejöttem egészen 20-30 éves korosztályig a legkisebbektől, aki egyébként bármilyen érdekes, megkomponált bemutatóra ne lenne nyitott. Úgyhogy el kell hozni a gyerekeket.
10: Járomi Zsolt vagyok.
9: Zsolt, ön honnan érkezett és kit képvisel?
10: Helyileg Erdőkertesről érkeztem, de a Bajvívó Magyarok képviseletében vagyok itt, a Történelmi Hadi Akadémia Alapítványon keresztül.
9: Ön mivel tudott a ma estéhez hozzájárulni?
10: Viselettel, vívó bemutatóval.
9: Most a rádióhallgatók nem látják, próbálja magát lefesteni és elmondani, hogy miben volt itt ezen az éjszakán.
10: Egy 16. századi gyaloghajdú. A hajdúkról mindannyian tudunk, gyaloghajdú, tehát nem lovaskatona, hanem tapas hajdúként. Egy vörös dolmány van rajtam, sárga sújtásokkal, egy sárga nadrág, csizma és egy szabva az oldalamon.
9: És az érdeklődők nagyon nagy szeretettel kérdezgettek itt öntől, többek között azt is, hogy hogyan készült ez a damaszkolt kétkezes kard.
10: A damaszkolás az egy gyártás technológiára utal. Nem az, hogy damaszkusz és akkor damaszkuszban készítették, hanem az, hogy több rétegű, tehát hogy meghajtják az acélt, egymásra kovácsolják, akkor két réteg. Utána megint meghajtják, akkor már négy réteg, de ezt mindig egy összekovácsolják. És így 128-200 réteg, tehát hogy nagyon sok rétegűt tudnak kialakítani. A nagyon sok réteg miatt rugalmas és gyönyörű mintázatok adódnak rajta.
1: Kedves hallgatóink, a Múzeumok Éjszakája nyíregyházi programjai idén is nagy érteklődés mellett zajlottak. A Kálai Gyűjtemény Páncélba zárt történelem című rendezvénye nem csak a hadtörténet iránt érdeklődőket szólította meg, hanem a Mohácsi csata 500. évfordulójának emlékét állító kiállításával is különleges élményt kínált a látogatóknak. Az eseményről készült összeállításunkat hallották, a riporter Pokrovenszki Gergely volt.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, magazin műsorunk végéhez értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. További kellemes rádiózást és szép napot kívánunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Még egyszer köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
2: Isten igéjét János evangélium a 12. fejezetéből, a 20. és a 21. versekből hallgassuk meg. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek az ünnepre, hogy imádják az Istent. Ezek odamentek Fülöphöz, aki a galileai Bétsajdából való volt, és ezzel a kéréssel fordultak hozzá. Uram, Jézust szeretnénk látni. Ezek a görögök nem egy új vallási elméletet kerestek. Nem egy okos vitára vágytak. Valami sokkal egyszerűbbet és mélyebbet akartak. Látni Jézust. Fülöphöz mentek oda, mert ő volt a kapocs. Ez a mi legnagyobb felelősségünk is. Az emberek ma sem teológiai előadásokra szomjaznak, hanem arra, hogy rajtunk keresztül megpillantsák a húsvér Krisztust. Kérdés, ha ránk néznek, elálljuk-e az utat, vagy mi leszünk az ablak, amin keresztül besüt a fénye. Van egy történet Sir James Thornhillről, a híres angol festőről, aki a londoni Szent Pál székesegyház kupolájának freskóit festette. Egy alkalommal, amikor befejezett egy részt, hátralépett az állványon, hogy megcsodálja a művét. Annyira elmerült a látványban, hogy nem vette észre, már az állvány legszélén áll, és a következő lépése a halálos zuhanás lett volna. Segédje észrevette a veszélyt. Nem kiáltott rá, mert félő volt, hogy a festő ilyettében lelép. Ehelyett felkapott egy ecsetet, és belemázolt a friss, gyönyörű festménybe. Thornhill dühösen ugrott előre, hogy megállítsa az elkövetőt, és ezzel megmenekült az élete. Néha mi is így vagyunk. Annyira a saját művünkre, a saját életünkre vagy vallásosságunkra koncentrálunk, hogy szem elől tévesztjük az életet adó Jézust. Isten néha belemázol a terveinkbe. Csak azért, hogy végre ne a képet, hanem őt nézzük. Ma valaki a környezetedben, talán a kollégád, a szomszédod vagy a gyereked, tudat alatt pont azt kéri tőled, amit a görögök Fülöptől. Látni szeretném Jézust. Nem prédikációt várnak tőled, hanem egy olyan gesztust, türelmet vagy kedvességet, ami nem ebből a világból való. Ne magadat mutasd meg. Ne a te igazadat, a te sikereidet vagy a te sérelmeidet told előtérbe. Légy ma egy tiszta üvegfelület, amin keresztül valaki megláthatja a reményt. A mai igemagyarázat Berencsi Balázs Szabolcs-Veres Marton szolgáló lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt, a benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Indul az Európa Rádió Kitekintő című műsora. A mikrofonnál, ahogy már ilyenkor megszokhatták, a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra. Egy különleges fotóalbumot mutatok majd be, melynek a szereplői egytől egyig ismert személyiségek: Fűr Anikó, Jordán Adél, Herendi Gábor, Kornis Péter, Szirtes Edina Mókus, Paja Bea, Feldmár András. A fotográfus London Katalin, aki olyan magazinoknak publikál, mint a Szép Lak, az Otthon, a Lakáskultúra vagy az Oktogon. 3 év munkája az album, amely elgondolkodtat, amely minden külcsín nélkül magát, az embert mutatja be.
2: Maga a hineni jelentése, az benne foglalja azt a föltétel nélküli odaállást, hogy nem tudom, mi következik. Na most itt ennél a fotóalbumnál, illetve fotókiállításnál, mert egy fotókiállításnak a lenyomata ez az album, azt szerettem volna ábrázolni 38 ember segítségével, akiket felkértem, közszereplők, híres emberek, alkotók, magánember, tehát olyan szereplői vannak ennek a könyvnek, akikről azt képzeltem, hogy úgy tudnak megállni, úgy tudnak szembesülni akár önmagukkal, ha jön ez a kérés valahonnan, messziről, vagy parancs. Itt mindenki úgy tölti fel tartalommal ezt a bibliai történetből eredő kifejezést, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, hogy egyszerűen megáll, és azt érezzük, hogy hineni itt van. És ezáltal talán a nézője is érezheti azt, hogy a tárlat, vagy a könyvet, aki lapozgatja, hogy hoppá, talán egyszer meg kell így állni. Minden jelmez, kellék nélkül a fekete semmibe, és akkor csak annyi van, hogy itt vagyok. Tehát valami ilyesmiről szól ez az album a reményeim szerint.
1: De a hineni az ön által jött?
2: Nem, hát én sem ismertem ezt a szót, vagyis én nem ismertem. Feldmár Andrástól ered a kifejezés.
1: Mert hogy ő volt az egész fotózás elindítója, ugye?
2: Így van, egy akár véletlennek is mondható, mert róla készítettem stúdióba felvételeket, képeket, portrékat, és megkértem, ez nem volt benne, csak őt még minden tartalom nélkül, vagy üzenet nélkül megkértem, hogy álljon a fekete térbe, és csak álljon meg. És akkor lefényképeztem. És elküldtem neki, amikor elkészült az összes kép, ezt is, és ő írta ezt, hogy ez a kép maga a hineni. És akkor kérdeztem rá, hogy mi ez, és ő fejtette ki ezt, és innen indult az egész, hogy nagyon megszerettem én is ezt a képet, nagyon úgy éreztem, ami róla készült, hogy ez tényleg hineni. Tehát ahogy ő megáll, nagyon szerettem a képet, és akkor így kértem föl embereket, először csak a személyes ismerőseimet, és amikor kezdett kirajzolódni, nem tudom, egy 5-6-10 portré után, hogy ez így együtt van talán erősebb jelentése, akkor így kezdett fölépülni az egész. És ezek az emberek előre vállalták ezt a kockázatot, hogy meg lesznek nézve, és vállalták azt, hogy nem más mutatnak, mint akik, hiszen itt vannak színészek, akik gyönyörű, szépek tudnak lenni, mint Fűr Anikó is, és vállalta, hogy egy farmerban, egy kockás ingben megáll. Fűr Anikó állt meg, nem a színésznő, akit csodálunk a színpadon, vagy akár Kulka János, aki tényleg tud sármőr lenni, tud minden, és egy melegítőbe megállt, és rám, illetve az emberekre nézett.
1: Remélem, ismét sikerült felkelteni az érdeklődésüket. Tartsanak velem és az Európa Rádióval. Számítok a figyelmükre.
0: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Szegeden az ünnepi könyvhét keretében mutatták be London Katalin fotográfus Hineni című magyar-angol nyelvű fotóművészeti albumát. A 150 oldalas könyv képsorozatként is működik. Előszobát Feldmár András pszichoterapeuta jegyzi, aki szerint a Hineni héber szóban benne van minden. A bátorság, az odaadás, a figyelem. Úgy véli, London Katalin portréi ezeket a pillanatokat ragadja meg, amikor a modell minden allűr nélkül van jelen. Megállásra késztetnek, egy-egy arc mögött életutakat sejtetnek. Nem harsányak, nem akarják túl kiabálni a világ zaját. Munkái lehetőséget adnak arra, amit a hétköznapokban ritkán engedünk meg magunknak, hogy bűntudat és sietség nélkül nézzünk hosszan valaki másra. Hogy ne csak ránézzünk, hanem meglássuk. A következő percekben London Katalin fotográfussal beszélgetek. Szegedi származású, de Szentendrénél, és szabadúszó fotográfus, viszont közel 30 évig dolgozott lakberendezéssel foglalkozó magazinoknak. Szép lak, otthon, lakáskultúra, nekem innen volt ismerős a név, én nagyon szeretem ezeket az újságokat, és nagyon szeretem azokat az enteriőröket, amelyeket például ön készített. Szóval azért egészen más enteriőröket készíteni, meg egészen más portrékat.
2: Igen, ez így van. Egyrészt az enteriőr fotózáshoz úgy kerültem, hogy majd 10 évig, mint újságíró, szakújságíró, az otthon, majd miután az tulajdonos váltáson esett át, utána szép laknál, mint szakújságíró dolgoztam, és fotóssal mentünk lakásokba, helyszínekre, riportot és képes riportot készíteni. 10 év után, mivel már elég rendesen benne voltam ebbe a területbe, tanfolyamot elvégeztem, és megtanultam az enteriőr fotózást, felszerelést vettem, és azután a saját anyagaimat, riportjaimnak a szövegét és a cikkeket is én írtam, fotóztam. Most visszatérve, ez egy kis bevezetés volt az enteriőr, illetve portréfotózás különbségére. Hát az enteriőrnél az összes felszerelést viszi az ember a helyszínre, vakukat, világítást, tehát egy személyes stábként vonul a helyszínre, bevilágít, tehát egy igen nagy munka ez asszisztens nélkül, de hát Magyarországon nincs ez asszisztens rendelve. Tehát fizikailag is más, mert minden egyes helyszín, például konyhába vagyunk, a konyharészletet világítom be, készítem az 5-6 fölvételt különböző nézőpontokból, tehát ez egy nagy munka, de nagyon izgalmas és nagyon szép, nagyon szerettem. A portrénál, ami a Hinenihez, hogyha átugorjuk azt a 20-30 évet, az stúdióba készült. Tehát ez egy nagyon-nagyon kellemes, ugyanakkor teljesen más figyelmet és más hátteret igényel, mert oda jön a fotóalany, oda megy a fotós, és akkor ott készülnek a képek.
1: Bár azért az enteriőr fotózásnál is van, amikor kifejezetten mondjuk csak egy tárgyat emelnek ki, van olyan, ugye?
2: Persze, igen. Ezeknél a magazinoknál, mindegyiknél, én mondjuk legfőképpen a szép lapnak dolgoztam, de mindegyiknél a szempontok az, hogy egy nagy képet készítünk átlátásokkal, ha lehet, hogy lehessen érezni a térkapcsolatokat, a térfűzést, tehát messziről indulunk, és közelítünk egyre közelebb, és hogyha a lakástulajdonos benne van, akkor természetesen róla is készül kép, hiszen az ő tükröződése maga, az ő lelkének és egyéb világhoz való viszonyának a tükröződése a lakás. És akkor, ha sok szép tárgy veszi körül, akkor a tárgyakra külön is ráfókuszálunk.
1: De azért a Hineni elkészülte sem volt egyszerű, azért ez 3 év munkája.
2: Igen.
1: Honnan jött az ötlet?
2: Érdemes magát a szót megfejteni, mert nem biztos, hogy köztudott, hogy mit jelent a hineni. De ennek a titokzatossága nem csak azért ilyen mély, mert nem ismerjük, hanem nagyon sokrétű, sok jelentőségű. Tehát szinte megfejthetetlen ez a Héber Bibliában, mikor Isten szólítja Ábrahámot, és Ábrahám még nem tudja, hogy mit akar tőle Isten. Ő teljes bizalommal, teljes odaadással annyit mond, hogy hineni, itt vagyok. Tehát ennek a bővebb jelentése, hogy itt vagyok, tégy velem, amit akarsz, állok rendelkezésedre, stb. És Isten azt parancsolja, nem kéri, hogy áldozza föl egyszülött fiát, Izsákot. Na most a bibliai történet folytatódik, és nem kell ezt az áldozatot elkövetnie Ábrahámnak, de maga a hineni jelentése, az benne foglalja azt a föltétel nélküli odaállást, hogy nem tudom, mi következik. Na most itt ennél a fotóalbumnál, illetve fotókiállításnál, mert egy fotókiállításnak a lenyomata ez az album, azt szerettem volna ábrázolni 38 ember segítségével, akiket felkértem, közszereplők, híres emberek, alkotók, magánember, tehát olyan szereplői vannak ennek a könyvnek, akikről azt képzeltem, hogy úgy tudnak megállni, úgy tudnak szembesülni akár önmagukkal, ha jön ez a kérés valahonnan, messziről, vagy parancs. Itt mindenki úgy tölti fel tartalommal ezt a bibliai történetből eredő kifejezést, ahogy akarja, vagy ahogy tudja, hogy egyszerűen megáll, és azt érezzük, hogy hineni itt van. És ezáltal talán a nézője is érezheti azt, hogy a tárlat, vagy a könyvet, aki lapozgatja, hogy hoppá, talán egyszer meg kell így állni. Minden jelmez, kellék, nélkül, a fekete semmibe, és akkor csak annyi van, hogy itt vagyok. Tehát valami ilyesmiről szól ez az album a reményeim szerint.
1: De a hineni az ön által jött?
2: Nem, hát én sem ismertem ezt a szót, vagyis én nem ismertem. Feldmár Andrástól ered a kifejezés.
1: Mert hogy ő volt az egész fotózás elindítója, ugye?
2: Így van, egy akár véletlennek is mondható, mert róla készítettem stúdióba felvételeket, képeket, portrékat, és megkértem, ez nem volt benne, csak őt még minden tartalom nélkül, vagy üzenet nélkül megkértem, hogy álljon a fekete térbe, és csak álljon meg. És akkor lefényképeztem. És elküldtem neki, amikor elkészült az összes kép, ezt is, és ő írta ezt, hogy ez a kép maga a hineni. És akkor kérdeztem rá, hogy mi ez, és ő fejtette ki ezt, és innen indult az egész, hogy nagyon megszerettem én is ezt a képet, nagyon úgy éreztem, ami róla készült, hogy ez tényleg hineni. Tehát ahogy ő megáll, nagyon szerettem a képet, és akkor így kértem föl embereket, először csak a személyes ismerőseimet, és amikor kezdett kirajzolódni, nem tudom, egy 5-6-10 portré után, hogy ez így együtt van talán erősebb jelentése, akkor így kezdett fölépülni az egész.
1: Ugye Feldmár András előszót is írt a könyvhöz, és nagyon tetszik, amit ír, mert hogy azt mondja, hogy Katalin munkái lehetőséget adnak arra, amit a hétköznapokban ritkán engedünk meg magunknak, hogy bűntudat és sietség nélkül nézzünk hosszan valaki másra, hogy ne csak ránézzünk, hanem meglássuk. Igen, az emberek többsége, ha nézik őket, akkor zavarba jön. És ezért nagyon nem ismerjük megnézni az embereket, mert sokszor ezt negatív értelembe veszik egyébként az emberek, ha valakit megbámulnak. Pedig lehet, hogy csak érdekes az arca, lehet, hogy nagyon szép, lehet, hogy annyi minden tükröz az arca, ami valakiben valamit elindít.
2: Igen, és ezek az emberek előre vállalták ezt a kockázatot, hogy meg lesznek nézve, és vállalták azt, hogy nem más mutatnak, mint akik, hiszen itt vannak színészek, akik gyönyörű, szépek tudnak lenni, mint Fűr Anikó is, és vállalta, hogy egy farmerba, egy kockás ingben megáll. Fűr Anikó állt meg, nem a színésznő, akit csodálunk a színpadon, vagy akár Kulka János, aki tényleg tud sármőr lenni, tud minden, és egy melegítőbe megállt, és rám, illetve az emberekre nézett.
1: Igen, mert hogy abba mehettek, amikbe szerettek volna. Tehát nem volt semmi instrukció.
2: Nem, nem.
1: Ez könnyű vagy nehéz volt nekik? Mert ugye a színészeket legtöbbször instruálják.
2: Igen. Az instruálás az megvolt annyiban, hogy megkértem, hogy ne csináljanak semmit. Az is instrukció, hogy a legkényelmesebb ruhába jöjjenek, amiben úgy érzik, hogy jól érzik magukat, és utána arra kértem őket, amikor már a háttérbe beálltak, hogy a háttér elé, hogy hívjanak elő magukba egy olyan történetet, ami ezt a hineni érzést kelti bennük. Tehát volt egy belső történet mindenkinek, és az az ő története volt, és ha nézzük a képet, akkor lehet ezen is gondolkodni, mert nem üres tekinteteket lát az ember, még a profilképeknél is, ami szintén a könyvben és a kiállításon szerepelt fekete-fehérben, ugyanezek a szereplők teljesen profil beállításba, valójában a fél arcuk látszódik, és ott is érződik, úgy érzem, a belső tartalom.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatom a beszélgetést London Katalin fotográfussal, előtte azonban kollégáim még hozzák a legfrissebb híreket itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci Járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000

0: belül egy kis 10-15 perces kis időkeretben bemutathassák az addig tanultakat. Tehát nálunk az általános iskolában, ahol mi, a befogadó iskolánkban, ahol mi dolgozunk, ott annyira rendszeres a koncert, hogy minden héten van szinte valami. Emellett ugye vannak az őszi, tavaszi nagyobb növendékhangversenyünk, ahol szélesebb körben adnak számot a növendékeink a tudásukról, és akkor még ezután jönnek az ünnepek. Tehát, hogyha azt vesszük, az egész évben a nyugodt munka az majdnem, hogy csak a november, mert decemberben Mikulás, karácsony van, januárban fél év vizsga van, februárban farsang, márciusban a március 15-e köré szerveződő ünnepségek, áprilisban a húsvét, májusban anyák napja, szóval rengeteg munka van egy művészeti iskolában egy évben, és ezért is tűnik olyan nagyon soknak, vagy ezért is érezzük nagyon soknak azt, amikor négy ilyen megmérettetésre kell külön felkészíteni még gyerekeket.
1: Aminek én nagyon örülök, hogy a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolának a pedagógusai, akik ugye hát kéz a kézben dolgozunk együtt a tanév közben, ők most második vagy harmadik alkalommal volt idén, hogy olyan műsort rendeztek a tanítónénik tulajdonképpen, amiben zenekarként berendezték a gyerekeket, tehát a színdarabban zenekarként vettünk részt, és például tavaly karácsonykor, és tavaly előtt karácsonykor is hát tulajdonképpen élő zenekaros dráma előadást hoztak létre, aminek én állatira örülök, és nagyon nagy dolognak tartom, hogy ezt meg tudjuk sem, hogy egy általános iskolának a saját fúvózenekara, a saját zenészei, a saját tehetséges diákjai így visznek színre darabot, úgyhogy ez szerintem egy nagyon komoly dolog, és állati nagy munka, nagyon nagy munka a pedagógusoktól.
2: Hogyan lesz valaki tulajdonképpen szimfóniás diák?
1: Mi elsősorban olyan gyerekekkel foglalkozunk, akik maguktól nem mennének ezen iskolába, vagy nem jutnának ezen iskolába. Tulajdonképpen a kiválasztás az inkább emberi dolog. Tehát én szeretem azt a fogalmat, hogy a gyerek kiválasztja a tanárt, a tanár meg a gyereket, és ez egy, tulajdonképpen a hangszer az egy eszköz ebben az esetben, és tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen hangszert tanultunk. Persze nyilván nem, mert azért bizonyos hangszerekhez kellenek adottságok, tehát mondjuk arra gondolok, hogy egy nagyobb gyereknek lehet harsonát tanítani, aki eléri a megfelelő fekvéseket, vagy más, de elsősorban a tanár akad rá a gyerekre, és a gyerek akad rá a tanára, vagy találják meg ők egymást, és tulajdonképpen, hogyha megvan az a kölcsönös szimpátia, ami én úgy látom, hogy ezekkel a gyerekekkel nagyon-nagyon könnyen kialakítható, hogyha az ember köztük él, meg egy kicsit az ő fejükkel gondolkodik, vagy az ő világukban él, és tulajdonképpen nagyon-nagyon könnyen megy ez a dolog. Tehát minden évben akadunk új gyerekekre, és nagyon-nagyon sok új gyerekre, és persze a régieket meg már magunkhoz kötöttük, vagy ők kötődnek hozzánk, illetve mi is hozzájuk. Tehát ez egy nagyon jól működő rendszer, és a gyerekek nagyon-nagyon szeretnek zenélni járni. Én mai napig annyira örülök annak, hogy iszonyatosan vigyáznak például a hangszerekre. Ez egy nagyon-nagyon érdekes, hogy tudják, hogy a hangszer az nagyon drága, és tényleg hát csak ami kezelésünkben, tehát ilyen több 10 millió forintnyi hangszer van ebbe az iskolába, és nagyon-nagyon szépen vigyáznak rá, és ez is egyfajta ilyen megbecsülés a hangszertanulásnak, hogy nincsenek összetörve a hangszereink, nincsenek megkarmolva, hanem nagyon-nagyon szépen vigyáznak, és ezek a gyerekek értékelik azt, hogy drága hangszert adunk a kezükbe, és jól felkészült pedagógus dolgozik velük. Szerintem ennyi a titka az egésznek.
2: Korosztály tekintetében mit lehet tudnunk? Hány éves növendékekről van szó?
0: Leginkább hangszeren, tehát ami már nem furja. A furja is hangszer, és tekinthetjük is, hangszer kell is hangszernek, gyönyörű hangszernek tekinteni, de lehet a furját előkészítő kis játékszernek is tekinteni. És első-második osztályos gyerekeink, akik nagyon kicsik, nagyon sokszor hiányzik az ő fejlődésükből a finom motorikai készség, a mondókák ismerete, a kisgyerekdalok ismerete úgy érkeznek hozzánk, hogy szinte még óvodások, és az első-másodikosokkal mi készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk, illetve furiával játszunk. De ez még nem kifejezetten hangszertanulás. maga a hangszeres

0: tanulás, ami már a zenekarban való játékot célozza meg, az harmadikos korban kezdődik el nálunk, és akkor választanak a gyerekek. Egyébként jellemzően annál a tanárnál maradnak, ahogy az előbb a kollégám elmondta, akinél furiát tanultak, vagy a furia foglalkozásokon, a furia játékban részt vettek, annál a kollégánál maradnak, és azt a hangszert választják, amit az a kollega tanít. Ez a, abszolút ez a jellemző. Nagyon ritka az, hogy valaki céltudatosan azt mondja, hogy ő már pedig klarinétos akar lenni, pedig egy trombita tanárnál tanult furiázni. Ez tényleg nem is tudom, hogy voltam már ilyen annyira ritka. És utána pedig szépen harmadik osztálytól kezdve már hangszert tanulnak a gyerekek. Aztán ez nyilván a fizikai érettségüktől függ, hogy ez pontosan mikor történik meg ez az átállás, mert van olyan harmadikosunk, aki annyira pici, hogy még tulajdonképpen elhúzza egy trombita is, tehát ő nála még akkor egy kicsit még furiázunk, és amikor de már nagyon ismerik a hangszereket, meg már figyelik a többieket, nálunk azért gyakori az, hogy társtanulóként részt vesznek a gyerekek az órákon, de más óráján is, az ő órájukon is van általában társtanuló. Szerencsés esetben osztálytársakkal lehet, egy osztályon belül meg lehet ezeket a kis csoportokat szervezni. Szerencsétlenebb esetben több egyeztetést igényel, tehát az egymás előtt való játékot teljesen pici gyerekkortól megszokják a gyerekek. És ezáltal az együttműködést is. Erre szoktam én mondani, talán a kedvenc megfogalmazásom, hogy azokat a gyerekeket, akiket pici gyerekkoruk óta megtanítunk egy szép akkord kedvéért együttműködni, összehajolni, értéket teremteni, felnőtt korukban bármi is legyen a szakmájuk, a foglalkozásuk, sokkal jobb minőségben fognak tudni majd együttműködni a társadalom többi szereplőjével.
1: Mi a tapasztalat? Nem engedik el a zenét a fiatalok, ha lehet így fogalmazni?
2: Én úgy látom, hogy amíg tudják, addig csinálják. Tehát minden évben vannak olyan gyerekek, akik elmennek középiskolába, és már nem tudnak visszajárni, de van erre ellenpélda is, tehát van olyan, aki középiskolába is visszajár. És még egy dolog eszembe jutott közben, hogy ami azért az utóbbi években egy komoly tendencia lehet, hogy egy nagyobb testvérek lobbiznak azért, hogy a kisebb tesójuk egy-egy tanárhoz kerüljön. És ez régen nem volt annyira jellemző, de én most ezt nagyon látom, hogy lobbiznak a gyerekek, hogy hát tanárbácsi a öcsikémet is tanítsa már jövőre, majd ő, hát ha már elbírja a trombitát is, akkor jöjjön hozzám. Úgyhogy tulajdonképpen teljesen nyitva van, felülről nyitotta az időkorlátja a tanulásnak, és ameddig jön a gyerek, tud jönni, addig mi nagy szeretettel látjuk hangszeres órán, illetve zenekari munkában is.
1: Az elmúlt 10 évet hogyan értékelnék?
2: Hú, nagyon hosszú volt. De tulajdonképpen egy pillanat alatt elment. Hát mi tulajdonképpen, ugye mi már egy évvel az iskola megalapítása előtt elkezdtünk dolgozni ebben az általános iskolában, egy EU-s projektben, és utána hoztuk létre az iskolát, illetve hozta létre a Szimfónia Alapítvány az iskolát, és azt tudom mondani, hogy vannak mélységek és magasságok. Tehát amit egy átlagember gondol arról, hogy mi van például Jukú-völgyben, azt szerintem mi sokkal jobban átlátjuk már. Ott is emberek élnek, ott is fűznek, ott is mosnak, sokan nagyon szépen rendben élnek. Tehát amikor az ember bemegy egy picike házba, ami hát kívülről össze-vissza van tulajdonképpen tákolva, és bemegy, és teljes rend van, fel van mosva, le van tapítázva belülről. Tehát, hogy tulajdonképpen sokkal jobban beleláttunk ebben, mint az átlag emberek, csak hogy ne a zenei sikerekkel kezdjen, vagy az, hogy hova jutottunk el gyerekekkel, de tulajdonképpen Budapesten, tulajdonképpen a Duna mellett, egyszer beszéltük is Csabával, hogy a Interkontinentálban is koncerteztek gyerekeink, akkor eljutottuk a Pesti Vigadóba, a Parlamentbe gyerekeket, a MÜPÁ-nak az egyik termében. Tehát, hogy nagyon sok helyre vittünk már gyerekeket fellépni, ami állati nagy dolog Jukóvölgyből. És külföldön is voltunk többször is, Csehországban elsősorban. Most pont beszéltük, hogy a zenekarunk most már megütött egy olyan minőséget, amivel el tudjuk vinni akár egy lengyel fesztiválra talán tehát gyerekzenékkari kategóriában nagyon szépen megállnánk a helyünket, vagy reméljük meg fogjuk állni, úgyhogy ez lesz a következő terv. De nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az utóbbi 10 évben. Én azt mondom, hogy amikor az ember kap egy olyan visszajelzést, mondjuk egy messenger üzenet formájában egy olyan fiúcskától, aki tényleg ilyen döngölt padlójú házból származik, nagyon mély szegénységben. És szakmát szerez, és lesz egy szakács szakmája, vendéglátós lesz jogosítványa, és szeret dolgozni, és jár is dolgozni, és azt mondja, hogy mindent maguktól tanultam. És én azt gondolom, hogy ez nekem például egy olyan visszajelzés volt, hogy komolyan mondom, többet ér, mint egy Kossuth díj. Hogyha az ember egy életet helyre rakott, vagy megmentett, akkor az már nagy dolog. Hát, hogyha még 2-t, 3-at, 10-et, 20-at, vagy akármennyit is sikerül, az mindegy egy plusz siker. És ez persze egyrészt a hangszeres tanulás miatt van, meg a példamutatás miatt, de hát ennél sokkal-sokkal többről van szó. Mi embereket formálunk. Én azt szoktam mondani, hogy azért szeretek pedagógusnak lenni, vagy a pedagógus pályán létezni, mert az ember gyurmázza, formálja ezeket a gyerekeket, és nekünk a hangszeres oktatásra erre nagyon-nagyon jó lehetőségünk van, és szemmel látható változásokat tudunk elérni. Az udvariasság, a tisztaság tekintetében, a társadalmi normák betartása tekintetében, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos dolog, és én a legnagyobb eredményeket tulajdonképpen ezen a területen látom, hogy amikor elkezdtük ezt a dolgot, akkor azt mondtuk, hogy 20 éven belül mi szeretnénk ennek látható hatását, és ez nem, hogy 20 év, hanem az látszik, hogy az a generáció, akivel először elkezdtünk foglalkozni, 10 évvel ezelőtt már azon is nagyon látszik. És az ő gyerekeiken még inkább meg fog látszódni. Tehát talán én ezt tudom mondani így a legnagyobb eredménynek. Persze rengeteg verseny, rengeteg utazás, rengeteg jó tábor. Hála Istennek minden évben meg tudjuk tenni, hogy táborba visszük a gyerekeket. És ezek mind-mind nagyon-nagyon fontos dolgok, mert sok olyan gyerekünk van, akit csak tőlünk kap ilyen lehetőséget. Az általános iskola is nagyon sokat tesz, de mi is nagyon-nagyon sokat teszünk ehhez hozzá, mind emberileg, mind anyagilag, pályázatokon át, vagy szponzorokon keresztül.
0: Remek kapcsolatban vagyunk a gyerekeinkkel, akiket felneveltünk. Ők már ugye fiatal felnőttek, és ez nagyon jól visszaigazolja az elképzeléseinket, a várakozásainkat, egyébként messze a várakozásainkon felül visszaigazolja, hogy milyen kellemes fiatal emberek lettek. Mi azt gondoltuk, ahogy 15-20 év múlva jönnek majd az első eredmények, ehhez képest 10 év telt el, és ebben az évben először már van egy szülő, aki akkor volt 8-os, amikor elkezdtünk dolgozni, és most jár hozzánk, most elsős a gyereke, és hogy látszik az az egy évnyi munka kezdet-kezdeten, amikor még igazából mi sem tudtuk, hogy mit fogunk csinálni. Hát ehhez azért nagyon-nagyon sok idő kellett, tehát az évek kellettek hozzá, hogy ezt egyre jobban, hatékonyabban tudjuk tenni, hiszen ez egy nagyon összetett munka. Egyetlen egy zenetanár sincs arra felkészülve, amikor kijön az egyetemről, főleg, hogy egész életében művésznek nevelték, tanult ugyan pedagógiai tárgyakat, meg el tudta képzelni, hogy majd zeneiskolában fog tanítani, de mindenki meg akarja váltani a világot, és a jövő nagy világ sztárjait szeretné felnevelni, és ez a munka ennél sokkal összetettebb, sokkal szertágazóbb, de sokkal szertágazóbban tud visszaadni örömet is, meg megbecsülést is az embernek, és tudja emelni az embert lelkileg. Szóval messze a reményeinken túlszárnyalóan jól tudom értékelni ezt a 10 évet, ami mögöttünk van, és már nagyon várom a következő 10-et, mert én azt gondolom, hogy most, amikor majd elkezdenek járni hozzánk a volt tanítványaink gyerekei egyre többen, és az együttműködéseket a szülőkkel, azokkal a szülőkkel, akiket szintén mi neveltünk annak idején, el tudjuk mélyíteni, akkor igazán valami tényleg elkezdődik valami csoda.
2: Van még valami, amit én szeretnék elmondani, mégpedig az, hogy mindig a gyerekeket helyezzük fókuszba, ám de van feladatunk a többségi társadalommal is. És talán az, hogy az utóbbi 10 évben mennyi embernek megmutattuk ezeket a gyerekeket, hogy milyen nagyszerűek is ők, és milyen sok mindenre képesek. Az, hogy most már állandó programunk van az oktatási hivatal bázisintézményeként, sokan jönnek hozzánk jó gyakorlatokat átvenni, vagy megtanulni, illetve hát nem is tudom, a sokadik alkalom, hogy a Miskolc Egyetem köszi, ez a közösségi szolgálati irodájával együttműködve hallgatókat fogadunk, most épp szociológus hallgatók voltak nálunk, de szoktak lenni mindenféle jogász hallgatók, közgazdászok, akiket elhoznak hozzánk, és ott egy pár nap alatt bemutatjuk azt, hogy mit is csinálunk, és egy kicsit ők is rálátnak erre a világra, és ez egy nagyszerű dolog, hogy a többségi társadalom és a negatív sztereotípiákat le tudjuk bontani, illetve hát természetesen, amikor kiállunk közönség elé, és nagyon-nagyon sok ember jön oda, és azt mondja, hogy hát ez egy csodálatos dolog, hogy ezekkel a gyerekekkel, hogy ő nem is gondolta, hogy roma gyerekekkel ilyet lehet csinálni, pedig hát látjuk, hogy lehet, és szerettük volna azt, hogy ez egy kicsit a többségi társadalomban is, vagy nem is kicsit, hanem nagyon lecsapódjon tulajdonképpen, hogyha esélyeket adunk ezeknek a gyerekeknek, vagy esélyt adunk ezeknek a gyerekeknek, lehetőséget adunk, akkor igenis ők is nagyon-nagyon sok mindenre képesek, és csodát tudnak létrehozni, nagyon fegyelmezetten, nagyon jól dolgozva. És én azt látom, hogy ezt a városban most már nagyon sokan ismerik és elismerik, hogy ez így van, és hál' Istennek ezért hívnak minket különböző rendezvényekre fellépni, és amit hát ezúton is nagyon köszönünk, mert az mind a többségi társadalomnak szóló jelzés tulajdonképpen, hogy a szimfónia az erre képes, illetve a gyerekek és a szimfónia együtt erre képesek, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, mert sajnos mindig csak a rosszat halljuk, pedig a jót is nagyon észre kellene venni az embereknek.
1: Ha a múltból egy kicsit a jövőbe tekintünk, mik a célok, tervek, milyen a jövőképük?
0: A folytatás a legfontosabb, és az építkezés, és a lehetőségeket mindig hozza, diktálja az élet. Tehát korszerűen kell tanítani, korszerűen kell nevelni a gyerekeket. Teljesen más kihívások vannak most, mint 10 évvel ezelőtt voltak egyébként. És ez ugyanúgy nem csak a középosztálybeli polgári családból jövő gyerekeket érinti, hanem a mély szegénységben nyomorba született gyerekeket. Ugyanúgy érintik a kornak azok a kihívásai, amivel ma a pedagógiának is meg kell küzdeni. Ezt nekünk nyomon kell követni, tehát változatlan formában nem csinálhatjuk a dolgunkat tovább, de az eszközeinken nem szeretnénk változtatni, mert nagyon jól működnek. Szeretnék itt mondani valamit még egy kicsit az előzőhöz kapcsolódóan, hogy van egy másik évforduló is, vagy közeledik egy másik évforduló is. A munkánk kezdetén egy kiváló alkotó páros készített egy dokumentumfilmet a munkánkról, Rézangyalok címmel látható és megtekinthető ez a YouTube-on, Surágy Z. András és Sívó Júlia alkotása. Nekünk rengeteget segített ez a film abban, hogy olyan társadalmi kapcsolatokat alakítsunk ki, melynek segítségével egyébként le tudtunk bontani falakat. Legnehezebb egyébként az volt az első években, hogy ezeket a falakat lebontsuk. Rengeteg segítséget kaptunk ezáltal jó néhány kedves embertől. A koncertünknek, amit most legutóbb megrendeztünk, a jubileumi koncertünknek egyfajta mottójául is adtuk, hogy mi ezt ajándéknak szánjuk azoknak a barátainknak és szakmai partnereinknek, akik velünk voltak az elmúlt 10 évben, mert nélkülük nem ment volna ez, én azt gondolom. És mai napig mindenkinek ajánlom figyelmébe, tényleg a YouTube-on megtekinthető szabadon ez a dokumentumfilm, és jól mutatja azt, hogy honnan indultunk, hogyan indítottuk el a mi tevékenységünket, és nagyon-nagyon szívesen megmutatom bárkinek, és nagyon büszkén vállalom, hogy hová jutottunk az elmúlt 10 évben, tényleg nagyon büszke vagyok rá, hogy milyen messze jutottunk onnan, ahonnan elkezdtünk építkezni, és a jövőbe vetett hitünk pedig nagyon ambiciózus, mert én azt gondolom, hogy a kis kezdőzenekarból lett egy nagyon jó kis gyerekzenekarunk, ebből pedig lesz egy jó kis ifjúsági fúvószenekarunk, és remélem, hogy amikor majd a nyugdíjhoz közelítek, akkor már egy olyan zenekart fogok vezényelni, ahol természetes lesz azoknak a fiatal felnőtteknek, hogy a szabad idejükből áldoznak arra, hogy értéket teremtsenek közösen a gyerekeikkel, és nekem ez a célom igazából hosszú távra.
2: Mindig tervezünk és álmodunk. Én úgy gondolom, hogy most rövid távon nagyon fontos, hogy ennek a zenekarnak adjunk egy olyan lehetőséget, hogy külföldön megmutassa magát, akár tengerparton, ezt nagyon szeretnénk, hogyha nem is Lengyelország, de akkor Montenegróba például, hogyha elmegyünk, tehát valami olyan fesztiválra, ahova talán tengerpartot tudjuk elvinni a gyerekeket, és én még most is azt gondolom, hogy nekünk az, hogy van egy stabil működésünk, ugye van mögöttünk egy fenntartó alapítvány, a Szimfónia Alapítvány, és a Szimfónia Alapítvány mellett sok-sok olyan ember, akinek a segítségére számíthatunk, és talán a következő 10 évünket azt lehet, hogy inkább a szociális segítségnyújtás felé is kellene fordítani, tehát hogy most már vagyunk olyan társadalmilag beágyazottak ebbe a közegbe, hogy sikeresen tudnánk akár más képzéseket szervezni, és másfajta, tehát egy kicsit a szociális irányba is elmozdulni. Talán ez a következő 10 év feladata, hogy ezen a területen építkezzünk, tehát meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én nagyon reményekkel teli vagyok, mert tényleg nagyon-nagyon szép dolgokat tudtunk megvalósítani a elmúlt 10 évben. Ebben a tanévben ez nagyon kicsúcsosodott, hogy úgy mondjam, és hát nagyon izgatottan várom a következő 10-et.
3: 10. jubileumi tanévét zárta a Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskola Miskolcon. A zene messzire visz. Ez a mottója a Szimfónia Alapítványnak és az általa alapított Szimfónia Alapfokú Művészeti Iskolának. A Szimfónia program egy közösségi zenei program, amely mindennapos zenetanulást biztosít hátrányos helyzetű gyerekeknek és fiataloknak, ezzel idézve elő hosszú távú társadalmi változásokat. A programot a venezuelai El Sistema és a Magyar Kodály módszer inspirálta. Az iskoláról, a módszerről, az eredményekről és a tervekről is beszélgettünk a Kultúra mai adásában Solymosi Árpád igazgatóhelyettessel és Virág Csabával, a Téglagyár úti telephely munkacsoport vezetőjével.
4: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Kultúrát, az Európa Rádió kulturális magazin műsorát hallották. Kulturális egy órával jövő hét kedden is várjuk Önöket. Addig is töltsék le az Európa Rádió telefonos alkalmazását, amin keresztül bárhol, bármikor egyszerűen hallgathatnak minket. Észrevételeiket pedig a vélemény@europaradio.hu e-mail címre várjuk. A szerkesztő műsorvezető Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
1: Kultúra. Az Európa Rádió kulturális műsorát hallották a művészet, a színház, a film és a zene világából. Kultúra. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 000 euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka.
3: Számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges. Azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult, azért energetikai felújítás meg mindenféle szempontból egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szembe, úgy a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk, meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
2: A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
4: Ez az idei szezon most nagyon sűrűre sikeredett így az eleje. A szabadtéri szezont most majdnem egy hónappal korábban kezdtem el a megszokotthoz képest. Már áprilisban elkezdtem az első versenyemet. Utána pedig átutaztunk a válogatott csapattal a váltó világbajnokságra Botswanába, ahol nagyon jól sikerült a szereplés, országos csúcsot tudtunk futni a lányokkal, ami azért kellőképpen megalapozta így a szezon kezdetét, hisz tényleg nagyon jól sikerült ez a szezon kezdése számunkra. A gátozás szempontjából pedig leginkább a május elején kezdődött el számomra igazán a szezon. Tokióba versenyeztem másodjára, ahol 12.96-os eredménnyel sikerült zárnom. Ez egy gold kategóriájú verseny volt, aminek nagyon örültem, hisz tényleg még második versenyre sosem sikerült 13 másodperc alatt futnom, így az eddigi évek során, úgyhogy ennek nagyon örültem. Azóta nagyon sok versenyen megfordultam, voltam azóta Dresdába, Bergenbe, Turkuba és Varsóba versenyezni, és úgy gondolom, hogy egy kellőképp eseménydús időszakot sikerült zárni. Voltak jobb versenyek, voltak kevésbé sikeres versenyek, de ez így a szezon elején még teljesen belefér.
2: Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és montatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, a mai elcsendesedés alkalmával Kós Ádámot, a Rakamazi Református missziói egyházközség lelkipásztorát hallhatják. Imádkozzunk! Urunk, sokszor azt hisszük, tudjuk, merre kell mennünk. Mégis újra meg újra elbizonytalanodunk. Kérünk, csendesítsd el bennünk a saját hangunkat, hogy meghalljuk a tiédet. Adj tanítható szívet, és őrizd meg attól a kevésségtől, amely szerint nélküled is eligazodhatnánk. Amen. A 119. Zsoltár első 18 versét olvasom. Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az Úr törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt. Nem követnek el álnokságot, hanem az ő útjain járnak. Te megparancsoltad, hogy utasításaid pontosan megtartsák. Bárcsak álhatatosan járhatnék utadon, megtartva rendelkezéseidet. Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre. Ajkam fölsorolja szád minden döntését. Minden gazdagságnál nagyobb öröm, ha intelmeid szerint élhetek. Utasításaidon elmélkedem és figyelek ösvényeidre. Gyönyörködöm rendelkezéseidben. Ígédről nem feledkezem meg. Bánj jól szolgáddal, hogy élhessek, és én megtartom ígédet. Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed. Amen. Kedves testvérek, a 119. Zsoltár felütésében egy olyan ifjú áll előttünk, aki életének egy pontján megértette, hogy saját értelme és értékítélete nem elégséges ahhoz, hogy tiszta életet éljen. Az ifjú zsoltáros rövid élettapasztalata alatt már rájött, hogy a tiszta és Istennek tetsző életet nem tudja saját kútfőből megoldani. Mert bár a lelki ismerete segíti több esetben, mégis nagy számban akadnak olyan élethelyzetek, amelyre a válaszreakciói mégiscsak bűnösek, hibásak és gonoszak. Majd elmond egy csodálatos imádságot Istennek, amelyben az útmutatását kéri. Elmondja, hogy gyönyörködik Isten rendelkezéseiben, törvényeiben, intéseiben és útmutatásaiban. Mennyire távol áll ez emberi gondolkodásunktól és ösztöneinktől. Mert a pásztortól nagyon messzire elcsámborgó bárányt már nem köti a pásztor szabályrendszere. Az Istentől eltávolodott embernek már csak annyit tart be Isten törvényéből, amennyi neki kényelmes. A kényelmetlen, nehéz szabályokat, törvényeket és parancsolatokat az ember, a messzire eltávolodott ember már levetheti magáról, mondván, hogy engem ezek a törvények, szabályok csak korlátoznak. Lehet így is tekinteni a parancsolatokra, bilincsként, teherként, akadályozó tényezőként. És valóban, az Isten rendelkezései bizonyos szempontból kötnek minket. Próbálkozunk meg egy gondolatkísérlettel, Ha a 10 parancsolatot segítségül hívjuk, akkor jól megláthatjuk benne, igen, valamiben korlátoz, valamiben megbilincsel és megakadályoz. Az első parancsolat. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Így hangzik. Kálvintól pedig tudjuk, hogy az ember szíve bálványgyár. De nem csak tőle tudjuk, hanem tapasztaljuk is, hogy mennyi minden az életünkben Isten helyére akar lépni. Mennyi minden van, amiért Istent háttérbe szorítjuk és elnyomjuk. Mert van fontosabb. Sokszor magasztosnak gondolt fogalmak is, konkrét dolgok is előbbre valók, mint az Isten. Pedig a parancsolat egyértelműen fogalmaz. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Azonban, ha a parancsolatot megtartjuk, akkor attól félünk, hogy nem fogunk tudni kiteljesedni. Akkor akadálya lesz a karrierünknek. Akkor nem fogunk tudni elég időt tölteni a családunkkal, a kedvenc sporttevékenységünkkel, a hobbinkkal. Ha az Isten az első kell legyen, akkor az meg fog akadályozni bennünket minden másban. Igazából bármely parancsolatnál megtalálhatjuk az akadályokat. A zsoltáros valamiért mégis gyönyörködik az Isten szabályrendszerében és útmutatásában. Mert rájött, hogy önmaga értékítélete kevés. Az ember paradicsomi bukásának, a bűnesetnek is az egyik tragédiája az volt, hogy az ember úgy gondolta, hogy nincs szüksége Isten útmutatására. Majd ő maga eldönti, mi a jó és mi a rossz. Ezért szakított a jó és rossz tudásának fájáról. 119. Zsoltár ezzel szemben egy egészen más lelkületet mutat. A zsoltáros nem függetlenedni akar Istentől, hanem újra és újra ezt kéri. Taníts engem, vezess engem, nyisd fel a szemem. Talán éppen ez a bölcsesség kezdete. Felismerni, hogy nem nekünk kell kitalálnunk az utat, hanem van valaki, aki már ismeri azt. Jó nekünk e szerint a szabályrendszer szerint élni, és az igazság és az erkölcs vonalában maradni, ezek mentén irányítani az életünket, és engedni, hogy az Isten vezessen bennünket. Imádkozzunk ezért akár a zsoltáros szavaival is. Amen. Istenünk, köszönjük, hogy nem hagytál magunkra, hanem igédben ma is utat mutatsz. Add, hogy ne csak hallgatói, hanem követői is legyünk annak, amit tanítasz. Formáld gondolkodásunkat, döntéseinket és szívünket, hogy egyre inkább a te akaratod szerint éljünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.

Ady Endre, az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom.

Vészkijárat. Még ma sem tudom, hogy büntetésből vagy jutalomból vittek-e el a színházba. Valójában mind a kettőre volt ok, mert előzőleg 10-est kaptam szépírásból, utána pedig megdobtam kővel a turkuék rózsaszín páncsikás kutyáját. Ezek a dolgok, a jók és a rosszak is, rövidesen kitutódtak, és akkor apám meghozta a tömör ítéletet. Délután Feri bátyád elvisz a színházba. Én kezet csókoltam, mert szüleinktől a legszigorúbb büntetést is szeretettel kell fogadnunk. Nyilván nem azért küldött apám színházba, hogy örökre eltaszítson a család meleg tűzhelyétől, hanem azért, mert jó vagy rossz cselekedeteim szerint ezt a fényes számkivettetést és előkelő gyötrelmet alaposan megérdemeltem. Így hát szó nélkül baktattam Feri bátyám oldalán, aki a színház óriási épületébe kalauzolt. Leültünk a piros bársony székbe, a jótékony félhomályba. Az emeleten mindenütt csillogott az arany, és a mennyezet óriás csillárát kigömbölyödött gipsz angyalok tartották. De nem kerülték el figyelmemet az oldalt emelkedő lépcsők sem, amelyekről megtudtam, hogy vészkijáratok. Tehát, ha nagy baj adódnék, megmérgesednének a színészek, vagy a színpadon életveszélyes események kezdődnének, még mindig nyitva állana egy kapu a békés világba. Feri bácsi közben fölállt. Érdeklődött, és azzal a hírrel tért vissza, hogy egy másik darabot fognak előadni. Egykedvűen fogadtam a hírt, mint az elítélt, akinek az akasztását fejvesztésre változtatták. Mintha nem lenne mindegy, hogy az egyén a végén ilyen vagy olyan darabokban lesz. És miféle darabokat aprítanak? Kérdeztem hidegen, a veszedelemekkel számolva. Feri bátyám megmondta, hogy a kék ne felejtset adják elő, vagy aprítják fel. És ez az egész olyan lesz, mint egy opera, csak annál sokkal könnyebb. Lehajtottam a fejemet, mert ismertem már az ilyen beszédek. Ha operálásról van szó, az elején mindig azt mondják, hogy könnyű. Mindaddig azt mondják, amíg a beteg meg nem hal. Akkor aztán előjönnek más magyarázattal, tüdőgyulladással, mirigyekkel, meg avval, hogy nem bírta a megoperált egyén szíve. Néztem a függönyt, ami mögött ki tudja, milyen előkészületek folyhattak. Menjünk innen, mondtam Feri bácsinak, de nem volt kinek. Közben megszólalt a csengő, föltehetően a vészcsengő. Az angyalok lámpái elaludtak, és a függönyt valaki fölhúzta. Egy szőke néni állt a magasban a színpadon, és amikor megszólalt a muzsika, neki kezdett sikongatni. Valószínűleg beteg volt. De nem sokára megjött egy frakkos úr is, és széttárt karral gurgulázott és bömbölt. A torkuknak lehetett bajuk. Valószínűleg azt kellett megoperálni. Viszont nem sokára belibbent a szobalány, utána pedig az inas, és azok is rákezdték. Menjünk innen! Szóltam Feri bácsinak, aki érdeklődéssel figyelte a társulati torokbetegség kibontakozását. Én fészkelődtem. Nyugtalankodtam. Éreztem, hogy fáj a fülem, és lüktet a halántékom. Valószínűleg a szívem nem bírta a jajgatást, sírás-rívást, a fejleményeket. Menjünk! Kértem Feri bácsit, meneküljünk a vészkijáraton. Közben a színpadi jajveszékelők megszaporodtak. Került egy öreg gróf is, egy gazdag kérő, meg egy táncos nő, aki egy pillanatra se tudott helyt ülni, állandóan ugrált. Én megyek. Álltam föl végső elszántsággal. Ha keresnek, elmenekültem a vészkijáraton. Maradék erőmmel fölkeltem, megindultam. Nyilván, ahol mindenki torokbeteg, ott végül az egészségeset fogják megoperálni. Feri bátyám mérgesen jött utánam, de hiába volt a rábeszélés, tova űzött a félelem. Szó nélkül mentem haza, amiért nem voltam képes kiállni a rejtelmes büntetést. Csak másnap pont kérdőre a tanítóm. Mit láttál a zenés darabban? Büszkén álltam fel. Hát, hogy a szereplőkkel mi lett a sok sikoltozás után, azt éppen nem

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó Isten tiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kis benzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Köszöntöm Önöket szeretettel, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Mai műsorunkban először Tiszanánára látogatunk, ahol arról hallhatnak, hogy milyen szimbolikus üzenete lehet egy megújult templomtoronynak.
2: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt.
1: És milyen elvárásokat támasztanak a lelkipásztorokkal szemben napjainkban? Hogyan lehet feloldani annak az ellentmondását, hogy valaki egyszerre vezetője és tagja egy közösségnek? Milyen hatással lesz a segítő foglalkozások térhódítása a lelkészi hivatásra? Mindenről Kis Klárát, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem munkatársát kérdezem.
3: Nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak válaszaink, és az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt, és az élethalál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Remélem, hogy velünk tartanak.
0: Európa Rádió az interneten is. Európarádió.hu.

0: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor püspök hirdetett igét, a programot a Hittanosok műsora, valamint a testvérgyülekezetek köszöntései tették teljessé. Helyszíni összeállításunkban először Gordos Attilát, az Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét hallják. A riporter Sütő Dávid Pelé.
2: Templom torony, amelyik ég felé mutat, egyfajta jel arra, hogy minek is kell lenni az egyháznak. És éppen a tegnapi igénk mondja azt, hogy ébredj fel, aki aluszol, és felragyog néked a Krisztus. Tudjátok, van egy apró kis történet, amikor egy gyermek megkérdezi a szüleit, hogy katolikus helyzetben vagyunk, hogy kik a szentek. És azt mondja neki az apukája, hogy a szentek, akik a templom ablakon is berakott templom ablakok vannak, és akik ott vannak. És akkor megkérdezi a kisfiú, hogy akkor a szentek azok, akiken átragyog a nap. És tudjátok, mi az egyetemes egyház, a Communio Sanctorum, a szentek közössége vagyunk, és ahogy a templom tornya Isten felé mutat, úgy nekünk a gyülekezetnek kell annak a közösségnek lennünk, akin átragyog az Istennek ez a kegyelme. Az elfogadás, a szeretet, az odafigyelés, a megbocsájtás. És én hiszem azt, hogy a tiszanánai gyülekezet számára akárhányszor a templom tornyára néz, az jut eszébe, hogy mi azok vagyunk, akiken átragyog a Isten szentelke, csodája, reménysége.
3: Barna Sándorral, tiszáninneni református egyházkerület püspökével beszélgetek. Milyen alkalomra gyűltünk itt össze ma? Miket tekinthetett meg itt püspök úr?
4: Főrészben a tiszanánai templom torony külső megújulása volt, ami összehívott bennünket egy háladó Isten tiszteletre, de megtekintettünk imasétányt is, megkoszoroztuk a Kálvin szobrot is, tehát egy szép közös ünnepség volt.
3: És az ige hirdetés erején kiemelte a templomtorony fontosságát, hogyan látja püspök úr, miért is jelentős ebből a szempontból, úgymond nem feltétlen építészeti szempontból a templomtorony.
4: Hogyan jöttünk ide a hálaadó Isten tiszteletre Kömlőből, akkor itt feltűnt egy templomtorony, és akkor mondtam is a főgondnok úrnak, hogy most akkor torony iránt megyünk, és az ige hirdetés elején valóban összekapcsoltam a 84. Zsoltár 6. versét, és ezt az élményemet, hogy a torony az nem csak egy építészeti elem, hanem egyszerre irányt mutat. Itt gyűlik össze Isten népe, itt található Krisztus, itt tesznek róla bizonyságot, és fölfele is mutatta, ami azt jelenti, hogy emelt föl a tekintetedet a terhekről, a hétköznapokról, a munkáról, és néz fel arra, aki az élet ura. 84. Zsoltár 6. verse pedig úgy is fordítható, hogy boldog az az ember, akinek a szívében zarándok utak vannak. És ennek kapcsán tulajdonképpen az Isten tiszteletre való készülésünkről beszéltem, arról, hogy mi történik az Isten tiszteleten, hogy hogyan éljük meg. Már ott eldől, amikor mi tulajdonképpen elindulunk az Isten tiszteletre, hogyan készülünk, esetleg csak megszokásból jövünk, nem várunk esetleg semmi különöset, vagy pedig szent kíváncsiság hoz minket, az Istennel való találkozás, de várjuk a Szentlélektől való megérintetést, várjuk, akkor nyilván hasonló lesz a mi vágyakozásunk, a zsoltárosai az, aki sóvárog az Isten után, sóvárog a templom után, az Ószövetség embernek a templom magát az Istennek a jelenlétét jelentette, hogy az egész országban egyetlen templom volt, és általában nagy ünnepen, azért Páska ünnepére igyekezett minden család elmenni, és az a vágyakozás, az a sóvárgás, az tulajdonképpen olyan, mint amikor a kisgyermek, a kicsi baba esetleg éhes és sír, és akkor egész testébe beleremeg, úgy vágyakozik, valahogy ezt adja vissza ez a szó, hiszen maga az Isten tisztelet ha olyan, ami ennek azt Isten elrendelte, tervezte, akkor ott az mennyországnak az előízét kóstolhatjuk, hiszen a mennyország egy szüntelen Isten tisztelet, ez pedig a Jelenések könyvéből tudjuk.
3: Milyen hangulatban, tehát püspök úr, hogyan, miként érzi magát itt ezen a háládó Isten tisztelten, Tiszanánán?
4: Egy áldott alkalom. Éltem meg, nem jártam még Tiszanánál, itt ez a Tisza tó környéke, amely inkább már alföldi jegyeket hordoz, mint táj. És itt voltak a gyülekezet testvérkapcsolatai Kultúról, Pirosról, tehát Szerbiából és Romániából. Együtt voltunk, együtt adtunk hálát, ez csak jó lehet.
3: Orbán Károllyal, a tiszanánai gyülekezet gondnokával folytatom az összeállítást. Kedves gondnok úr, a gyülekezet hogyan élte meg ezt a felújítást? A templomról mit tudhatunk, mi is a története?
5: Természetesen ugye számolnunk kell azzal, hogy ez egy több mint 250 éves templom, és ennek most egy része, egy úgymond kis része, azt is mondhatom, a homlozati része lett felújítva. Természetesen hát nagyon örömmel fogadtuk ezt az egészet, hogy egyáltalán lehetőségünk nyílt arra, hogy ez megvalósuljon. De az is nyilvánvaló számunkra, hogy azért lenne még itt teendő a templom felújítása kapcsán, de hát belátjuk, hogy ugye a anyagi lehetőségek mindig is szűkösek voltak, meg szerintem mindig is azok lesznek, legalábbis az én életemben biztos. A gyülekezet ehhez természetesen minden erővel, vagy amit tudtunk, azt hozzátettük, hogy ez megvalósuljon. A másik dolog meg ugye egy imaöstvényt alakítottunk ki, az szintén pályázati pénzből. Hát eddig a templom kertünk úgymond egy, most mondjam azt, hogy egy siralmas látványt nyújtott. Most meg azért úgy néz ki, hogy ha az ember bemegy, akkor úgy szétnéz, és akkor érdemes úgy körbejárni, hogy mik is valósultak itt meg. Ehhez is nyilván pályázati erő kellett, az volt szükséges, hiszen a gyülekezetünk olyan mértékben lecsökkent már, legalábbis ugye a egyház fenntartói járulékot fizetők száma, hogy már az is gondot okoz, megmondom őszintén, hogy a lelkészünket eltartsuk, mert ugye egy gyülekezet így működik, egy református gyülekezet, hogy az ott élők, a református közösség az eltartja a lelkészét. Célunk nyilván azt, hogy minél méltóbb módon tudjuk ezt megvalósítani, hát ez manapság már egyre nehezebb, és tényleg csak a pályázati lehetőségek nyújtanak arra lehetőséget, hogy ilyeneket meg tudjunk valósítani, de hát én, mint gondnok, ugye már több mint 16 éve azért sikerült létrehoznunk olyan dolgokat, amik az utókor számára is maradandóak. Ezen kívül, amit most itt felavattunk, ugye, vagy ezt a projektet lezártuk, korábban már a parókia is megújult azért energetikai felújítás, meg mindenféle szempontból. Egy nagyon szép emlékhelyet állítottunk a templommal szemben, ugye a Calvin szobor, erről tanúskodik, amit most meg is koszorúztunk. Meg hát azért még van több kisebb dolog, amit azért sikerült összefogással, önerőből létrehoznunk.
3: A gyülekezet hogyan fogadta, hogy a templom egy része megújult, milyen hangulatban telt a mai hálaadó Isten tisztelet?
5: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyszerű alkalom volt. Természetesen az, hogy eljött a püspök, ugye azért nem sűrű látogat el egy ilyen kis településre a egyházkerület püspöke. Itt volt ugye az Esperes úr is, aki utalt is rá beszédével, hogy valaha ugye itt kezdte a szolgálatát, és erre mindig szívesen emlékezik. Meg őt amúgy is, hát szeretjük úgymond, legalábbis én személyesen is jó viszonyban vagyok vele azóta is. Természetesen örültünk annak, meg hát eljöttek ugye a testvértelepülési gyülekezetek, és annak meg különösen képpen örültünk. Ugye van egy szerbiai testvér gyülekezetünk, aminek az a apropója, nem azért hívtuk ki, meg ki választottunk a térképen egy települést, hanem azért, mert 1776-ban, amikor innét Tiszanánáról elvándoroltak református gazdák, azért, mert a megélhetésük itt ugye már bizonytalanná vált, akkor egy részük ott telepedett le ugye a Vajdaságba, és ott ezen a Piros nevű településen a tiszanánai gazdák egy része hozta létre a református gyülekezetet. Ez az apropója annak, hogy ők itt voltak, és mi meglátogattuk őket ugye 2017-ben a reformáció 500. évfordulóján, fölvettük a kapcsolatot, és azóta velük ugye egy élő kapcsolatot folytatunk. A másik pedig ugye a koltói gyülekezet, akik szintén itt képviselték magukat, ők meg megint csak egy testvér gyülekezetünk, nekik nincs ilyen történet, ami ehhez kapcsolódna, de hát természetesen őket is nagyon örömmel fogadtuk, hogy itt voltak, és részesei lehettek ennek az eseménynek.
3: Botos Judittal, műemlékre specializálódott szakemberrel, építésszel beszélgetek, hiszen az ő nevéhez fűződik itt a tiszadánai templom mostani renoválása, felújítása. Hogyan alakult ki a kapcsolat, hogyan emlékszik vissza, hogyan kereste meg önt a gyülekezet?
6: Tulajdonképpen katolikus, római katolikus építész vagyok, és a református egyháznak tervezni az mindig egy kirándulás és egy izgalmas feladat. Ennek ellenére nem újdonság számomra, mert már az egri református templom bővítésén is dolgoztam, Átányba is terveztem református iskolát, tehát volt már kapcsolatom a református egyházzal. Azt hiszem, hogy ez a fajta kapcsolat, és az egri ferences templom és a sarudi katolikus templom felújítása így együttesen vezethetett el oda, hogy megtiszteltek ezzel a feladattal.
3: Itt milyen munka volt, milyen feladat volt, mit kellett elvégezni a templomon?
6: Itt egy olyan templomot találtam, aminek egy nagyon lelkes közösség a gazdája, és egy olyan templomot, amit az idő már jócskán megkoptatott, amire sok réteget ráraktak az évek, évtizedek, évszázadok, és ami nagyon jó alapanyag volt ahhoz, hogy a református valláshoz köthető egyszerűséget, puritanizmust visszaállítsuk az épületbe.
3: Miket talált, hogyan kezdődött a munka, úgymond miről kellett elkezdeni, és miket újítottak fel?
6: Most az első ütem valósult meg, ez pedig a toronynak és a főhomlokzatnak a felújítása volt. Természetesen az egész templomot mértük, az egész templomban együttesen gondolkodtunk. Homlokzat felújításról beszélünk egyébként, a belső térről még nem volt szó. A főhomlokzatnál a torony és ez a főhomlokzati bejárati rész, ez egy rosszul színezett, megkopott, párkányaiban profilvesztett, sérült, bádogozásában hiányos, rozsdás, lábazati köveiben elporlat, nedves, a falaiban vizes területe volt a templomnak. Ebből kellett kiindulni.
3: Így már most már mikor készen van, mit szól hozzá, hogyan látja a gyülekezet, hogyan fogadta, illetve ön hogyan érte meg, hogy ezekkel elkészültek?
6: Úgy érzem, hogy egy ilyen felújítás mindig az erőt és az elszántságot mutatja, tehát pont azt, amire egy gyülekezetnek szüksége van, főleg a mostani évtizedekben, amikor nagyon fogyatkoznak a hívek, és nagyon kevesen járnak templomba. Én azt gondolom, hogy egy ilyen felújítás demonstrálja az egyház túlélő képességét, szeretetét, befogadó készségét a hívek iránt. Szóval én nagyon boldog vagyok, hogy elindult ez a felújítás, és bízom benne, hogy folytatódni fog a további oldalakkal, és esetleg még a belső térrel is.
3: És említette, hogy hithű katolikusként újította fel ezt a templomot. Mennyivel másabb mondjuk egy református templom, vagy egyáltalán mondjuk egy templomot felújítani, mint mondjuk egy irodai épületet, vagy akár egy katolikus templomot? Milyen különbségek vannak?
6: Hát az érzés az mindenképpen. Az istenhit és a felfelé nézés az mind a kettőben ott van, de a különbséget a római katolikus és a református között talán ott tudnám megfogalmazni, hogy amikor az ember belép egy római katolikus templomba, akkor úgy olyan alázattal és megilletődöttséggel ül le és néz körül, és a mérhetetlen pompában az évezredeknek a továbbélését látja. A református templomban pedig, bár amint mondtam, nem vagyok református, ha belépek egy református templomba, az otthonosság érzete ragad meg, az egyszerűség, a keresetlenség és pont azoknak a hiánya, amiket egyébként a katolikus templomban annyira szeretek.
3: Esperes úr, püspök úr, gondnok úr is említette, hogy azért egy torony megújítása nagyon fontos egy templom szempontjából. Amúgy ezt hogyan látja, hogy akár egy katolikus, római görögkatolikus vagy református templom szempontjából a torony mit jelent, mit jelképez ön építészként, ezt hogyan látja?
6: A torony, én azt gondolom, hogy a funkcionalitásán kívül a összeköttetés, a létre a földi emberek és Isten között, a tornyával, rajta a jellel, ami megmutatja, hogy melyik hitnek, melyik vallásnak a templomáról beszélünk. A most még hiányzó órával, ami remélem szintén el fog majd a tervek alapján készülni. Szóval azt gondolom, hogy a templomnak a legfontosabb része már megújult.
3: És kikkel, hogyan tudtak együttműködni?
6: Azon túl, hogy a megbízóimmal kiváló volt a kapcsolat, talán legfontosabbnak tartanám megemlíteni a kivitelező csapat részvételét. Gőz Attila és fiai, annak a cégnek a tulajdonosai, amelyik cég ezt a felújítást készítette, példaértékű minden egyes négyzetcentiméter, amit ők felújítanak.
1: Az elmúlt percekben arról hallhattak, hogy befejeződött a tiszanánai református templomtorony és az előcsarnok látványos felújítása. A helyi gyülekezet tagjai és a meghívott vendégek ünnepi istentiszteleten adtak hálát a helyreállítási munkákért, és ekkor áldották meg az új imaösvényt is. A felvételt Sütő Dávid Pelé kollégám készítette.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: házunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő.

0: elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik, és amikor kimegy a gyakorlat mezeire, akkor minden más ezt betemeti, és sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyház történeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rám, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
1: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
0: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá, én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen is számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép Károli fordítású szöveg. De ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. Ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
1: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
0: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
1: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
0: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
1: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
0: Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgia, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt és telített.

0: templomaink voltak, és az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi, hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják és nem azt hiszik, amit mi.
1: Tükröt mutathatnak
0: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy, tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatás bennünk, és akkor hoppácska, úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
1: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
0: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelkipásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
1: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
0: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, hogy az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
1: De mindannyian egyek vagyunk.
0: Így van, így van.
1: Mert státuszkülönbségek vannak?
0: Feladatkülönbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
1: Milyen a jó lelkész?
0: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos, derék, vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkágak mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
1: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
0: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás heggyel jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
1: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
0: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért, azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség. De ha ez megtörtént, hogyha helyreállt ez az Istennel való kapcsolat, ettől még lehetek én olyan ember, akinek rendbe kell tenni a traumáit, akinek életvezetési tanácsokra van szüksége, és így tovább. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezt a két területet ne mossuk össze, és ne várjuk el a lelkésztől, hogy ő ezekhez mindhez értse. Jó, ha ért, meg tanult pszichodrámát, meg sok mindent, meg akár lehet kócs is, de elsősorban az Istenhez való kapcsolatunk és viszonyunk az, ami a mi területünk, és ezt nem csinálja senki helyettünk. Tehát az evangélium ügyét nem végzik a segítő foglalkozások.
1: Érdekes, hogy a segítő foglalkozásokat említette, mert pont arra gondoltam, hogy mostanában, minthogyha az egyház oldaláról a fókusz áttevődne a segítő foglalkozások, tehát a pszichológia, a kócsok, a mediátorok oldalára. De ha ez valóban így van, akkor ennek nagyon súlyos hatásai, következményei lehetnek az egyházi lelki életre a hosszú távon, vagy akár lehet, hogy rövid távon is.
0: Nyilván azt látjuk, hogy ezekre a szolgáltatásokra nagyon nagy a kereslet. Az emberek egyre tudatosabban próbálnak élni, és a lelki életüket is, aki teheti, aki erre rálát, és akár anyagi forrásai is vannak erre, azok szeretnének ennek utána járni, és rendbe tenni magukat. És ez úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon népszerű, ellentétben a mi evangéliumunkkal, vagy úgy tűnik, hogy ez pedig egyre kevésbé népszerű. Ez így van. Én nem tudom, hogy ezen kell-e nekünk nagyon aggódni. De az biztos, hogy nem dolgunk átvenni az ő szerepüket. Azért nem, mert hogyha ezt feladjuk a miénket, akkor azt veszítjük el, amit érünk. Akkor azt az erőt veszítjük el, azt a természet fölötti, tehát a mi szolgálatunkban van egy természet fölötti erő is. Akkor azt veszítjük el, amiért vagyunk, és akkor valóban egy ilyen életvezetési tanácsadó szolgálat leszünk, amit meg lehet, hogy a másik oldalon jobban csinál. Tehát nekünk ebbe kell megállni, és ezt nem feladni, és ebben kutatni azt, hogy esetleg, hogy mit csinálunk rosszul, mit néztünk be, mi az, amit nem veszünk észre, és az minket ne zavarjon, hogy most a korszellem vagy a pozitív pszichológia az sokakat megszólít, mert nem találnak más kiútat, akár a társadalmi problémákra sincs más kiút, hanem elmennek és egyénileg próbálják rendbe tenni azt, hogy őket elbocsátották a munkahelyükről. Ennek is megvan a maga csapdája egyébként, de végső válaszokat, az élet és a halál nagy kérdéseit, azokat azt gondolom, hogy nekünk nem a pszichológusoktól kell eltanulni, nekünk vannak erre válaszaink. És az első keresztények nekem nagyon nagy példa erre, hogy ők olyasmit tudtak adni a társadalomban, ami hiány volt. És az élet-halál nagy kérdésére nekik volt válaszuk.
1: Az egyik filozófus mondta, most nem fogom tudni pontosan idézni, de talán úgy hangzik a mondat, hogy a vallás mostantól fogva már csak opció. választási lehetőség.
0: Charles Taylor, kanadai vallásfilozófus mondta ezt valóban, és akkor ettől meg is szoktunk ijedni. De én azt hiszem, hogy az igazság az minden ködnél és minden önbutításnál vagy önállításnál jobb. Charles Taylor elmondja, hogy a népegyház ideje lejárt, és ezek az idők nem is nagyon fognak visszajönni. És elmondja azt, hogy a sok elfoglaltság és a sok lehetőség között a vallás is egy opció lesz. De engem az mindig biztat, hogy Istennek minden generációban megvan a maga népe. És egyik korban sem volt támogató igazából, tehát egyik kor sem arról szólt, hogy akkor a keresztény missziót támogassa. Mikor volt könnyebb a keresztényeknek a középkorban, a 30 éves háború idején, a pápaság idején, az első-második világháború idején, a racionalizmus. Tehát, hogy a kereszténység mindig tájidegen igazából ebben a világban, mert felülről való, és mindig nagy kihívás. De mindig mennyei erők vannak mögötte, és amit Isten elvégez, az elvehetetlen az egyháztól, csak az egyház maradjon hűséges. Azt mondja megint csak a Biblia, hogy vagy Jézus Krisztus, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt az egyházon, csak legyen hűséges az ő urához. És az már nem a mi dolgunk, hogy most akkor nem tudom, hogy rosszak a statisztikáink, persze az azért fontos, hogy szembenézzünk vele, mert ha valami látható módon nem éri el az embereket, akkor ott arrogancia lenne azt mondani, hogy ó, hát a siker az nem az egyház kifejezése, igen, de a gyümölcstelenség sem. Tehát ami a mi dolgunk, azt becsülettel meg kell tenni, és megnézni, hogy tényleg azt csináljuk-e, amire el vagyunk hívva. De ez, hogy Isten a maga munkáját végzi, mindig lesznek, akiket ő megszólít, elhív az üdvösségre, mindig lesznek, akik választ adnak, ez időnként látható egyházban is megmutatkozik, időnként olyan, mint egy kis búvópatak, időnként alig-alig azt gondoljuk, hogy felszámolódott minden, de ott van az Illés példája, aki azt mondja, hogy egyedül maradtam, és azt mondja Isten, hogy rossz a matematikád, még van 7000 ember, aki szintén nem hajtott térdet az aktuális bálvány előtt. És ez biztató.
1: Miben indulhat el a változás?
0: Hogyha kint próbálunk a kapukon kívül tájékozódni, hogy merre mennek a tendenciák, mik a hullámok, milyen új gondolatok vetődnek és tűnnek el, tehát ahhoz az túl gyors változás ahhoz, hogy mi folyton rohanjunk és erre mindig reagáljunk. Nem vagyok ennyire azért okos, hogy én ezt átlássam meg, hogy tanácsokat adjak. Én magam józan esze alapján azt gondolnám, hogy egy nagyon becsületes szembenézés kell a reális helyzettel. Azt gondolom, mindenki, aki valami vállalatot vezet, vagy valami kis, vagy egy családot vezet, annak tudnia kell, hogy mi a következő lépés, mert akkor ahhoz csoportosítom az erőforrásokat, az anyagiakat is, meg az emberi erőforrásokat is. És hogyha van egy ilyen látásunk, vagy célunk, akkor lehet abban gondolkodni, hogy nosza, akkor mivel töltsük meg mondjuk a lelkész képzés 5 esztendejét? Milyen kompetenciákat tartunk mi fontosnak ahhoz, hogy a kiáratnál majd elérjük a falakon kívülállókat. Ha ez a kérdés, hogy hogyan fogjuk elérni az embereket, nem kérdés az egyházban, akkor minden más kérdés irreleváns.
1: Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznak szorosan a szolgálatukhoz. Az igehirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató.
2: Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.

0: Kedves hallgatóink, nincs más hátra, mint hogy megköszönjem figyelmüket, hiszen mai adásunk végéhez értünk. Műsorunkat az europaradio.hu oldalon tudják visszahallgatni, ha pedig szívesen megosztanák velünk észrevételeiket, azt megtehetik a véleménykukac@europaradio.hu e-mail címen. A szerkesztőt Kojsze Pétert hallották. Tartsanak velem a jövő héten is. Viszont hallásra!
1: Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották. Hírek az Európa Rádióban.
2: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elfogadta az országgyűlés kedden az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, hogy Magyarország hozzáférjen a rendelkezésre álló uniós forrásokhoz. A törvény célja, hogy egységes keretben rendezze azokat a jogi, intézményi és eljárási feltételeket, melyek szükségesek Magyarország Európai Uniós pénzekhez való hozzáférésének biztosításához. A szabályozás elősegíti a Magyarország és az Unió intézményei közötti megállapodások végrehajtását, valamint a fejlesztési források mielőbbi rendelkezésre állását. Teljesen átalakul a közmédia intézményrendszere, miután az országgyűlés elfogadta a média szolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról szóló Tiszás képviselők által benyújtott jogszabályt, mely a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba. A jogszabály szerint a média szolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, vagyis az MTVA beolvad a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT-be, majd az így létrejövő társaság neve Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT lesz. Ez a szervezet viszi tovább a rádiós, televíziós, audiovizuális, digitális és műsorgyártási közszolgálati feladatokat. A közlemény szerint visszaáll a Nemzeti Hírügynökség önállósága az MTI Nonprofit ZRT megalakulásával. A közmédia új tulajdonosi felügyeleti szerve pedig a független közmédia testület lesz. A szülők kétharmada a legfeljebb 20 000 forintot szán gyermekenként nyári játékokra, strandcikkekre. A keresletet a strandolás, a táborozás, az utazás és a képernyő idő csökkentésének igénye egyszerre alakítja, közölte legfrissebb felmérése alapján a Régió Játék kedden. A társaság friss kutatása alapján a nyári játékkosár sok családnál több kisebb, praktikus tételből áll össze. A vásárlási döntésnél az ár vezet, de fontos szempont az is, hogy a játék hosszabb időre lekösse a gyereket, közösen is használható legyen, vagy a vízparton is elő lehessen venni, írták. 300 millió forint értékű jövedéki termékkel visszaélő férfiakat tartóztattak le Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. A Miskolci Járásbíróság két férfi letartóztatását rendelte el. A megalapozott gyanú szerint 300 millió forint összértékben elektromos és füstszűrős cigarettákkal éltek vissza, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya kedden. Azt írták, a két gyanúsított konténerek bérbeadásával foglalkozott Budapesten, ahol az egyik konténerben 20 000 darab elektromos cigarettát és 5 000 doboz füstszűrős cigarettát találtak. A termékek jövedéki adó és áfa vonzata 111 millió forint, hozzátették a cselekmény büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Eredményes tavaszi versenyeket produkált a DVTK-n gátfutója Tóth Anna. A miskolci atléta a május elején országos csúccsal indított a 4x100-as női váltó tagjaként Botswanában. Az egyéni szabadtéri szezon Tokióban nyitotta meg egy 13 másodpercen belüli futással. Ezt követően másfél hét alatt 4 európai országban állt rajthoz, köztük Bergenben egy ezüstérmet szerzett, Dresdában pedig egyéni szezon csúccsal jutott a második helyre. A napokban újabb nemzetközi erőpróbák várnak a fiatal tehetségre. Tóth Anna pénteken a németországi Dessauban, jövő hétfőn pedig már Kopenhágában áll rajthoz.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen, legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél, szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péteresen.
1: Fül Elisa.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Rosti fiú esete.
4: Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
7: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A művet előadja Fekete Ernő.
8: Az első, aki nekem jut, egy széles szakálló, véres szemű burgund. Csátnak a buzogánya elzúzta a pajzsát, és Csát elrobbant mellette a másik elevenre. Amint lehanyatlik megsújtott bal keze, lándzsám ropogva hatol a mellébe. Pillanatnyi írtózás fut át. A lándzsámat visszarántani elfelejtem. A burgund zsákként fordul le a lováról. Nincs időm, hogy feltekintsek. Kilátta a döfést. A lovam tovaragad. Lándzsám nincsen. A kardomhoz kapok. Hely, kutya kengyel, csak fejjebb csatolhatnám. Húj, húj! A lovam már döglovakat ugrik át, s halottakra tapos. A húj-húj kiáltásokat, futnak, üvöltés váltja fel. De íme a lovak egymásba torlódnak. Az alán lándzsások nem bírták meg a hunok iszonyú nyomását, de az erős frank százezernyi tömött lovassága ellenáll. A kard nem fog azokon, csak lándzsa, tőr, buzogány. És összegomolyodik a hun és a frank lovasság, hun és frank üvöltés, hun és frank gyilok. Nem látni mást, csak a dühös véres gomolygást, fegyverek villogását, lovak hánykódását. Káromkodások vihara, buzogány duhogás, kardok és lándzsák ropogása, csattogása. Egy-egy ló lerogyik, az ember is vele, fölöttük más lovasok csapnak össze, s néhány perc múlván ott, ahol az egy ló elesett, a lovak és emberek vonagló, mozgó, véres halma marad. Egy percre én is ilyen pokoli bonyodalomba kerülök. Csátot már rég elvesztettem a szemem elől. Közrendű fehér hunok forgatják körülöttem hosszú nyelű harci csákányukat. Az egyiket előttem csapja melbe elsújtott szekercéjével egy véres szakállú frank. A hún hátra hanyat fordul le a lováról. Ahogy a csákánya elbillen előttem, elkapom. A következő pillanatban úgy roppantom vele fejbe a frankot, hogy a koponyája recsegve szakad be, s az ember leomlik. Ki látta? A magam szavát se hallom a pokoli gomolygásban. Csak a sűrűjének! Rikoltozzák a zoltánok. És ahogy egy nagyszájú zoltán ordítva áll az összetorlódott lovak hátán, mintha nem csak a szája ordítana, hanem az egész teste. Emberré változott ordítás. Csak gyötrelmes álomban teremthet ilyen alakot a beteg képzelődés. Portól prüsszögnek és zihálnak a lovak. Tajtékjuk fehér rongyokként röpköd fejükön át a lovasokra. Egy hun sereg oldalt verekedik be a frank seregbe, s eltolja őket előlünk. Akkor a szabad tér szakadt közénk, hogy szusszanhatunk kissé. Föltaszítom a sisakom rostéját. A verejték úgy szakad rólam, hogy békeidőben három virágágyat megöntözhetnénk vele. A lovam is csupa hab, véres hab. Soha ennyi piros lovat. A verekedőkből hátra marad egy néhány véres vitéz, s a lova orrát a táborunk felé rántva térül el a harcból. Az egyiknek látom, csak lóg a karja, mint a kitömött bábé. A másik lefordul útközben a lováról, s a ló a földön vonszolja tovább a kengyelbe akadt lábánál fogva. Az én kengyelem még mindig hosszú. De marja az arcomat a verejték. Előrántam a kendőmet, hogy letörüljem. Amint a kendőt leveszem az arcomról, látom, hogy csupa vér. Húj, az apátok gyilkos keservit! S hogy a tér egy felénk hátráló csoporttal telik meg, neki sarkantyúzom a paripámat, és a fokosommal egyszerre három franknak rontok. A dűtől elvakultan csapkodok közéjük. Jóformán nem is nézem, hogy hová ütök. De más hunok is segítenek, Két frank a lovak közé fordul, a harmadikat elragadja a szabad térbe a paripája, s leveti. Mestervágás volt, Zéta! Kiáltja egy hang mögöttem. Megfordulok. Badaló az, városvégi hún, aki láncsavetésre tanítja otthon az ifjakat. Neki is véres az arca smelle. Meg nem ismerném, ha a verejtéke nem mosná az arcát. De mintha új lelket teremtett volna belém a dicséretével. A következő percben az armorik sereg zúdul reánk. Más ordítás, más fegyverek, más emberek. Sokan, mint a sáskák. Nyomnak, mintha hegy dőlne reánk. Egyik hun a másik után omlik le a lóról. A többi, aki hozzájuk nem fért még, rikoltva rázza a kardját és fokosát. A kürtös hátrálót fúj. A lovak megfordulnak, rántani se kell őket, értik a jelet. Megfordulnak, s visszafelé röpülnek egy futamatnyira. Az armorikok és frankok nagy rajban hurrognak utánunk. De a mi futásunk már nem olyan nyomott, mint az előbb. Cselfutás csupán. Már a száguldás közben hátra kaptunk az íjért, s felvonjuk. Az új kürt jelre megfordulunk, s rájuk szúdítjuk a nyilainkat. Jaj azoknak, akik elől voltak. Némelyik olyanná válik, mint a sündisznó. Dőlnek le lovastul. Csákányt elő! De rengeteg sokan vannak. Tenger apró hullámaiként hánykódik a sok tajtékzó lófej. Az elhullottak nyomán új meg új élő robban velünk szembe. Az élő paripa átugrálja a holtat. A mezőt az élő ördögök sokasága lepi el ismét. Hajrá! Egy vállas frank, aki fazékforma fekete sisakot hoz a fején, az előttem neki húzakodó badalót úgy vágja nyakba széles pallosával, hogy badaló feje forogva röpül a lovasok közé. Érzem, hogy ez a végzetes perc, a halál fekete perce. Badaló gyilkosa nekem tartogatja a második sújtást. De mi kiszámíthatatlan a csaták szerencséje? A lovam elé egy húnlovas roppan oldalról, üvölt s dárdáját rázza. Hajrá! Elnyom onnan, s hátra szorít. Utána másik, harmadik lovas is. Oldalról érkezett új csapat ez, amely még nem is ereszkedett eddig a harcba. Látni a vértelen öltözetükről, meg hogy valamennyinek ott van még a fején a süveg. Én egyre hátrább és hátrább szorulok a badaló haddal, s a szemem előtt vörös tűzkarikák játszanak. Szeretnék visszatérni a táborba, hogy megnézzem, miért ömlik úgy a vér az arcomról. De mögöttem is viharzik a harc. Porba burkolt lovasok gomolyognak végeláthatatlan sokaságban a visszafelé nyílható úton. Csak arra van időm, hogy leugorjak egy hosszú nyelű acélfokosért, amely a földön hever. A bal kengyelemet is meg tudom rövidíteni egy hirtelen csomókötéssel. A következő percben déli irányban robogunk, holtesteken, döglovakon át ugratva minden percben. Utánunk egy verejtéktől szennyes hun csapat száguld, tajtékzó lovakon. Elől az oltán piros gyolcsból való zászlós láncsával. A hajrá kiáltások a rekett torkokból már inkább csak hangos hörgések. Minden ló csupa tajték, csak úgy röpköd róluk az arcunkba. Hátulról támadjuk meg a valami 500 főnyi burgund csoportot, amely a főtestől szerencsétlenségére elszakadt. Ezt most mindenfelől szorítják, verik, ölik a hunok. Ők is küzdenek agyargó kétségbeeséssel. Kerítsd! Kiált a kürt. Kerítsd! Mögéjük jutok, tehát háttal vannak felém. Mennyit verek le közülük, nem tudom, de a karom elfárad belé. Egy mégis visszavágna, de hogy a lovam fölkapja a fejét, azt találja el a pallosával. A lovam dől, rogyik. Én egy burgund lóra szököm, de látom, hogy az is sebesült. A gazdátlanul maradt ló azonban annyi itten, s úgy össze van szorulva, hogy akár futni lehetne a hátukon. Egy hun ló is van köztük. Annak a sörényébe kapok, s fel! Kerítsd! Meddig tartott az emberírtás, nem tudom, talán negyed óráig, talán egy óráig. Csak azt látom, hogy a burgundok fogyton fogynak, míg nem az utolsó is lehull, s a hunok összeszorult gyűrűje a halommá nőtt holttestekre fut föl. A kürtök akkor fortulót rikoltanak. Új csoportok képződnek. Döglovakon ugrálva vágtatunk arra felé, amerre a csapatfők és a zoltánok vezetnek. Attila fehér zászlója lobog a távolban, talán az ellenséges tábor közepén. Arra felé visznek. De nekem már fogyton az erőm. Vérzek is. A jobb oldalamon nincs egy tenyérnyi tiszta hely. A kantár is oly véres, hogy csúszik a markomban. Szeretnék visszatérni a táborba, vagy legalább pihenni egy negyed órát, és inni sokat, egy vödör vizet. Nem lehet. Az ellenség szekereihez értünk. Észak felől dühös víjogással nagy seregben futnak elénk a mi festett pofájú gelonjaink. A következő pillanatban elborítják a szekereket. Láncokat szaggatnak, a szekerek közt nyílást törnek, bontanak. A levegőt liszt felhőzi be, s a liszt felhőben a szekerek védelmére szálló gyalog frankok kardjával a gelonok tőre villog össze. Mi csak elrohanunk mellettük, s ismét egy gabajodásban akadnak meg, és vergődnek prüsszögve a lovaink. Ma már nem bírok irtózás nélkül gondolni arra a sokadalmas embergyilkolásra. A vérre, amelyben meg-megsiklott már a lovunk lába, s a holttestekre, amelyek halommal hevertek mindenfelé, ló és ember egymáson össze-vissza. De akkor, mondom, nem voltam ember. A lélek, mintha helyet cserélt volna bennem egy vadállatnak a lelkével. Öltem és öltem tigris erővel és gyűlölettel minden ellenfelet. A magam halálára se gondoltam már. Pedig ott, hogy egy erős haddal viaskodtunk, csapás-csapásra hult reám is, míg nem valami csép vagy bárd úgy fejen sújtott, hogy elsötétült előttem a világ, s leszédültem a lóról a halottak közé. Ötvenedik fejezet. Ha lesz a maradékaim között, akit vagy a kénytelenség, vagy az enyémhez hasonló elmebeli bomlás csatába visz, tudja meg, hogy a halál nem fájdalmas. A test már a rohanásban elveszti csaknem minden érzékenységét. Sem ütés, sem vágás, sem szúrás nem fáj. Csak érintésképpen érződik. Ha meg halálos a seb, elkábulunk, mint ahogy minden nap is elkábulunk az elalvásunk előtt. Aki harcol, se nem érez, se nem gondolkodik. Csak akarata van. Ölök. Még a védelmünk mozdulatai is csak gépiesek, olyanok, mint mikor esünk, s a kezünk előre mozdul, vagy ha a szemünk előtt suhan el valami, behunyódik magától. De a legcsodálatosabb az, hogy a nagy ütések, nagy szúrások, nagy sebek nem fájnak. Kérdeztem mást is, akit olyan ütés ért, hogy elájult belé, mind azt mondta, nem fájt. Mikor fölocsúttam, sötétes volt már. Csak a felhők hamvadó tüze világított még kissé a magasban. Fáztam. Hol vagyok? A mezőn még épp úgy viharzik a harc, mint mikor én abba hagytam, csak hogy távolabb. Menny dörög-e? Vagy lovak dübörögnek? Nem voltak távol, csak az én fülem volt elzsibbadva. Két döglött ló között feküdtem, hanyatt, vérsárban. A két ló háttal volt egymásnak fordulva. Fölöttem holttestek hevertek. De a fejem a lovak feje között szabadon volt, s így, mintha csak angyal bújtatott volna oda. A fejemet erőmtől telhetőleg megemelve füleltem a küzdők tombolását, ezernyi ezrek zűrzavaros dühött ordítását, az acélok csattogását, lovak hörkölését, dübörgését, férfirikoltást. A pokolban nem lehet rútabb zajgás. Közelednek? Nem, távolodnak. Eszmélkedek. Hát még mindig nem győztünk. Győzünk-e? Miért szállt le Attila a küzdők közé? Ő a sátora ormán szokott állani, és ahogy onnan nézi a csapatok küzdelmét, onnan kiáltatja meg a sátor alatt lóháton várakozó zoltánoknak, hogy melyik csapathoz micsoda parancsot vigyenek. A mérföldekre nyúló küzdő hadnak ő az agya. Ő igazgatja a tagokat. Melyik törjön előre, melyik vonuljon vissza, melyik siessen a másik segítségére, merről felől. Miért elegyedett ma a csatába? Már besötétedett. Kürtök riognak visszahívót a távolban. S ha a hun kürt az ellenséges kürtjel közelében hangzik, rá egy percre a sötétségben is összeroppan a két ellenséges csapat, s meg-megújul közelemben a viaskodás. Istenem, csak össze ne tiporjanak. A fejemet visszaeresztettem a vértől nyírkos fűbe. Micsoda sebeim lehetnek? Sok ütést éreztem, de talán felfogta a disznó bőrköntös, a sisak, a pajzs. Kimászhatok-e innét? Bágyat vagyok. Megint kábulat fogott el. Mikor ismét föléreztem a hidegre, a harci zaj már csak a távolban hangzott, mint nyári estéken a meg-megismétlődő távoli mennydörgés. Aztán minden elcsendesült. Csak a csatatér sebesültjei nyögtek, lovak hörögtek körülöttem. A távolban némi fegyvercsörgés hangzott, s a tábori ebek ugatása. De mindez csöndesség volt ahhoz a pokoli lármához képest, amelyben órákig forogtam. Vaksötétség. A harcmezőt, mintha gyászlepellel fötte volna be az ég. Szomjazom. A csatatéren egyre erősebb hangon hallatszik a sebesültek kiáltozása, nyöszörgése, valami különös zsibongása a fájdalomnak. Itt egy frank, ott egy hun, amott egy alán hörög, nyög, rikolt, kínos kiáltások zűrzavara a világ. Nagy erőfeszítéssel föltápászkodtam félig meddig, az egyik holttestet eltoltam a lóról. Ki akartam mászni, de nyilalló fájdalmat éreztem a jobb térdemben. Oda nyúlok, hogy talán nyíl áll benne. Érzem, hogy a térdem véres, és hogy nagy nedves sebre tapintok. Erre majdnem még egyszer elájultam. Talán azt tartott mégis eszméletben, hogy mozgó tüzet láttam a harcmezőn. Fel alá bolygó, apró vörös tüzek voltak, hol szanaszéjjel jártak, hol összecsoportosultak. Fáklyás emberek jártak a mezőn. Az élet reménye visszaszállt belém. Minden erőmet összeszedtem. Erre! Erre! Kiáltani akartam, de csak rekett hangok törtek elő a torkomból. Erre! Erre! És mindjárt rá megijedtem. Arra gondoltam, hogy talán nem hunok. Ha ellenséges emberek és hozzám jönnek, lándzsát döfnek belém. De mellettem is a balsó ló túlsó oldalán hangzott egy bágyat kiáltás. Erre, hé! A fáklyások még távol jártak. Ki vagy? Kiáltottam át a hunnak. Öcsöd! Nyögte egy hang fájdalmasan. Nem ismertem a nevét. Hát te... kérdezte kis idő múlván, oly szomorú hangon, amin őt még soha nem hallottam. Zéta vagyok, feleltem. Csátnak a szolgája. Hazavisznek-e bennünket? Nem tudom. Ó, Istenem! Valami főember esett el, azt keresik. Attila? Az nem. De én azt gondolom... Azt nem fogja fegyver. Erre a buta szóra csak nem káromkodtam. Égető szomjúság kínzott. Tapogattam a nyergeken, hogy van-e rajtuk kulacs, hólyag vagy tömlő. Csak fegyver volt rajtuk. A nyereg formájáról éreztem, hogy frank ló mind a kettő. A fáklyások eközben közelebb értek. A sisakjuk csillogásáról láttam, hogy rómaiak és vízigótok. Tehát nem hunok. Itt maradok a holtak között. Elvérzek, vagy szomjan veszek el. Ez a gondolat elbágyasztott. De miért is fekszek én itt vérben, döglovak és idegen halottak között, magam is talán reggelre halott? Mi hozott engem ide? Szenvedni nagy célokért, vallásért, emberi nemzetért, tudományért. Valami. De szenvedni egy macskáért, egy nőnemű hún gyermekért, aki oly műveletlen, hogy az ABC-t sem ismeri, olyan barbár, hogy szalonnát eszik reggelire, s aki még csak jó kedvében sem néz rám szeretőn. Minek tanultam én filozófiát, logikát és mindenféle ikát, riát és ciát? Elég lett volna tanulnom egy iát. Ó, pokoli szomjúság! Újra felkepeszkedtem. Megint fáklyák világa mozog, közeledik. A nyerekben megfogóckodva vizsgálom, kik közelednek. Rablóke? Vagy hát, ha van köztük keresztény pap? Már nem járnak szanaszéjjel. Egy csoportban hosszú, egyenes vonalba keskenyedve jönnek. Felénk jönnek. Dárdákból összeillesztett ágyon hoznak egy halottat. A halott után hajadon fővel egy csügget fejű fiatalember lépked, fekete haja az arcába lóg, olykor eltakarja a szemét. Sír. Mellettünk haladnak el. Több síró embert is látok, leginkább vizigótok. A dárda ágyon aranytól csillogó öltözetű ősz ember fekszik. A szakálla nagy és fehér, sisakját egy ember lógatja mellette. A sisak koronás. Ki győzött? Ki vesztett? Ez a kérdés hányódott bennem, amennyire az öldöklő szomjúságban gondolkozhattam. Ha mi győztünk, csak megkerestettán az uram. Öcsöd! Kiáltottam a hunnak. Ki győzött?
0: Még nincs vége, felelte bágyadtabban. Honnan tudod? Csöndes a tábor, mind a kettő.
8: Tehát alszanak?
0: Nem. Vigyáznak. Vagy talán kerítik egymást. Szomjazom.
8: Holnap is küzdenénk?
0: Egy hétig is. Eltipornak itt engem a lovak. Elborzottam.
8: Hát minket nem visznek haza?
0: Talán reggel.
8: Hát nem bizonyos?
0: Nem.
8: De hát csak összeszedik tán a sebeseket.
0: Össze. Ahol nem küzdenek.
8: Neked mi bajod?
0: Dárda.
8: Hol ért?
0: Hasban.
8: Nagy a seb?
0: A hátamon jött ki.
8: Nem beszéltem vele többet. Ez az ember már halott. Csak a szája mozog még.
0: Kis idő múlván nyöszörögve szólott.
3: Vizet adj!
8: A közelben is a távolban mindenfelé hallottam a nyöszörgést. Olykor egy elkeseredett vagy síró kiáltást is.
3: Vizet! Water!
0: Ki ad most vizet?
8: Isten kezese! Tűz már nem bolygott a mezőn, csak a fegyverek csörgése hallatszott szüntelen a távolban. A harcosok tehát ébren vannak. Egyszer csak latinul nyőszöreg valaki a közelemben a fejem fölött.
3: Aquam! Aquam!
8: Arra gondoltam, hogy valaki, aki járni tud, kihúzhatna engem. Lótól lóig másznék, míg csak italt nem tapogatnék ki valahol.

Hajlamosak vagyok mind a két szememre. A látó se lát, olyan a sötétség. De az én szememet kilőtték nyíllal. Mind a kettőt egyszerre. Adj vizet, ha van Istened! S hallottam a kardja hüvelyének a zörgedezéséről, hogy felém tapogatózik. Erre, erre, bíztattam. Adok innod, ha ki tudsz innen húzni. A lábamon seb van, és két ló közé szorultam. Azt se tudom, megvan-e a lábam alsó része, vagy hogy halott fekszik rajta, vagy hogy a ló alá törött. És van vized? Nincs, de keresek. Hol keresnél? A patak messze van, s már este felé annyira megáradt, hogy a ló szügyig gázolt benne. A lovam ezen a tájon esett el, azon van borom. Míg így beszélgettünk, a római hozzámért, és végig tapogatott. Te hun vagy? Ijedt el. Bizonyára a kacagányomra tapintott. Ne félj, feleltem. Te is sebesült vagy, én is, és mind a ketten szomjazunk. Nem bántasz? Keresztény vagyok. Hallgatott. Néhány minutum telt el. Ha keresztény volnál, nem volnál itten, mondta gyanakodva. Hát te, feleltem bosszusan. Mondjuk, hogy kereszteltek vagyunk. A fő az, hogy vonj ki innen. Nem ölsz meg. Krisztusra esküszöm. Megfogta a két karomat, és húzni próbált, de nem nagy erővel. Gyenge vagyok, hagyta abba sírva. Mikor elestem, a lovak megtiportak. A combom, a derekam, mindenem töröttnek érzem. A vér csulog a szememből, és én itt meghalok. És sírva folytatta. Ó, kedves Júliuszom, kedves egyetlen fiam! De minek is házasodik a katona? Ha túlról mennél, talán ki tudnád szabadítani a bal lábamat. Vagy a nyeregben akadt meg, vagy halott van rajta. Nem bírom mozdítani. Átvászorgott a másik oldalra. Ez a te lábad? Nem. Ez? Az sem. Akkor nem tudom melyik. Csak jel a hangom iránt. Kis idő múlva éreztem, hogy a lábam szabadul. Minden erőmet összeszedve kapaszkodtam az egyik lónak a nyergébe, s nagy nehezen fölbírtam annyira emelkedni, hogy a ló tomporára hasalhattam. Jaj, de micsoda kinyilalt a térdembe! Jer hát! Szólt a római. Nem feleltem, csak nehéz nyögésekkel szívogattam a fájdalmamat. No, unszolt az ember. Mozogsz-e már? Megtettem, amit kívántál. Nem bírok, nyögtem végre. Nem bírok mozdulni se. A térdemen iszonyú seb. És visszahanyatlottam. Mondd meg legalább, merre keressem a lovadat. Jaj, nem tudom. Csak tapogatózz itt minden lovon. Jaj, hátul a nyerek kápára van akasztva. Néhány perc múlva utána szóltam. Ha megtalálod, hozd nekem is! Hogy a fájdalom megszűnt, ismét a térdemre tapogattam. Akkor éreztem, hogy amit én nagy sebre tapogatok, nem egyéb alut vérnél. A bőrkötés hiányzott. Egyszer csak valami keménységre is rátapintok a térdemen, és arra végignyilal rajtam a kín megint. Percek teltek belé, míg ezt a fájdalmat is elszürcsöltem. Azután megint lenyúltam a térdemhez, és akkor már igen óvatosan. Sok sziszzel, jajjal kitapogattam végre, hogy a térdem csontjában egy eltörött lándzsahegy áll. Ha kiránthatnám, bizonyára elszűnne a kínja. Valami dárdát, fokost vagy buzogánnyelet csak találok, és annak segítségével reggelig elsántikálok a táborba, vagy csak a közelébe is a tábornak. Víradatkor legalább nem tipornak agyon, ha a harc megint folytatódik. De bágyat voltam, s forróság is nehezített. Nem tudtam hogyan, de a tyúkom jutott egy percre az eszembe. A sánt

0: kis fekete tyúkom. S láttam is. Láttam, ahogy siettem Bicek felém, a szárnyával is segítene magán. S megáll előttem. Ká, ká. Mi kell, Pipikém? Rebegtem. Te kis rongyos ördög. Víz kell. Nekem sincs. S föl akartam kelni, de megint belegyökem lett a kína térdembe. Arra föleszméltem. A fájdalom kissé szünetelt, a könnyeimet is letöröltem. Ki kell jutnom innen akárhogy is. A lábamat mereven tartva húzódtam följebb, föl az élettelen lóra. Akkor láttam az éj sötétségben, hogy két nyillövésnyire tőlem nagy, hosszú vonalban igen sok fáklya ég, s mozog föl s alá. A fáklyák fényénél sasok csillognak. Tehát a római tábornak vagyok a közelében. Mit akarnak a rómaiak? Fáklya világnál kezdenék a harcot? Megfordultam a huntábor felé. Ott csak az őrtüzek égtek apró vörös csillagokként, amennyire a holttest halmokon át odaláttam. Mennyi idő lehet? Talán éjfél van. Az égen sűrű fekete felhők vonulnak észak felé, csak olykor-olykor szakad egy-egy tiszta kis rés, amelyen át látni lehet egy néhány csillagot. Öcsöd? Nem felel. Helyette egy perc múlván halkan nyöszörög valaki. Anyám. Anyám. Valami fiatal hun harcos hívja haldoklásában az édesanyját. A római táborból egyre az az egyhangú csörömpölés hallatszik, amely a mozgó tábor szokott lármája. Mit akarnak? Ráindulnak a hunra ebben a pokoli sötétségben. Egyik kézben fegyver, másikban fáklya. Óvatosan körül markoltam a lándzsa hegyet. Jézus segíts! Összeszorítottam a szememet, fogamat, és kirántottam.
1: Mai magazinunkban Gárdonyi Géza a Láthatatlan ember című regényéből hallottak részletet Fekete Ernő előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
2: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
3: Abigén.
4: A gogyós gyümölcskertész.
5: Szent Péter eset.
3: Főr Elézer.
4: Házasságon innen.
3: Katalin.
4: A gyerek.
6: A gólya kalifa.
3: A foszti fiú esete. Pacsirta.
4: Pilátus testament. Szigetkék.
7: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
2: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Elindult a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. A tájékoztató szerint az új intézmény legfőbb célja a közvagyonnal való törvényes, átlátható és felelős gazdálkodás védelme, a közpénzügyi korrupció, a közvagyonvesztés, a vagyonmentés és a jogellenes vagyongyarapodás feltárása, valamint a szükséges eljárási intézkedések biztosítása. Az elmúlt két évtizedben becslések szerint 60 ezer milliárd forint vándorolt jogtalanul magánzsebekbe különböző állami forrásokból, olvasható a kormány honlapján. Magyar Péter miniszterelnök hétfőn az országgyűlésben jelentette be a tisztító tűzművelet elindítását, melynek egyik legfontosabb eleme a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal létrehozása. Csaknem 500 000 euróból magyar-szlovák program támogatásával turisztikai és kulturális fejlesztések valósulnak meg az Edelényi Kastélyszigeten, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat. A tájékoztatás szerint az akcióterv célja a gömöri turisztikai desztináció komplex fejlesztése magyar és szlovák partnerek együttműködésében. A program kiemelt célja a határon átnyúló turisztikai kapcsolatok erősítése, az élményalapú turisztikai kínálat fejlesztése, valamint a térség kulturális, természeti és aktív turisztikai értékeinek jobb bemutatása. Hozzátették, a projektnek három fejlesztési pillére van, mely a kulturális örökség, a természeti értékek, valamint az aktív és kerékpáros turizmus összekapcsolását szolgálja. Az egyik részeként az Edelényi Kastélysziget csaknem 500 ezer euró értékű fejlesztési forráshoz jut. A beruházás során megújul a kastély kiállításának szakmai és vizuális tartalma, interaktív és digitális elemekkel bővül a látogatói élmény, elkészül a kastély és a kastélykert háromdimenziós modellje, valamint animációs videós tartalmak is készülnek. Emellett fejlesztik az időszaki kiállítóteret, tematikus szabadulószobát alakítanak ki, továbbá korszerű informatikai, audiovizuális, valamint kiállítási eszközöket szereznek be. A program megvalósítása 2029. augusztus végéig tart, míg az Edelényi Kastélyszigetet érintő fejlesztések várhatóan 2028. októberéig fejeződnek be, áll a közleményben. Sikeresen lezárult a kerecsen solymok ezévi gyűrűzési és jeladózási szezonja. 5 fészekben összesen 17 fiatal madár kapott műholdas nyomkövetőt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szakembereitől, közölte a Természetvédelmi Egyesület. A közleményben kiemelték, hogy most a dévaványai, sík és a jászság különleges madárvédelmi területen kaptak fiatal kerecsen solymok műholdas nyomkövetőt, idén kizárólag fánköltő párok fiókái. Az állatorvosok a fiókák általános egészségi állapotát is felmérték, emellett a genetikai mintavételezésnek köszönhetően DNS új lenyomat vizsgálatokat is végeznek, amivel a fiókák genetikai állománya alapján a szülők kiléte is meghatározható, írták a közleményben. A kerecsen sólyom védelme az Észak-Alföldi Régióban program célja, hogy a kerecsen sólymok pusztulási okait a korábbinál pontosabban adatalapú módon tárja fel. A Bükki, a Hortobágyi és a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság szakemberei vettek részt a munkában. Országszerte elkezdődött az aratás, a gépjárművezetőknek fokozottan figyelniük kell az utakon a mezőgazdasági munkagépekre és montatókra, közölte a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A mérsékelt sebességgel haladó kombájnok, traktorok, szállítójárművek mögött gyakran feltorlódik a forgalom, ám előzni csak körültekintően nagy oldaltávolsággal szabad. Ezek a gépek nem csak lassúak, hanem sokszor nagyok is, így már a megközelítésük is megköveteli a fokozott óvatosságot. Irányváltásukra ugyancsak fel kell készülni, de a vezetőik félrehúzódással segíthetik a többi járművet, és láthatóvá kell tenniük az összes jelzőfényt a járműveken. A közlemény szerint a mezőgazdasági járművek gyorsforgalmi és emelt sebességű útszakaszokon nem közlekedhetnek, tették hozzá.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban a Barabontó zenekar munkásságával ismerkedünk meg. Tartsanak velünk!

A Barabontó zenekar a magyar népzenei rock, ska, punk, balkán műfajokat egybe gyúrva alkotta meg sajátos stílusát, mely fesztivál hangulatú szórakozásra ösztönzi a közönséget. Az együttes a sokféle egyéniség és zenei stílus harmonikus egységét valósítja meg, mely árasztja magából a természetes jó hangulatot.

A Barabontó zenekart 2010-ben a Nem mindegy volt gitárosa Rácz Krisztián és Nagy Kristóf alapította. Hamarosan Mezei Balázs is megérkezett. A Testi Egyenleg Ska kollektíva volt dobosa Simon András került elsőként a zenekarba, végül, de nem utolsó sorba Bánhegyi Tünde Hegedűs csatlakozott a csapathoz.

A Barabontó hegedűs egyetlen női tagja, Bánhegyi Tünde 8 évesen kezdett hegedülni szülővárosába Egerben, majd a zeneiskolai képzés után Budapesten folytatta tanulmányait.

2009 óta tagja a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekarnak, Szekund szólam vezetője a Capriccio kamarazenekarnak, önálló kvartettjével, kamara muzsikusként, zenekari művészként és szólistaként számtalanszor fellép Magyarországon és külföldön is, klasszikus és könnyű zenei programokban egyaránt.

0: Zenes Ál című műsorunkat hallották, melyben a Barabontó zenekar munkásságával ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
1: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Közép-Európa jelen van, erős és készen áll arra, hogy saját jövőjét alakítsa, fogalmazta meg a miniszterelnök a Visegrádi négyek kedden Magyarországon tartandó találkozójának üzenetét. Magyar Péter napirend előtt az országgyűlésben azt mondta, ez egy olyan térség, mely több mint 65 millió ember otthona, Európa egyik legfontosabb ipari központja, az unió gazdasági növekedésének egyik motorja és egyre fontosabb szereplője a kontinens biztonságának is. Ha jól végezzük a dolgunkat, tette hozzá, néhány évtized múlva Közép-Európa történetét a felemelkedés, az önbizalom, a béke és az együttműködés történeteként mesélik majd, fogalmazott Magyar Péter, aki azt javasolta a négy országnak, dolgozzanak rajta közösen, hogy együtt erősebbek legyenek, mint valaha. Befejeződött a tiszanánai református templom torony és az előtér rekonstrukciója. A helyi hívők és a meghívott vendégek vasárnap délelőtt gyűltek össze, hogy egy ünnepi hálaadó istentiszteleten, valamint az új imaösvény megáldásával adjanak hálát a munkálatok sikeres lezárásáért. Az ünnepi alkalmon Barna Sándor, a tiszaninneni református egyházkerület püspöke hirdetett igét, a történelmi falak között pedig a hittanosok műsora mellett a testvér gyülekezetek képviselői is köszöntötték a megjelenteket. A liturgiát követően koszorúzással és szeretett vendégséggel zárták a napot, mondta Orbán Károly, a tiszanánai református gyülekezet gondnoka. A kisbenzinkutak pénteken egynapos bezárással tiltakoznak az elmaradt kormányzati támogatások miatt. Figyelmeztető bezárásra szólította fel a kutakat a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot, közölte a szervezet. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor, kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabadvállalkozáshoz való jogot. A dokumentumban megfogalmazták, hogy rendszeresen veszteséges működésre kényszerítik őket, semmibe véve az alkotmányos jogaikat tulajdonukhoz és a szabadvállalkozáshoz, fogalmazott közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége Egyesület. Az Európai Unióban 4%-kal nőtt az új autók eladása az idei első 5 hónapban. Az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezete jelentésében arról ír, hogy ebben az időszakban az elektromos autók 20%-os részesedéssel rendelkeztek. Ez nagyobb az egy évvel korábbi 15,3%-nál. Az EU 4 legnagyobb piaca közül 3-ban erősen nőtt az ilyen autók regisztrációja. Olaszországban 75,5, Franciaországban 55,5, Németországban pedig majdnem 41%-os emelkedést jegyeztek föl. A hibrid elektromos autók részesedése 35%-ról majdnem 38%-ra emelkedett. Eközben a benzin üzemű autók piaci részesedése az egy évvel korábbi 28,5%-ról 22,5%-ra esett vissza az EU-ban, a dízelüzemű járműveké pedig 9,5-ről 7,5%-ra zsugorodott. Magyarországon az idei első 5 hónapban 9%-kal több új autót hoztak forgalomba az egy évvel korábbinál. Idehaza a hibrid autók eladása majdnem 52%-kal nőtt. A benzinüzeműekből 8,5%-kal, a dízelautókból 13,5%-kal kevesebbet regisztráltak a jelentés szerint.
0: Az időjárásról.
1: Zápor, zivatar már csak néhol fordulhat elő. Többfelé mérsékelt, keleten élénk északias szél várható. Szerdán folytatódik a kánikula, csak kevés felhő lehet az égen. Legfeljebb egy-egy gyenge zápor, esetleg zivatar alakulhat ki. Mérsékelt, helyenként élénk lesz az északias szél. Szerdán délután 30-36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. KT tábor.
2: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7., 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a Biblia ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is.
1: A Tiszán Inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozója.
3: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá az esztendőnek a mottoja, 46. zsoltárból a csendes egyetek el is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb.
1: Az év diákja díj.
4: Alapképzésen nálunk van egy olyan lehetőség, hogyha valaki még nem tudná, hogy a mi egyetemünk az finanszíroz egy másik egyetemet, tehát egyszerre lehet dupla szakot végezni. Illetve erre van lehetőség bármilyen egyetemen a Bábes Bolyain belül, és szerintem ez egy olyan dolog, amiről az embereknek tudni kell. Én is ilyen formában végeztem el a két alapképzést, és úgy gondolom, hogy érdemes élni ezzel a lehetőséggel mindenkinek, aki teheti.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Közösségben megélni a hitet, kérdéseket feltenni, válaszokat keresni és közelebb kerülni Istenhez. Ezt a célt szolgálja a Beregszászi Református Gyülekezet Kukján szervezett KT tábora. A héten közel 40 fiatal és segítő vesz részt az együttléten, amelynek központi témája a mi atyánk. Az este evangelizációs alkalmakon pedig a tékozló fiú történetén keresztül hangzik az üzenet a résztvevők felé. Hogyan épül fel egy ilyen tábor, milyen lelki és közösségi programok várják a fiatalokat, és mit jelent számukra ez a néhány együtt töltött nap? Mit vihetnek haza magukkal a résztvevők, és milyen érzésekkel érkeztek a táborba? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint két táborozó fiatallal, Ionika Antal Eszterrel és Bodnár Istvánnal.
2: Hát a KT hetünknek a megszervezése az egy rendszeres dolog, évről évre megszervezzük, és a KT oktatásnak a szerves része. Tehát egy dolog az, hogy ülünk minden hétről hétre a 7. 8. és 9. osztály, és a KT kérdéseket, és a bibliai ismeretet, és az egyháztörténelmet tanulmányozok, és a gyülekezetünknek nyilván a felépítését, meg hasonlókat, meg a gyülekezetünk ismeretét, de a KT hétvégék és a KT hét egy olyan közösségformáló program, ahol először is az Istennel formálódik a közösségük, másrésztről meg egymással formálódik a közösségük, csapattá válnak, és valahol az Isten dolgait együtt tapasztalják meg, és együtt vannak benne is. Az idén egy érdekes témával készültünk, a mi atyánkról szól, vagy a mi atyánk a témája ennek a hétnek, de nem csak a mi atyánk, hanem az esti evangelizációknál ennek összefüggésében a tékozló fiú történetét veszük végig, ami úgy gondolom, hogy rimmel az egyik a másikra. Természetesen vannak interaktív programok, általában úgy épül fel egy nap, hogy van reggeli elhitat, ezt mindegyik csoportvezető a saját csoportjában tartja meg, majd vannak különböző nyilván tábori dolgok, amiket rendezünk, akkor van mini előadás, ami azért izgalmas, mert ezt a segítőink, munkatársaink, a fiatalok tartják meg minden nap. Vannak csoportbeszélgetések, ugye vannak ebédek, meg kajálások, meg minden, vannak interaktív feldolgozásai ezeknek a témáknak, majd délután van egy hosszú előadás, vagy egy nagy előadás, és ott is van csoportfeldolgozás. Vannak ilyen interaktív délutáni programjaink is, és este van evangelizáció, amikor a tékozó fiú történetet, amit már mondtam, dolgozzuk fel. Nyilván mindeközben vannak aktív programok, amiket szintén a fiatalok készítettek felé. Úgy gondolom, amikor Jézus megvető történetéről beszél, akkor valahol abban az a lényeg, hogy a magok, amik egyszer megteremtek, 70 annyit, 100 annyit, mikor mennyit, azok újabb magokat teremjenek, és újabb gyümölcsök legyenek belőle. És mi ezt tapasztaljuk azért, mert azok, akik néhány évvel ezelőtt még KT-sként vettek részt ezekben a táborokban, azok ma segítőként és munkatársként vannak ott. És nem csak a KT táborokban, nem csak a hétvégéken vannak ott, aktívan, motiváltan, úgyhogy nem kell utánuk járni, hanem tényleg lelkesen jönnek, és az Isten dicsőségére szolgálnak, hanem akár az idősek, nem tudom, délutánjain ott vannak, jelen vannak, amikor tél volt, nem tudom, havat lapátoltak az időseknél, vagy diakónusaink mellé állnak be is, és ebédeket osztanak, és még számos olyan szolgálat van, amiben jelen vannak, és ezt olyan jó látni, és jó látni azt, hogy megajándékoz bennünket az Úr velük. Mert hiszem azt, hogy ők egy kegyelmi ajándék számunkra. Azt hiszem, a fiatalok számára Kukja évről évre egy olyan élmény marad, amiből tudnak táplálkozni. Kicsit olyan, mint egy powerbank, amire néha rá tudnak csatlakozni akkor, amikor nehéz, vagy akkor, amikor másról szól, vagy akkor, amikor annyi sok minden veszi őket körbe. És úgy hiszem, hogy nekik ez egy, és ezt a bizonyságtételekbe halljuk is, akár konfirmációkor is, hogy nekik ez ott egy találkozás helye, amikor találkozhatnak saját magukkal is, Isten előtt, amikor találkozhatnak Istennel, és amikor életek formálódhatnak át. Hát az ifis KT-s táborunk abban más, hogy itt kicsit mélyebb témákról beszélünk. Tehát ez már a tovább lépése. Tehát például azzal fejezzük a KT táborunkat, hogy hogyan küldi ki az Isten, vagy hogyan tudnak visszamenni a hétköznapokba a fiatalok, és az ifis héten arról beszélünk, hogy jó, oké, de ezt nem nekem erőből kell csinálnom, és nem nekem erőből kell tovább lépnem, hanem hogyan tud, mivel értesz fel az Isten bennünket. És itt már kicsit mélyebb dolgokról megyünk, amikor már nem a keresésről beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy az Isten a hitben és a hitben való megállásban hogy tud bennünket megtartani.
3: Ionika Antal Eszter vagyok, most fejeztem a 9. osztályt, 14 éves, másodjára vagyok ilyen táborba, nagyon vártam már. A közösség nagyon jó, lesz dicsőítés és evangelizáció, amik általában ilyen lelki feltöltődést adnak nekünk. Mindig ugyanolyan időben van ez a tábor, szóval előre tudjuk, hogy ezt az időt így félretesszük, hogy akkor KT és tábor.
4: Bodnár István, a Sáraszoroziból 14 éves, én is most fejeztem a 9. osztályt. Hát én a tábort már nagyon vártam, készülni nagyon nem készültem annyira se, hogy mert nem nincsenek betáblázva napjaim. A hitéletemben ez nagyon nagy löketet jelent, mert tavaly ezen a helyen tértem meg, és most is ugyanerre erre hatásra számítok. Nagyon nagy feltöltődés, remélem, hogy teszek szert, és szeretek az Úr közelébe lenni. A tábortól azt várom, nagyon meleg lesz, sokat fogunk pihenni, meg ki fogunk bukni a naptól. Azt várom, hogy sokat fogunk énekelni, dicsőíteni fogunk, finomakat fogunk enni, és új barátokat szerzünk, és a régiekkel találkozunk. Hát másabb az mindig lehet, mert ugyanazt sose tudjuk még egyszer megcsinálni, de szerintem a programok is más lesz. Igazából én nem számítok annyira most sok mindenre, csak arra, hogy jól érezzük magunkat, és Istenhez közelebbre kerüljünk. Hát, hogy ne féljenek felvállalni a hitüket, és ne féljenek hangosan énekelni, mert ez az egyik legfontosabb egyébként, amikor az énekeket és a dicsőítést jól megéljük, akkor az hitünkön nagyon-nagyon tud ott segíteni. A második az az, hogy nagyon figyeljenek oda az ilyen állítatokon és az igei részeken, mert sokat beszélgetünk közben mi is, és tudom azt, hogy sokszor nehéz odafigyelni az ilyen dolgokra, de hogy nagyon figyeljenek és próbálják komolyan menni az egészet.
3: Igazából nem tudom, hogy mire számíthatok, mivel most nem mondják el nekünk előre, hogy pontosan mi lesz, és ez igazából egy kicsit egy ilyen meglepetésként ér, de mindig kellemes meglepetés, mert csak jót várok onnan igazából. Hát igen, hogy ne féljék megélni a hitüket, és hogy ne féljenek ismerkedni is, mivel szerető közösség vagyunk, és mindenkit szeretettel várunk oda. Sok embert ismertem már onnan, szóval nem volt annyira nehéz, és hogyha van egy jó közösség, akkor nem lesz túl rossz. A csapatbeszélgetések alatt is nem zárnak ki, hanem kivel beszélgetnek, és hogy nem zárkózott.
1: Az elmúlt percekben Margitics Erikával, a Beregszászi Református Gyülekezet lelkipásztorával és Ionika Antal Eszter, illetve Bodnár István táborozókkal beszélgettünk a KT-s táborról, amely tegnap vette kezdetét.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az anyaország. Több mint 600-an dicsérték együtt Istent a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem udvarán, ahol immár 5. alkalommal rendezték meg a Tiszán Inneni Református Egyházkerület gyülekezeteinek találkozóját. Az imádság évéhez kapcsolódó alkalom az Istennel és egymással való közösség megélésére hívta a résztvevőket. A közös éneklést Barna Sándor püspök ige hirdetése, valamint egy személyes bizonságtétel követte, miközben a gyermekeket is számos program várta. Sütő Dávid Pellé helyszíni összeállítását hallják.
2: Barna Sándorral, a Tiszán Inneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Püspök úr, mivel készült, milyen ige hirdetéssel itt a gyülekezeti találkozóra?
3: Miután az imádság éve van egyházunkban, ami tulajdonképpen mindig aktuális, én egy zsoltárt hoztam, méghozzá a esztendőnek a mottója, 46. zsoltárból a csendes egyetekkel is tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Ennek a zsoltárnak a üzenetét próbáltam kibontani a hallgatók felé, amely először úgy hangzik, mintha egy ilyen ellazulásra, elcsendesedésre hívna, de ettől sokkal erőteljesebb. Isten tulajdonképpen rákiált az ő népére. A történelmi háttere ennek a zsoltárnak, hogy Krisztus előtt 701-ben az asszír seregek körülvették Jeruzsálemet 185 ezer katonával, és tulajdonképpen elzárták a külvilágtól, és megpróbálták legyőzni, megfélemlíteni, és Isten pedig egy csodálatos szabadulást adott az ő népének, aki meghallotta ezt a kiáltást, és elcsendesedett, és már nem politikai szövetségeseket keresett, nem pánikba esett, hanem ahhoz fordult, akinek hatalma van. Hiszen zsoltárban elhangzik két név, amely a zsoltárok énekléséből talán ismerős lehet, a Cöbeót, azaz a seregek ura, és a Jákób istene, mind a kettő nagyon kifejező, hiszen a seregek ura az azt jelenti, hogy Isten a kozmikus térben, a makroszinten tulajdonképpen hatalommal bír, mennyei seregek, galaxisok, és a történelem alakulása fölött. Ugyanakkor Jákób istene, és azon gondolkodhatunk, hogy miért pont Jákób, miért nem Ábrahám, Izsák, mert Jákóbnak a neve is azt jelenti, hogy csaló, aki menekül, aki életére a maga, azáltal, hogy maga akarta kézbe venni, irányítani az életét, így veszítette el pont a kontrollt az élete fölött, és életében megjelentek a konfliktusok családjában is, és ez azt jelenti, hogy még az elbukó, botladozó embernek is van Istennél menedéke, Jákób istene, és ez a kettő, ami csodálatos módon, tehát az a makro és a mikro szint Jézus Krisztusban inkarnálódik, és ezzel az igaz szakasszal párhuzamosan egy olyan új szövetségi történetről szoktunk megemlékezni, amikor a tanítványok Jézus parancsára hajóba szállnak. Jézus egész nap tanított, bár háborog a tengerő, mégis elfárad, elalszik, mert hiszen Jézus Krisztus nem csak tökéletes Isten, hanem ember is. Ugyanakkor, amikor a tanítványok fölébresztik, hogy Uram, nem törődsz fel, hogy elveszünk, akkor Jézus ráparancsol a szélre, a tengerre, a viharra, hogy csendesedjen el. Benne ott van a seregek ura is, és Jákób istene, és egyszer is a legtökéletesebben a kereszten látható ez Jákób istene, aki odahajlik a bűnös emberhez, és tulajdonképpen közösséget vállal, sőt helyére áll a kereszten, ugyanakkor mégiscsak ebben a kiszolgáltatott, vesztesnek tűnő helyzetben mégis egy győzelmet arat a bűn a sátán kozmikus seregével szemben.
2: Hogyan látja püspök úr ennek a gyülekezeti találkozónak, ennek a rendezvénynek mi a jelentősége, miért fontos, hogy ezt minden évben sikerül itt Sárospatakon megszervezni?
3: Visszajelzésekből tudom, hogy egy várt alkalom ez már, és alkalmat teremt arra, hogy valóban találkozzunk. Különböző egyházmegyékben vagyunk, különböző gyülekezetekben, és itt pedig együtt vagyunk, több mint 600-an regisztráltak, de tudom, hogy még jöttek el mások is. Nagyjából 7-800 fő körül szokott alakulni a résztvevők száma. Majd visszafogott időjárást kaptunk, tehát nem annyira süt a nap, de még nem is esik az eső, így úgy gondolom, hogy Isten megkönnyörül rajtunk, és egy áldott alkalmat teremt, ami alkalmas arra, hogy együtt legyünk, beszélgessünk, jobban megismerjük egymást, és együtt is elcsendesedjünk Isten előtt.
2: Vadnai Zoltán a rendezvény szervezőjével folytatom az összeállítást. Idén hogyan szerveződött meg, miként készültek az alkalomra?
4: Úgy készültünk, ahogy az elmúlt öt esztendőben, amikor 2022-ben az első találkozóra készültünk, akkor nagyon sok vágy volt a szívünkben, hogy egy olyan találkozóra kerüljön sor, ahol a Tiszán inneni gyülekezetek tagjai Isten igéjével, Krisztus evangéliumával, egymással találkozhatnak, és nagy hála volt a szívemben az első találkozó után, hogy reménység szerint ez sikerült. Ez már az ötödik ilyen találkozó, és ugyanezt mondhatom el, mint az első után. Most is 550 regisztrált látogató érkezett a mai rendezvényünkre, úgyhogy nem apadt el a kezdeti lelkesedés létszáma. De azt gondolom, hogy minden ilyen rendezvénynél a legfontosabb az, hogy imádsággal a szívünkbe készüljünk rá, hogy ne csak egy emberi találkozás legyen, ne csak szervezni való feladatok halmaza legyen, hanem kérjük el Isten áldását is az alkalomra. Úgyhogy hát ebben a reménységben készültünk most is.
2: Milyen programok várják a résztvevőket?
4: Gazdag programok vannak ma is. Egyrészt folyamatosan megy a színpad. Tehát 10 órakor egy közös énekléssel kezdtünk. Több száz ember dicsérte együtt az urat. Dezső Mário művésztanár úr volt a kántor ehhez. Aztán Barna Sándor püspök úr szolgálatát hallgathattuk meg. Utána egyházmegyénk esperesei köszöntötték a jelenlévőket, és épp most ért véget Hűvösvölgyi Ildikónak és Szabó Győzőnek a műsora, akik verseket, megzenésített verseket hoztak. A Kossuth-díjas művésznő úgy válogatta ezeket a verseket, hogy Istenről, hazáról, szeretetről, játékról egyformán szóljanak, és elmondta, hogy mindketten, akik felléptek, református gyülekezeti tagok. Én azért is örülök ennek, mert már maga a jelenlétük, nem beszélve a csodálatos műsorról, a maga a jelenlétük is üzent azzal, hogy sokan vagyunk reformátusok, mindenki igyekezzen megtalálni azt a helyet, ahol szolgálhatja az urat és szolgálhatja a közösséget. Van, aki egy kis településen, amikor virágot visz az úrasztalára, van, aki pedig a világot jelentő deszkákon áll meg reformátusként, úgyhogy ezt a széles spektrumot igyekszik megvilágítani ez a találkozó. Délután Miskolcról a Máon szeretett otthon lakói adnak egy rövid műsort, Noszvajról érkezik az Úrdala dicsőítő zenekar, ők zárják majd egyébként a délután, de párhuzamos programaink is vannak, hiszen lesz bábelőadás a gyerekeknek az abaújváriak részéről, aztán vendégünk Hajdú Zoltán Levente, a missziói szolgálatvezetője, illetve dr. Nagy Károly Zsolt, rektorhelyettes Patakról. Zsoltnak megjelent egy Böjtalbum című könyve, abból egy kiállítás készült, egész nap megtekinthető, illetve lesz könyvbemutató is fél kettőtől, ahol az imádság évének kiadványait mutatják majd ők be. Úgyhogy termékvásárunk van, könyvvásárunk van, kézműves foglalkozás, népi játszótér, igyekeztünk színessé tenni a napot.
2: Szervezőként ilyenkor, már amikor zsong a rendezvény, milyen érzések vannak önben, lelkileg hogyan éli meg ezt az egészet? Most már mondhatjuk azt, hogy ha nem is lezajlott, de minden megy rendben a maga folyamán.
4: Minden megy, így van. Bízunk az Úrba, hogy a beharangozott eső elmarad, vagy legalábbis nem túl nagy lesz, délutánra ígérnek egy kis esőt, de egy nagy rendezvénysátorral készültünk, több százan ülnek alatta, úgyhogy remélem ez védelmet jelent. De ahogy telik az idő, nyilván szervezőként, ha azt tapasztalja az ember, hogy úgy minden a helyén van, úgy van, ahogy szerettük volna, akkor ez megnyugvás jelent. Én hálás vagyok egyébként minden segítő kéznek, hiszen nagyon sokan dolgoztak a mai eseményen, hogy ez szépen méltó módon megrendezésre kerüljön, és felsorolni se tudnám, tehát tényleg mindenkinek hálás köszönet van a szívemben, úgyhogy hát így tekint az ember, és azt szeretném, hogyha mindenki, amikor hazatér, akkor azt mondja magába, hogy köszönöm Uram, hogy részese lehettem ennek.
2: Bóné Bélával, a mostani alkalom bizonyságtevőjével folytatjuk az összeállítást, a beszélgetést. Hogyan csatlakozott ehhez a rendezvényhez?
5: Én szerte az országba járok bizonyságot tenni, 3,5 évet értem meg. Sok helyen megfordultam, és a Tóth Viktória tiszteletes asszony ajánlott engem ide Sárospatokra, hogy akkor itt nem lenne kedvem bizonyságot tenni. Nekem mindig van kedvem bizonyságot tenni. Úton, útfélen, alkalmas és alkalmatlan időben is.
2: És hogyan történt a megtérés, a bizonyságtétel, miről fog szólni, majd itt miről hallhatnak a rendezvényen résztvevők?
5: Hát én alkoholista voltam, tudni kell, hogy nehéz időket éltem meg a feleségemmel, a családommal együtt. Nagyon mélyre süllyedtem, ott voltam, hogy elveszítem mindenemet, és amikor úgy döntöttem, hogy ebből elég, akkor elmentem Dömösre, Kékkereszt alapítványnak a gyógyítójára, és ott utolsó előtti napon találkoztam Jézussal. Lelki szemeimmel láttam Jézust a kereszten, és ez a találkozás, ez meghatározó volt az egész életemre, az addigi életemre. Tehát 3,5 éve nem tudok másról beszélni igazából, csak Jézus Krisztusról.
2: Hogyan látja ezt a mai alkalmat? Miért fontos? Mi a jelentősége akár önnek? Miért jelentős, hogy itt ma el tudott jönni és bizonyságot tehet?
5: Hát nekem elsősorban öröm, meg talán úgy érzem, hogy kötelességem is elmondani mindenkinek, hogy a Jézus Krisztussal való találkozás az mindenkinek az életét meg tudja változtatni. Úgy érzem, mintha egy kalitkában lenne az emberiségem, külön-külön az emberek is, és nyitva van az ajtó a kalitkából. A kalitka az a függőségek, a bűnök, a bűneink. A kalitkának az ajtó nyitva van, és Jézus Krisztus ott vár előtte, az ajtó mellett, és várja, hogy